Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

fáj, remegni a félek, érezni, hogy élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.

a négyszintes panel előtt, a Bádog busz megállóra és a környékre rálóg a gyermekkorom hálója. Ott a sárga színű padon üldögél a nagymamám, hogy megjöjjön a pesti járat és rajta én. Na, arra vár. Azt mondják, egy életen át nem szokom meg, hogy nem él. Esküszöm, hogy néha látom, és hallom, hogy hozzám beszél.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

Géci Erika-dalával már meg is kezdtük ezt a szombat reggelt. Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak. Június 13-a van, szombat ugyebár, és ez itt a Muravidéki Magyar Rádió. A délelőtti csapattal pedig mi már itt is vagyunk önökkel, és egy újabb kellemes délelőttöt tervezünk eltölteni itt az önök, és természetesen jó zenék társaságában, na meg jó műsorok társaságában, ugyanis megkezdjük a hétvégét, nem csak jobbnál jobb dalokkal, hanem jobbnál jobb műsorokkal. Lesz itt reggeli terepjáró, megnézzük, hogy milyen évfordulók kötődnek a mai napunkhoz, mai dátumunkhoz. Lesz ugye névnapköszöntő is a reggeli órákban, úgyhogy érdemes lesz már csak azért is velünk tartani. És természetesen a kettő legfontosabb az összes műsorunk közül, hát megválaszthatják önök az új hét zeneszámát, és ugye egy órás slágerkívánság is vár ma ránk, úgyhogy mindenképpen, hogyha tehetik, akkor ajánlatos ma az MMR társaságában tölteni ezt a szombat délelőttöt, és természetesen majd akkor a délutánt is a délutáni csapat társaságában. De egyelőre mi ne szaladjunk annyira előre, ezt a hétvégét, vagyis a szombat reggelt megkezdjük Ákos dalával is hamarosan, így Géci Erika után az Ébredj mellettem fog szólni teljesen pontosan. És egy kicsit lassabban kezdjük így ezt a szombat reggelt, ugye, hogyha tehetik, akkor önök is pihenjenek még egy icipicit, nem sietnek sehova, ma ugye legtöbbünknek nincsen munkája, úgyhogy ha csak nem várnak önökre valamilyen munkálatok a kertben, illetve máshol, akkor azért figyeljenek oda arra, hogy egy kicsit magukra is szánjanak időt, pihenjenek, és természetesen, ami a legfontosabb, reggelizenek egy kiadósat, na meg természetesen hallgassanak jobbnál jobb zenéket. Érkezik Ákos, és az Ébredj mellettem.

0: mellettem.
1: Ébredj mellettem, énekelte Ákos, önök pedig ébredjenek a Muravidéki Magyar Rádió Társaságában így szombat reggel. Ugyanis zenékből nem lesz hiány, a folytatásban itt lesz velünk Geszti Péter és Váci Eszter Jó reggel című dala, hát mi is csak jó reggel tudunk kívánni, és várja majd önöket a mai mezőgazdasági szaktanácsadás is. Röviden egyébként a mai adásban az amerikai szőlőkabócáról lesz szó, avagy a szőlő legveszélyesebb károsítója. A részletekért pedig akkor velünk kell, hogy tartsanak a folytatásban is, mert szólni fog tehát akkor a mezőgazdasági szaktanácsadás, amit pedig még elfelejtettünk elmondani, hogy egyébként kik is azok, akik a délelőtti csapatot alkotják. No, a zenei szerkesztő Király Boglárka, a mai nap hírszerkesztője Oleti Zsuzsa, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban Torma Robert, a műsorvezető pedig Könc Tamara. Mi a folytatásban is csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk. Érkezik most Geszti Péter, utána pedig, ahogy említettük, a mezőgazdasági szaktanácsadás.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Térségünk jól ismert növényének, a szőlőnek köztudottan eddig is számos betegsége, kártevője volt és van. Míg a betegségek között a peronoszpóra és a lisztharmat évtizedek óta tartja a legfőbb kórokozók elit helyét, addig a károsítók, az atkák, az araszaulóhernyók, a szőlőmolyok és a többi közül két évtized alatt a legfőbb ellenségnek az amerikai szőlőkabóca nőtte ki magát. Nálunk a tengerparti régióban 1983-ban észlelték először, s azóta már minden régióban fellelhető, sőt, a szomszédos országok szőlőtermő vidékein is megjelent és károsít. Ez az apró rovar néhány év alatt szó szerint tönkre tudja tenni egy térség, majd minden ültetvényét. 20 éve még azt lehet mondani, hogy hírét sem hallottuk. Az utóbbi 10 évben azonban már a szakemberek szigorúan nyomon követik terjedését és károsítását, s néhány éve miatta teljes ültetvények kerültek kivágásra. Európa szerte a szőlőtermesztő országokban, már ahol megjelent, kötelezővé is tették az ellene való védekezést, aminek időpontjáról az illetékes hatóságok időben értesítik a termelőket. Az amerikai szőlőkabóca tehát mára az első számú ellenségé nőtte ki magát. Az ellenek kötelezővé tett intézkedés magában foglalja a kötelező permetezéseket, a fertőzött szőlőtőkék eltávolítását, a védekezések előtt a virágzó ajnövényzet lekaszálását. Közeledik a kötelező rovarirtószeres kezelések időpontja, ezért szükséges a kártevő megjelenésének a követése a sárgalapok kihelyezésével. Az első kezelést általában a szőlőtőkék virágzása után június vége felé vagy július első napjaiban kell elvégezni, attól függően, hogy az időjárási viszonyok miatt a szőlő miképpen virágzik el. A második és a harmadik permetezést az elsőhöz viszonyítva szintén meghatározott időben kell majd elvégezni. Rovarírtó szereink közül idáig a moszpilánt, a deciszt, a moventót írták elő. Biotermesztésnél valamilyen piretrin alapanyagú készítményt, például a biotip florált, a floraverdét és az asset 5 termékeket. A kezelés időzítésénél fontos kikötés, hogy a védekezés csak akkor szabad elvégezni, amikor a szőlő teljes mértékben elvirágzott, mivel a kabóca írtására használt készítmények veszélyesek a méhekre. Eleinte kételkedtünk benne, hogy egy ilyen pici kártevő ekkora kárt tudjon okozni. De az idő megmutatta erejét. A fitoplazma, amit terjeszt, szó szerint néhány év alatt teljesen tönkrevágja a szőlőtőkéket. Szivogatásának a helyét alig lehet észrevenni, de még így is képes az úgynevezett aranyszínű sárgaság fitoplazmáját továbbadni. A kifejlett rovar a fertőzött növényekből a fitoplazma kórokozóját egészen kiskortól képes felvenni, és pár hét elteltével a nyálmirigyein keresztül már le is bírja adni, ezzel könnyedén megfertőzze a még egészséges tőkéket is. A problémát tovább súlyosbítja, hogy a megfigyelések szerint a kabóca a fertőző képességét élete végéig képes megőrizni, és miután egy rendkívül mozgékony kártevő, az általa okozott fertőzés nagyon gyorsan terjedhet a tőkék között. Mindezek miatt nem meglepő, hogy mára Európa szerte karanténlistás károsítóvá vált. Ez pedig azt jelenti, hogy minden szőlős gazdának kötelessége jelenteni az ültetvényében a megjelenését. A növényegészségügyi ellenőrök pedig a megtett vizsgálatok alapján kiadhatják a tövek megsemmisítésére szóló utasítást és elrendelik az ellene való rovarirtószeres védekezést, ahogy teszik ezt már néhány éve térségünkben is.

A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmáról még annyit, a kórokozót a kabóca a szájszervével veszi fel, mint ahogy teszik például a tetvek is a különféle vírusokkal, majd jelen tudásunk szerint, ugrálva a szőlőtőkék között, levélről levélre átadják a szomszédos tőkéknek. A megfertőződött tőkék aztán a nyár második felében jellegzetes tüneteket produkálnak. Először is a tőke elveszti növekedési erejét, ami azt jelenti, hogy az új hajtások ízközei lerövidülnek. A levelek a fonák felé háromszög alakban kanalasodnak, majd elszíneződnek. A fehér bogyójú fajták levélzete sárgásra, a piros bogyójú fajtáké lilás-vörösre változik. A tőke végül annyira legyengülhet, hogy nem is hoz termést, vesszői pedig gumis állagúvá válnak. Kártételét megfigyelve jellemző, hogy a fertőzés egy-egy fertőzött tőkétől kiindulva körkörösen terjed tovább az állományba. További problémát jelent még az is, hogy nem egyetlen táp- és áttelelő növénye károsítónak a szőlő, hanem bizony igencsak jól megél a vadszőlőn, a galagonyán, a fűzön, az iszalagon, a bálványfán, a szíleken, a vadgesztenyén, a mogyorón, az égeren, aztán még a fehérlóheren és a kúszóboglárkán is. Ezek pedig mind-mind megtalálhatók a szőlőültetvények szomszédságában. Tisztelt hallgatóink, a szőlő az elmúlt évszázadok alatt nagyon sokféle vészt átvészelt, túlélt. Gondoljunk csak a nagy betegségjárványokra, aztán a múlt század elején a filoxéra járványra, ami majdnem teljes mértékben kipusztította az európai szőlőültetvényeket. De a növény mindezt kibírta, és mondjuk úgy, hogy újraélet. Remélhetőleg így lesz ez most is.

Június 13-a van szombat, és ami a névnaposokat illeti, ma kettő fő névnaposunk is van, ezek pedig az Antal és az Anett. Az Antal egyébként a római Antonius nemzetség név rövidüléséből származik, jelentése valószínűleg herceg, fejedelem, elöljáró. Az Anett pedig az Anna önállósult francia becézőjéből származik, amelynek jelentése kegyelem, könyörület. Egyébként előbbi, még a mai dátumon kívül, hát január 17-én és július 5-én ünnepelhet, utóbbi pedig július 26-án ünnepelheti még meg névnapját. De természetesen nem csak ők vannak a mai névnaposok között, vannak itt még bőven nevek, akik ünnepelhetnek. Ezek az Anetta, Anita, Anetka, Anna, Antigone, Anton, Antosz, Grácia, Netta, Netti, Tóbiás, Toni és Mica. Ők tehát mindazok, akik így június 13-án megünnepelhetik nevük napját, ha esetleg felfedeztek köztük egy ismerősen csengő nevet, akkor mindenképpen köszöntsék fel őket önök is, lehetséges, hogy pont ezzel fogják bearanyozni valakinek a napját. Úgyhogy minden kedves névnaposnak mi is nagyon boldog névnapot kívánunk, és természetesen a születésnaposoknak nagyon boldog születésnapot, kellemes ünneplést. Mi zenével folytatjuk, de 6-kor érkezünk a mai nap első információival is.

Időjárás. Szombat van, június 13-a, 6 óra hajszál pontosan, ez pedig továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió. Önök pedig a friss információkat hallhatják, hát nézzük először is akkor az aktuális időjárási viszonyokat itthon Szlovéniában. Friss reggelre ébredhettünk, ma szombat reggel, a hőmérséklet egyébként átlagban 7 és 14 fok között alakul, még így a reggeli órákban. Ma napközben meglehetősen derült lesz az ég országszerte, csak reggel északkeleten lehet számítani még nagyobb felhőzettel. Délután egy-egy zápor kialakulásának valószínűsége igaz nem kizárt, de nagyon kicsi a jelentések szerint. Időjárásunk pedig a friss reggel után fokozatosan felmelegszik majd a nap folyamán. A legmagasabb napi hőmérséklet egyébként 24 és 29 fok között alakul majd. Vasárnap napos idő várható, délutántól északkeleten záporok és zivatarok kezdenek kialakulni, amelyek este és éjszaka Közép-Szlovénia felé terjeszkednek. Hétfőn változóan felhős lesz az égbolt, szorványosan előfordulhatnak helyi záporok és zivatarok is. Tenger melléken gyenge bóra fúj, és ismét kissé lehűl majd a levegő. Kedden pedig részben derült lesz az ég, délután néhány helyi záporral és zivatarral is lehet majd számolni. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ami Szlovéniát illeti. Lendva jelenleg 13 fokos, a közeli Muraszombat 12, Celje 10, Novo Mesto 11, Maribor 12, Ljubljana 13, Koper 14, Gradarecán pedig 5 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma nyugat felől növekszik, majd szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és több órára kisüt a nap is. Elszórtan valószínű zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. Megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet pedig általában 24 és 25 fok körül várható. Aztán holnap, azaz vasárnap, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A nap második felében erőteljes lesz a gomoly felhő képződés. Több helyen, főleg az ország délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok is. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű megint csak, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen, délnyugaton valószínű eső, zápor, zivatar. Kedden pedig napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett, néhol előfordulhat zápor, zivatar, a nyugatias szelet pedig helyenként kísérhetik élénk lökések is akár. És akkor nézzük a jelenlegi hőmérsékleteket még Magyarországon is. Lenti 13 fokos, Zalaegerszeg 14, Nagykanizsa 13, Szentgotthárd és Szombathely 14, Budapesten pedig 16 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Ami pedig az orvos meteorológiát illeti, ma a magasban melegebb légtömeg érkezik fölénk, emiatt a melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák előfordulhatnak. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. A napos időszakok ugyanakkor jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre, de a szeles idő ronthatja hő- és komfortérzetünket. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek a pollenallergiások és az asztmások panaszai. Az UV-sugárzás pedig 10 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz, ezért ebben az időszakban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről is. Erősítsék immunrendszerünket.

a Malom utcán át, azaz a Nölöbö mellett lehetséges ugye a terelőút, a forgalom Hosszúfalu felől Lendva irányába, pedig a Jäger-Lendva kereszteződésnél van kialakítva ugye ez a terelőút az autósoknak. Egyébként ezen kívül Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, és ami azt illeti távolabbra sem, ezt reméljük, hogy így is fog maradni a nap folyamán, úgyhogy ennek ellenére azért, hogyha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, nem csak a saját maguk érdekében, hanem mások érdekében is, akik ugye az utakra merészkednek, így szombat reggel a korai órákban. No, ami pedig a rendőröket illeti, ma lendvai rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ugye, ahogy tudjuk, ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, még így is találkozhatnak bárhol radarral. Úgyhogy, ha ma autóba ülnek, vezessenek ismételten óvatosan, körültekintően, figyeljenek oda másokra is a forgalomban, mi pedig balesetmentes közlekedést, és szép napot kívánunk mindenkinek!

Máté Péter az Majdnem szerelem volt című dala után egy kicsit mi sportolunk, ugyanis nem titok, hogy a napokban rendezik meg a foci VB-t, és hazai idő szerint hajnali 3-kor volt az Egyesült Államok és Paraguay mérkőzése. Na, az Egyesült Államok labdarúgó válogatottja már a 7. percben vezetés szerzett Paraguay ellen a 26-os VB-n D csoportjában. Teljesen pontosan ezt követően a Monakóban légióskodó Fularin Balogun kétszer is megvillant, majd szépített Paraguay. De még így is a végén elvesztették a mérkőzést, ugyanis meggyőző teljesítménnyel az Egyesült Államok 4-1-re legyőzte a nem túl acélos Paraguay, tehát a D csoport első mérkőzésén. Ezek a friss hírek, ami a foci VB-t illeti, a mai második meccs pedig 21 órakor lesz, akkor Katar és Svájc fognak játszani egyet a pályán, úgyhogy ha majd követik a fellépéseket, akkor 21 órakor mindenképpen érdemes lesz ezt megtenni. No, annyit a fociról, mi pedig folytatjuk tovább zenével, egy kicsit rockosabb vonalon érkezik a The Rolling Stones és az Anybody Seen My Baby.

0: Sok víz lefolyt már a Murán.
1: Már az 1848-49-es szabadságharc utáni időszakban az akkori Pazsvármegyei részen feltehetően igazi betyárvilág érvényesült. A szlovének lakta területen, valamint annak a peremvidékén, ahova Domonkosfa is tartozott, a gyakori tolvajlások, lopások és rablások miatt a lakosság vagyona nem volt biztonságban. A következő évtizedekben hasonló, vagy még ennél is durvább lett a helyzet.
2: Sok víz lefolyt már a Murán Göncz Lászlóval szombaton 14 óra után. Ismétlés hétfőn 21 óra után nem sokkal.
3: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.
4: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Ez itt a reggeli terepjáró, ahol a következő percekben kettő témáról hallhatnak. Lássuk is az elsőt. A Muravidéki kétnyelvű oktatási intézmények nevében köszönték meg egy bensőséges rendezvényen Pisznyák Máriának, a Szlovén Oktatási Intézet Muraszombati Területi Egysége magyar szakos tanácsosának eddigi munkáját nyugdíjaztatása alkalmából a Lendvai egyes számú kétnyelvű általános iskolában. Botka Ágnes összeállításából következik részlet.
6: Pisznyák Mária meghatódva idézte fel a közös emlékeket.
7: Ez a mi közös ünnepünk, tehát nem csak annak az ünnepe, hogy én nyugdíjba vonulok, hanem mondjuk rá annak is, hogy magyar nyelv, kétnyelvűség, iskola, tanulok, tanárok, mindenki. És akkor, mikor így ezt letisztáztam magamban, akkor arra is rájöttem, hogy tulajdonképpen nekem ez a mai nap többet jelent, mint egy állami kitüntetés, és ezért köszönöm nektek. És ahogy így végig gondoltam ezt a 31 évet, amit én szaktanácsadóként dolgoztam, rájöttem, hát igaz, így végig gondoltam, hogy sokatokkal közreműködtem az elmúlt 31 évben, ilyen vagy olyan formában, tehát tesztek készítése, tantervírás, különböző projekték, tankönyvírás, tankönyvfordítás. Sok-sok közös feladat, amelyben ti legalább annyira fontosak voltatok, mint én, tehát nélkületek mindez nem lett volna meg, és köszönöm ezt is nektek. Tehát a továbbképzések idehaza vagy Magyarországon, azt hiszem, hogy számtalan szép és maradandó élmény, és alkalom volt a fejlődésre és tanulásra. Egyszer kiszámoltam, hogy ebben a 31 évben körülbelül 200 továbbképzést szerveztem nektek, elődeiteknek, és mindig hálás közönség voltatok, és elismerő szavakkal beszéltetek ezekről a programokról. Ennek én nem magam miatt örültem mindig, hanem hogy oké, szuper, jó, hogy valamit, ami magyar, tehát a miénk, a mi anyanyelvünk kisebbségben, hogy ebben ti valamit úgy éltek meg, hogy az jó és hasznos volt számotokra.
5: A Lendvai Méhészek Egyesülete ismét nyílt nap keretében hívta fel a figyelmet a méhek és beporzók fontosságára. A méhészeket a Lendvai egyes számú kétnyelvű általános iskola melletti tanméhesnél Horváth Dávid is meglátogatta.
8: Stefan Cigut, a Lendvai Méhészek Egyesületének elnöke az egyesületi nyílt napról.
9: A nyílt nap már hagyományos rendezvénynek számít, amelyet gyakorlatilag Szlovénia szerte minden méhész egyesület megszervez. Célja a méhek, a méhészet, valamint minden ehhez kapcsolódó terület bemutatása az érdeklődők számára, a mézelő növények, a méhészeti termékek és a méhészeti felszerelések megismertetése. Természetesen fő célkitűzésünk az általános iskolás és óvodás gyermekek, valamint más nevelési oktatási intézmények csoportjai. Ugyanakkor évről évre egyre több felnőtt is ellátogat hozzánk, akiket érdekel ez a téma.
8: A méhészek idén 6 állomáson várták az érdeklődőket, ahol a tanméhesek mellett a mézelő növények kertjét, a méhészek felszerelését és a méhek által készült termékeket is megismerhették. A nyílt nap keretében pedig aktívan közreműködtek a Lendvai egyes számú KI tanulói is. A méhészek elmondása szerint a gyerekek nagy tudással rendelkeznek a méhekről. És mivel évről évre új generációk érkeznek, ez a tudás továbbadódik. A gyerekeken keresztül ezek az ismeretek pedig a családokhoz, a szülőkhöz is eljutnak. Ha pedig a gyerekek akár csak egy kis információ morzsát is hazavisznek, amely segít árnyalni a méhészetről alkotott képet, az már nagyon pozitív eredmény a méhek és méhészet számára.
5: Kedves hallgatóink, a ma reggeli terepjáróban Botka Ágnes és Horváth Dávid összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

6 óra 45 percben hajszál pontosan a Budapest Bár dalát hallhattuk, az Egy Budai Teraszon című muzsikát. És természetesen ezt az órát még jobbnál jobb zenékkel folytatjuk. Mi is itt az MMR-en pontban 7 órakor, pedig várja önöket majd Oleti Zsuzsa a mai nap első legfrissebb híreivel, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is a Buravidéki Magyar Rádióval tartani.

0: és a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Miben segítesz, Florián?
4: Traktorkaszállógép van nekünk.
3: Ülsz fönn a kaszállógépen?
4: Zsimarca, meg hogy tollott.
3: Ti is kaszáltok otthon?
4: Ja.
3: És mivel?
4: Kaszállógéppen.
3: És hogyha a tenyeretekbe veszitek a katicabogarat, megmarad?
4: Másik is ellepül.
3: Lehet félni egy csündisznótól?
4: Ja. Ha megjelítünk, súl.
3: Mit lehet még kint találni az udvaron, Hugo? Ha megfigyeled és járkénsz, mire mi lehet még bukkanni?
4: Virágokra.
3: Virágokra is, igen, a kertben. Vannak virágok?
4: Malérticsa, meg tulipák.
3: Kivel sétálgatsz te a réten?
4: Hátival, meg anyukával, meg Isakkal.
3: A gyereksarokban egy igazi kerti kalandra hívunk benneteket a Göntérházi óvodásokkal. Szombaton reggel 8:30-tól számítunk figyelmetekre.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa és szerkesztő. Pénteki levelező ülésén a szlovén kormány további 6 hónappal meghosszabbította bizonyos kőolajtermékek árszabályozását. A döntés szerint a 95-ös oktánszámú benzin, a dízel és a fűtőolaj árának meghatározására vonatkozó jelenlegi módszer hetente egyszeri új árakkal legalább december közepéig érvényben marad az autópályákon és a gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutaknál. Szombaton újabb részleges lezárásra kerül sor a Ljubljanai vasútállomáson az ott folyó munkálatok miatt, a vasúti forgalmat pedig ennek megfelelően módosítják. Így az utasoknak a szokásosnál több időre lesz szükségük egyes vonatok eléréséhez, a pótlóbuszok pedig az egyes vágány melletti peronon fognak megállni, jelentette be a szlovén vasutak. Alapjaiban változhat meg a Fidesz szervezeti felépítése a szombati tisztújító kongresszust követően. A ma délelőtt 10 órakor kezdődő eseményt a Budapest Kongresszusi Központban rendezik meg, és délután 17 óráig tarthat. A munkakongresszus nem lesz sajtónyilvános, a további eseményeket azonban élőben közvetítik. A Fidesz kongresszusán alapszabálymódosításról döntenek, melynek következtében megszűnhet a választókerületi rendszer, és kibővülhet az országos elnökség is, valamint egy évre ismét elnökké választhatják Orbán Viktort. Az Európai Bizottság szerint a belső határellenőrzések helyett hatékonyabb és eredményesebb lehetőségek állnak rendelkezésre. Az április óta teljes mértékben alkalmazandó határregisztrációs rendszer és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer jövőbeli bevezetése fokozza az EU külső határain keresztül végzett mozgások felügyeletét, jelentősen javítva az unióba belépők és onnan kilépők, valamint az átkelések idejének és helyének nyomon követését. A brüsszeli testület szerint a migrációs és menekültügyi paktum teljes körű alkalmazása jelentősen hozzájárul majd ahhoz, hogy teljesüljenek a belső schengeni határellenőrzések fokozatos megszüntetésének feltételei. A paktumot egyébként péntektől kezdték teljes körűen alkalmazni az Európai Unió tagállamaiban. A migránsokkal foglalkozó szervezetek képviselőivel Tenerifén tartott találkozóján 14. Leó pápa az integrációt közös felelősségként írta le. Kifejtette, hogy az új országba érkezőknek meg kell tanulniuk a nyelvet, tiszteletben kell tartaniuk a törvényeket, meg kell ismerniük a helyi szokásokat, és aktívan részt kell venniük a közösségi életben. A pápa pénteken érkezett meg Tenerifére spanyolországi látogatásának utolsó állomására azután, hogy Madridba, Barcelonába és Gran Canariára is ellátogatott. Útja utolsó napján a katolikus egyházfő felhívást intézett a migránsok érdekében és arra szólított fel, hogy fokozzák az erőfeszítéseket azok védelmében, akik ezeken a veszélyes útvonalakon kelnek útra, miközben hangsúlyozta a befogadó társadalmakba való beilleszkedés fontosságát. 14. Leó Kanári-szigeteki tartózkodása hatalmas szabadtéri misével zárult Santa Cruz de Tenerife kikötőjében. Sport. A szlovén férfi röplabda csapat szombat délután 2 órakor Kubával csap össze a Nemzetek Ligája 3. mérkőzésén a kínai Linyiben. Fábio Szoli edzőcsapata vasárnap Japán ellen lép pályára ugyancsak délután 2 órától. Szlovénia eddig 3-szor találkozott a kubai válogatottal a Nemzetek Ligájában, és mindig győzött. Mind 2023-ban, mind tavaly 3-1 volt az eredmény, míg 2024-ben Szlovéniának 5 szetre volt szüksége a győzelemhez.
2: Időjárás.
1: Többnyire derült idő várható ma, legfeljebb az északkeleti országrész felett növekedhet meg a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Déltájban 24-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. 9 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: közlekedési hírek.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Június 13-a van, ami egyébként a 164. nap az évben, és ehhez a naphoz is rengeteg évforduló kötődik. Többek között 2004-ben a mai napon Szlovénia először vett részt az európai parlamenti választásokon. Aztán 2010. június 13-án a szlovén labdarúgó válogatott történelmi 1-0-ás győzelmet aratott Algíria ellen a dél-afrikai világbajnokságon. 1899-ben a mai napon született Anton Slodnyák, szlovén irodalomtörténész. Egyébként 12 éve, hogy meghalt Grosics Gyula, labdarúgó edző, a Fekete Párduc, a legendás aranycsapat tagja, a nemzet sportolója. 95 éves korában meghalt Telmányi Emil hegedőművész, ennek ma 38 éve. Aztán megszületett Arvin D. Jalom, amerikai pszichológus, író, ennek ma 95 éve. 104 éve, hogy Charlie Osborne csuklani kezdett, és csak 69 év múlva múlt el neki a csuklása. Megszületett Báthy Anna, szoprán opera énekesnő, ennek 125 éve. Aztán 54 éve Honoluluban meghalt Békési György, magyar származású Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. 40 éve megszületett Mary Kate Olsen és Ashley Olsen, amerikai színészi kerpár, akik egyébként a Charlie Angyalai Teljes gázzal című filmben is szerepeltek. Aztán 75 éve megszületett Stellan Skarsgård, svéd származású színész. Ő Göteborgban született, pályájának kezdetén munkái túlnyomó részét egyébként hazájában forgatta. 1972-től 88-ig a Stockholmi Nemzeti Drámaszínházban dolgozott. Felesége Mi orvos, 6 közös gyermekük van, Alexander, Gustav, Sam, Bill, Eje és Walter. Egyébként a Timecode, Amistad, Hullámtörés, Dogville, A menedék, Szelle megvárosa, Ébren álmodó, Trójai Helén, A sorozat és a Mamma Mia-ban is szerepelt. És egyébként ma tölti 83. születésnapját Malcolm McDowell is, angol színész, aki egyébként Leedsben született. Én a Kém, Reszkes Amerika, Stanley Kubrick, Egy élet a film tükrében, Alvin és a Mókusok kalandjai a farkasemberrel, Y2K, Néma sikolyok, Mr. Mango, ez csak néhány a filmek közül, amelyben jelentős szerepet vállalt, és ugye itt a lista még bőven van mit felsorolni. Az Arctic Monkeys pedig 2003. június 13-án debütált élőben a Sheffieldi The Grapes Pubban, Angliában. A jegyeladásokból egyébként a zenekar 27 fontot kapott, mi pedig a folytatásban tőlük hallgatjuk meg a Teddy Pickert. Érkezik az Arctic Monkeys, aztán még mi néhány évfordulóval.

A Teddy Picker után vissza is érünk az évfordulókhoz, ugyanis 795 éve a mai nap Szent Antal, a gyermekek védőszentjének, háziállatok patrónusának napja. Aztán 157 éve, hogy megszületett Poldini Ede zeneszerző, zongora művész. 129 éve megszületett Paavo Johannes Nurmi, a repülő finn, többszörös olimpiai aranyérmes, világrekorder, futó. 94 éve megszületett Szabó Éva, aranytól díjas újságíró, rádiós szerkesztő, dramaturg, író, tanár. Aztán 127 éve a mai napon született Péri László, egyébként 1916-ig Weisz László néven volt ismert, szobrász, festő, építész, az európai avantgárd kiemelkedő alakja. 92 éve megszületett Lőte Attila, Jászai Mari díjas színész, aki több mint 60 évig játszott a Madách Színházban. 86 éve pedig megszületett Gojko Mitics, szerb színész, rendező. Egyébként az akkori Jugoszláviában született, szerb nemzetiség, jó, hogy már említettük, és Németországban él. Karl May, német író, indián történeteiből készült filmben játszotta a főszerepet, Vinetút. Aszteroidát is neveztek el róla, méghozzá a Gojko Miticsnek. Az André Knöfel és Gerhard Lehmann csillagászok által 2004-ben felfedezett 1-4-7-5-9-5 aszteroidát. Végül pedig egy újabb zenei évfordulóval érkezünk, ugyanis ma ünnepli 56. születésnapját Rivers Cuomo, az amerikai Weezer Rock együttes énekese és gitárosa, akiknek 1995-ben megjelent a 12. helyen rangsorolt Buddy Holly című kislemezük. A Weezer széles körben népszerűvé vált, Spike Jonze által rendezett videoklippeiknek köszönhetően, és természetesen a jó zenéiknek köszönhetően. A folytatásban pedig érkezik az Island in the Sun, már egy jól ismert dal a Weezertől, és pont időjáráshoz illő, ugyanis a természetet beborították az aranyszínű napsugarak, úgyhogy érkezik ez a dal, utána pedig fél körül mi is érkezünk természetesen friss információkkal. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Időjárás. Szombat van, június 13-a, egy perccel vagyunk, 7:30 után, ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió. Mi pedig nézzük a fejleményeket, ami az időjárás jelentést illeti itthon nálunk Szlovéniában. No, ma viszonylag derült időnk lesz, csak a reggeli órákban lehet még helyenként mérsékelt felhőzet. Melegebb is lesz időjárásunk, a legmagasabb napi hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Holnap eleinte túlnyomó részt derült időre lehet számítani, délnyugati széllel. Délután északkeleten helyi záporok, zivatarok jelennek meg, amelyek este az ország középső területei felé terjednek. Északkeleten eleinte erősebb viharok is előfordulhatnak. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet egyébként 10 és 16, a legmagasabb napi hőmérséklet pedig 26 és 31 fok között alakul. Hétfőn változóan felhős lesz az égbolt felettünk, helyenként záporokkal, zivatarokkal. A szél keletről fúj, tenger melléken gyenge bóra. Kissé lehűl majd az idő, kedden pedig részben derülteget jósolnak, délután helyenként záporok, zivatarok is várhatók. Mi pedig akkor lessünk rá a jelenlegi hőmérsékletekre, ami Szlovéniát illeti. Lent van 15 fokos, ez a közeli Muraszombatban sincs másképp, Maribor és Ljubljana 14 fokosak, Celje 13, Novo Mesto 14, Koper 16, Kredarica pedig 6 fokos jelenleg. És akkor lássuk Magyarországot is. Ami azt illeti, mai nap folyamán nyugat felől növekszik, majd ugye szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és több órára kisüt a nap is. Elszórtan valószínű zápor, egy-egy zivatar sem kizárt, és megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcsfőmérséklet általában 24-25 fok körül várható. Aztán holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, a nap második felében erőteljes lesz a gomoly felhő képződés. Több helyen, főleg az ország délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok is. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen, délnyugaton valószínű eső, zápor, zivatar. Kedden pedig napos idő várható az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Néhol előfordulhat zápor, zivatar, a nyugatias szelet pedig helyenként kísérhetik élénk lökések. És ami a jelenlegi hőmérsékleteket illeti, lenti 16 fokos, Zalaegerszeg 17, Nagykanizsa 16, Szentgotthárd szintén 16, ez Szombathelyen sincs másképp, ott is 16 fokot mérnek jelenleg, Budapesten pedig 17 fokot mutatnak a hőmérők. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Lendva község megkezdi az önkormányzati út felújítását a Spár körforgalom és a Ljuczke-Pravice téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. Ezért várhatóan július 6-áig terelőutakon lesz lehetséges a forgalom Hosszúfalu irányába, a Malom utcán át, vagyis a Nölöbö mellett, illetve Hosszúfalu felől Lendva irányába a Jäger-Lendva kereszteződésnél lehet ezt a kerülőutat megtenni. Ezen kívül Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. Ami viszont a távolabbi utakat illeti, meghibásodott gépjármű miatt akadozik a Steyrpálya forgalma a Polszkava pihenőhely és Frám között Maribor irányába, valamint a tengermelléki autópályán megint csak egy meghibásodott jármű miatt akadályozott a forgalom a lompihenőhely előtt Ljubljana felé. Ezen kívül a Vipavai gyorsforgalmi úton a Vipavszki Krizs előtt, Razdarta felé akadályozott a forgalom egy az úttesten lévő tárgy miatt és egy esemény miatt is. Forgalomkorlátozások vannak érvényben, ez nem más, mint a Frány maraton. Június 14-ig, azaz holnapig Ljubljana, Domžale, Vrhnika, Logatec, Idria, Cerkno, Skofjaloka és ezek környékén találkozhatnak többször útlezárásokkal, illetve forgalomkorlátozásokkal. Na meg természetesen másútt is vannak ugye munkálatok az utakon, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően. Ami pedig a rendőrséget illeti, ma a lendvai rendőrállomás körzetében ellenőrzik gyakrabban a gyorshajtókat, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy máshol nem kell óvatosnak lenni, még így is találkozhatnak bárhol radarral. Úgyhogy óvatosan az utakon, figyeljenek másokra is a forgalomban, és ugyebár balesetmentes közlekedést, és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

0: Sok víz lefolyt már a Murán.
1: Már az 1848-49-es szabadságharc utáni időszakban az akkori Vasvármegyei részen feltehetően igazi betyárvilág érvényesült. A szlovének lakta területen, valamint annak a peremvidékén, ahova Domonkosva is tartozott, a gyakori tolvajlások, lopások és rablások miatt a lakosság vagyona nem volt biztonságban. A következő évtizedekben hasonló, vagy még ennél is durvább lett a helyzet.
2: Sok víz lefolyt már a Murán Göncz Lászlóval szombaton 14 óra után. Ismétlés hétfőn 21 óra után nem sokkal.
3: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.

Te a hőmérséklet és én, ez volt a Magna Cum Laude dala. Mi pedig megyünk tovább természetesen zenével. Nagy Edmond fog énekelni a folytatásban. Tőle érkezik a 20 év múlva című dal. Aztán jó sok zene mellett, ugyebár 8 órakor megint csak Oletti Zsuzsa fogja önöket várni, méghozzá a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Tone Kaiser, szlovén külügyminiszter pénteken telefonbeszélgetést folytatott magyar, lengyel és szlovák kollégájával, amelyeken a kétoldalú és regionális együttműködés erősítését szorgalmazta, jelentette be a külügyminisztérium. A tárcavezető kifejezte azt a szándékát is, hogy a lehető leghamarabb személyesen is találkozzon magyar és lengyel kollégájával. 35 évvel ezelőtt, 1991. június 12-én vonták fel először a szlovén nemzeti zászlót a Triglav csúcsán. Az évforduló alkalmából a szlovén függetlenség értékeiért egyesület ünnepséget szervezett a Mojstranai hegyi múzeumban. A dicsőség zászlaja előre elnevezési ünnepségen azok is részt vettek, akik harcoltak a szlovén függetlenségért. Országos közúti ellenőrzést tart a magyar rendőrség június 15-e és 21-e között az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A polisz.hu-n megjelent közlemény szerint az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak arról, hogy hétfőn megnyitják Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapját képezi, jelentette be közös sajtóközleményben António Costa, az Európai Tanács, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken. A nyilatkozat szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna, valamint Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsította a rendkívüli kihívások ellenére is. A bővítést stratégiai jelentőségi döntésnek nevezték, amely erősíti a békét, a biztonságot és a jólétet Európában. A hétfőn tartandó első kormányközi konferencián megnyitják az alapvető kérdéseket átfogó fejezetcsoportot, amely a csatlakozási folyamat gerincét alkotja és az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok vezetői június 15-e és 17-e között találkoznak a francia üdülővárosban Evian-le-Bainben. A G7-es országok csúcs találkozóját a tervezethez képest egy nappal később kezdik. A Politico szerint azért, hogy az esemény ne ütközzen Donald Trump születésnapi buliával. Sport. Hiába vezetett Bosznia-Hercegovina, már 21 perc után Jovo Lukic találatával Kanada nem adta fel, és a hajrában Szilla Öring góljával kiharcolta az egyenlítést a labdarúgó világbajnokság B csoportjának pénteki nyitó mérkőzésén. A kanadaiak a következő körben Katarral találkoznak, míg a bosnyákok a négyes favoritjának tartott Svájccal mérkőznek meg. A nap az Egyesült Államok Paraguay találkozóval indult, Mauricio Pochettino, amerikai legénysége erős teljesítménnyel 4-1-es győzelemmel kezdte a VB-t Los Angelesben, szlovén idő szerint szombat hajnalban. Az Egyesült Államok győzelmével mindhárom rendező ország pontot szerzett már az első fordulóban. Mexikó és az USA győzni tudott, míg Kanada döntetlennel mutatkozott be.
2: Időjárás.
1: Többnyire derült idő várható ma, legfeljebb az észak-keleti ország rész felett növekedhet meg átmenetileg a felhőzet, de csapadékot sem valószínű. Déltájban 24-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Értesítések: megsérült falburkolat miatt a Steyr autópálya Golorebro és Pretovária alagútjában csak a 4,2 méternél alacsonyabb járművek számára engedélyezett a forgalom mindkét irányban. Műszakilag meghibásodott kamion miatt Rázdörtő irányába lezárták a tengermelléki gyorsforgalmi utat Vipava és Annanos csomópont között, a jármű forgalmat pedig a regionális útra terelik át. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rasszoló család, értesíti a rokonokat, komákat, jó barátokat és ismerősöket, hogy

Maxi Priest-től szólt a Fields, mindjárt érkezik Paulina és az aznap éjjel is, na meg a hét zeneszáma, és reméljük, hogy már felébredtek és megitták a reggeli kávét, mert ugye a mai nap folyamán utoljára fog elhangzani a mostani hét zeneszáma, utána már az önök kezében lesz a választás, meg fogják választani, ugye már új hét zeneszámát, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk negyedkor, érkezik az ugye nem bántad meg dr. Bérestől és Veréb Tomitól, és ugye bár akkor majd negyed 10-kor is tartsanak velünk, hogy megszavazhatják az új hét zeneszámát.

0: álmodók a siker útján.
1: Alapítója az Arborea Naturkozmetikum márkának. Egyedi és tudatos növényi alapú termékeket készít egy kis zalai faluban.
2: Tini koromban rettenetesen sokat küzdöttem a bőrömmel. Ez is sarkalt arra, hogy én ennek nekiálljak magának, ennek a vállalkozásnak. Valahogy maga a család, mint egység, az nagyon-nagyon fontos szerepet játszott régen is, és most is.
1: Június 14-én az Álmodókban Hermann Bekő Blanka, az Arborea márka megalkotója. Várom Önöket vasárnap 10 óra után.
3: A hét zeneszáma.

0: Gondolták volna, hogy a kertünk egy igazi nyüzsgő dzsungel? Mielőtt beindítjuk a fűnyírót, tegyünk egy izgalmas felfedezést. Tartsanak velünk Önök is, érkezik a gyereksarok.
1: Gyereksarok!
2: És a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
3: Nem akarok meg felnőni.
1: Gyereksarok!
4: Miben segítesz, Florián?
5: Traktorkaszállógép van nekünk.
4: Ülsz fönn a kaszállógépen?
5: Zsimarca meg, hogy tollott.
4: Ti is kaszáltok otthon?
5: Ja.
4: És mivel?
5: Kaszállógéppen.
4: És hogyha a tenyeretekbe veszitek a katicabogarat, megmarad?
5: Másik is ellepül.
4: Lehet félni egy csündisznótól?
5: Ja, ha megjelítünk súl.
4: Mit lehet még kint találni az udvaron, Hugo? Ha megfigyeled és járkénsz, mire mi lehet még bukkanni?
5: Virágokra.
4: Virágokra is, igen, a kertben vannak virágok.
5: Maléticsa, meg tulipa.
4: Kivel sétálgatsz te a réten?
5: Hattival, meg anyukával, meg Isakkal.
4: Sziasztok, kedves legkisebbek! Ma egy igazi kerti kalandra indulunk, úgyhogy vegyétek fel a képzeletbeli gumicsizmátokat. A göntérházi óvodásokkal először megnézzük, hogyan és miért kell lenyírni a hatalmasra nőtt füvet. De vigyázat! A fűszálak között egy egészen titkos világ rejtőzik. Meglessünk néhány fürge bogarat és zümmögő rovart, akik ott találtak otthonra. Ezután felemeljük a fejünket és megcsodáljuk a színes virágokat, valamint a magasba nyúló lédús gyümölcsfákat. Végül pedig benézünk a veteményesbe is, hogy kiderítsük, milyen finom, ropogós zöldségek növekednek a földben. Vajon a göntérházi óvodások közül kikkel is beszélgettem?
5: Florian.
4: Hány éves vagy?
5: 6.
4: Ki vagy te?
5: Hugo.
4: Hány éves vagy?
5: 4.
4: Nos, a részletek már is következnek. Florian, mivel foglalkoztatok most, mikor jöttem?
5: Ettünk.
4: Reggeliztetek? Hugo, mi volt a reggeli?
5: Kenyeret, meg lenne mázott. De minden meg volt.
4: Nagyon nyáriasan vagytok fölöltözve. Hugo, hogy vagy te fölöltözve?
5: Lövít nátalak, lövít jó.
4: Meg rövidül jobban, ugye? Örültek a jó időnek?
5: Ja.
4: Mit tudtok csinálni, hogyha jó az idő? Nincsen kabátunk. Nem kell most kabát, mert elég meleg van.
5: Meleg van.
4: Nagyon meleg van. Mit tudtok csinálni, ha jó az idő, Hugo?
5: Tudtuk menni sétálni.
4: Igen.
5: Meg játszatni.
4: Meg játszodni is tudtok. Ja. Itt az óvoda udvarán is tudtok kint játszani?
5: Meg használni, meg használni.
4: Kaszáljátok kint a füvet?
5: Ja.
4: Te apukádnak segítesz?
5: Ja.
4: Miben segítesz, Florián?
5: Traktorkaszállógép van nekünk.
4: Ülsz fönn a kaszállógépen?
5: Zsimarca meg, hogy tollott.
4: Tényleg?
5: Ja.
4: És jó a traktoron ülni?
5: Ja.
4: Apu is melletted van?
5: Ja.
4: Az ölében ülsz?
5: Ja.
4: Mekkora területet kaszáltok le, Florián?
5: Meg parcella, meg otthon, az udvaron, otthon mindenhol.
4: Mekkora a fű, ami előtt elkezdtek kaszálni? Mutasd meg. Már egy ilyen pár cent is, ugye? És amikor lekaszáltok, akkor milyen a terület? Rövid, ugye? Szép. Ti is kaszáltok otthon?
5: Ja.
4: És mivel?
5: Kaszálóképpen.
4: És ki csinálja ezt nálatok?
5: Én.
4: Te csinálod? És a felnőttek közül ki?
5: Senki.
4: Senki? Te csinálod?
5: Zsimarcával.
4: Az a könnyű vagy nehéz, Florian?
5: Könnyű.
4: Könnyű? Mire kell ott figyelni?
5: Kábelra.
4: Kábelra.
5: Az enyém anyukátú apu.
4: A nagypapád?
5: Ja. Az enyém apunak hozta traktorkaszálógépet.
4: Ők adták akkor. Láttatok valamilyen bogarakat már a fűben? Mit lehet látni a fűben?
5: Tücsök, hangya, katicsapogál, lepkék, hernyok.
4: Fogtatok már hernyót a kezetekbe?
5: Nekem ma volt, én mamma simogattam birkát.
4: Az is van nálatok ott?
5: Nem, papánál.
4: A nagyszülőknél vannak? És hány darab van belőle, Florián?
5: Most nem tudom mennyi.
4: Néhány van?
5: Azt mondtam, hogy 13.
4: 13 legalább? Mivel ötetitek őket?
5: Én mentem dedekre, traktorra, illen pici van, meg neve van Carraro.
4: Tényleg?
5: Ja. Itt van lepkét és légy.
4: Igen, legyek is vannak, ugye? Zavarnak benneteket?
5: Nem.
4: Nem zavarnak? Lukács, zavarnak téged a legyek?
5: Ja.
4: Miért olyan kellemetlen? Repüljön ki, ugye? Ha rátok száll a légy, akkor az milyen érzés?
5: Nem jó. Csillandozik.
4: Már volt, hogy légycsapóval valaki lecsapta a legyet?
5: Én.
4: Go, mivel csaptad le a legyet?
5: Könyvvel.
4: Akár könyvvel is lehet, ugye? Florián, Katica bogarat már fogtál? Szállt rád már Katica bogár?
5: Ja.
4: Milyen egy Katica bogár? Milyen a színe?
5: Piros. Meg fekete.
4: Hány pöttye van, azt megszámoltad?
5: Öt van.
4: És hogyha a tenyeretekbe veszitek a Katica bogarat, megmarad?
5: Másik is elrepül.
4: Igen, mászhat, és akkor meg elrepülhet. Elrepül.
5: Én akartam megfogni, meg elrepült.
4: A Katica bogarat?
5: Ja.
4: És a tücsköt is mondtad, ugye?
5: Tücsök.
4: Na, milyen a tücsök?
5: Zöld. Nagy.
4: Fogtad már a kezedbe a tücsköt?
5: Nem. Hogy ugrál.
4: Azt láttad?
5: Ja, hogy úgy ugrált. Nálam meg volt egyszer jézsek. Nem nézlő.
4: Ezt hol láttad?
5: Otthon porcelánotan, hon ille kicsi lég van, meg ottan úgy lenne, hogyan ház. Meg anyuka akarta annyi brikettet, hogy konzervat, akkor meg többet nem volt.
4: Adtatok még valamilyen táplálékot ennek a sündisznónak?
5: Nem.
4: Akkor mit csináltatok vele, Florián?
5: Még csak mentem ki pizsamába.
4: Lehet félni egy sündisznótól?
5: Ja. Ha megjelítünk, súl.
4: Már volt, hogy meg akartad fogni a sündisznót?
5: Nem.
4: Tüskéjé, már olyan félelmetesek.
5: Cső.
4: Kesztyűvel meg, igen?
5: Ja.
4: Valaki megfogta nálatok a sündisznót?
5: Mm-mm.
4: Már így elgondolod, ugye, Florián, hogy esetleg csak kesztyűvel lehetne megfogni a sündisznót. Lehet még kint találni az udvaron, Hugo? Ha megfigyeled és járkénsz, mire mi lehet még bukkanni?
5: Virágokra.
4: Virágokra is, igen, a kertben. Vannak virágok? Milyen virágokra?
5: Malérticsa, meg tulipán.
4: Milyen színű a tulipán? Milyen lehet?
5: Pillos.
4: Meg még?
5: Sárga.
4: Sárga. Melyik tetszik neked jobban?
5: Piros.
4: A piros?
5: Nekem is piros, meg nekem csak piros, meg kék, meg fekete, minden. Csak nem meg rózsaszín.
4: Réten is jártok?
5: Ja.
4: Sétálgattok a réten? Mi minden van a réten?
5: Virágok.
4: Hugo, ott olyan virágok vannak, mint otthon a kertben, vagy teljesen más virágok?
5: Teljesen más virágok
4: vannak ott. Melyek a szebbek, a réti virágok, vagy otthon az udvarban?
5: A réten.
4: A réten? Azok jobbak? Ja. És kivel sétálgatsz te a réten?
5: Hátival, meg anyukával, meg Isakkal.
4: Az egész család megy?
5: Ja.
4: Tényleg? Mi a jó ebben, Hugo? Mi a jó, ha mind a négyen mentek?
5: Hogy együtt vagyok.
4: Nagyon jó. Florián, te is jársz a réten?
5: Ja.
4: Ott jobb lenni, vagy pedig otthon az udvaron?
5: Otthon az udvaron.
4: És otthon, az udvarban milyen gyümölcsfák vannak?
5: Nekünk van mamánál cselésnyefa, még mamánál van apel, még az a picsike borsót, mit én ültettem.
4: Borsót is ültettél?
5: Ja.
4: És ki kell?
5: Ja, mert lehet enni.
4: És ettél belőle, húga?
5: Ja.
4: Milyen az íze a borsónak?
5: Finom, édes.
4: Nagyon jó. Florian, nálatok vannak gyümölcsfák?
5: Ja.
4: Milyen gyümölcsöt szeretette most a legjobban?
5: Almát.
4: Húga, a cserésznével mit csináltok, ha leszeditek?
5: Békés.
4: Milyen magasan vannak az ágak, meg a gyümölcsök?
5: Létra kell.
4: Ki mászik fel arra a létrára?
5: Az én átim.
4: Fölmászik?
5: Ja.
4: És mennyit tud egyszerre szedni?
5: Kosárba szedi.
4: És utána mi történik azzal a cseresznyével?
5: Megesszünk.
4: Megesszitek. Florian, nálatok milyen gyümölcsfa van ott?
5: Cseresznye, meg almák, meg lefa, meg van, meg diófa.
4: Mondtad, húga, a finom epret is, ugye?
5: Ja.
4: Mennyi van ebből a kert?
5: Sok. Mindenkinek van csónakunk.
4: Csónakotok is?
5: Kettő. És egyik bábi csónak, én csak meg mi nálunk.
4: Miért jó ez a csónak, húga?
5: Hogy lehet utazni tengelen.
4: És mentek is?
5: Ja.
4: Most majd a nyáron is?
5: Ja.
4: Nagyon vár?
5: Ja.
4: Nagyon jó ezt hallani. És mire kell vigyázni a csónakban?
5: Hogy nem leesünk. Én a mami ölibe ülök.
4: Hogy ott biztonságos, ugye?
5: Ja.
4: Igen. Florian, miért jó, hogyha esztek gyümölcsöt?
5: Egészséges.
4: Mi még egészséges?
5: Zöldség is.
4: Milyen zöldség van most a kertben?
5: Krumpli, saláta, paprika,
6: paradicsom, zöld alma.
4: Mit szerettek a legjobban fogyasztani?
6: Almát, meg ez csak almát.
4: Mára sajnos véget ért a kerti kalandunk, gyerekek. Hallhattátok, hogy a kert nem csak fűből és fákból áll, hanem egy nyüzsgő csodálatos világ, ahol a legkisebb bogárnak és a legnagyobb gyümölcsfának is megvan a maga fontos feladata. Legközelebb, ha kimentek a szabadba, járjatok nyitott szemmel. Nézzetek be a fűszálak közé, szagoljátok meg a virágokat, és ne felejtjétek, a természet a legnagyobb játszótér. De kik is meséltek ezúttal a műsorban?
5: Florian.
4: Hány éves vagy?
5: 6.
4: Ki vagy te?
5: Húga.
4: Hány éves vagy?
5: 4.
4: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlést jövő csütörtökön délután 17:30-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók, és érdeklődök a világ iránt. Sziasztok!
7: Gyerek
2: és a világ, ami azt körülvesz.
1: Jó gyereknek lenni.
3: Nem akarok megfelelni.

19 perc is ismételten Oletis Zsuzsa fogja önöket várni a legfrissebb hazai hírekkel, és természetesen külföldi hírekkel. Addig is mi zenélünk tovább, a Kis Csillag után Molnár Ferenc, azaz Karamell dalával folytatjuk. Érkezik a Mennem kell, és ahogy említettük, 9-kor friss hírekkel Oletis Zsuzsanna.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet szervezésében június 12-én Lendván a placon tartották meg a Mit szeretnének a fiatalok című rendezvényt. Az est célja az volt, hogy párbeszédet indítson a muravidéki fiatalok helyzetéről, lehetőségeiről és jövőképéről közéleti és ifjúsági szervezeti vezetők részvételével. A kerekasztal beszélgetésen részt vett Horváth Ferenc, országgyűlési nemzetiségi képviselő, Bogár Patrik, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke, valamint Basa Morisz, a Dobronaki Ifjak Szervezetének elnöke. Az eseményen visszatérő problémaként merült fel a munkahely és lakhatási lehetőségek hiánya. A résztvevők szerint ezek a kérdések alapvetően befolyásolják a fiatalok helyben maradását és jövőtervezését. Horváth Ferenc nemzetiségi képviselő szerint a problémákra hosszú távú, átgondolt megoldásokra van szükség. A kerekasztal beszélgetés során ugyanakkor arra is biztatta a fiatalokat, hogy bátran vállaljanak közéleti szerepet, és vegyenek aktívan részt a muravidéki magyar közösség jövőjének alakításában. Tone Kaiser külügyminiszter pénteken telefonbeszélgetést folytatott magyar, lengyel és szlovák kollégájával, amelyeken a kétoldalú és regionális együttműködés erősítését szorgalmazta, jelentette be a külügyminisztérium. A tárcavezető kifejezte azt a szándékát is, hogy a lehető leghamarabb személyesen is találkozzon magyar, valamint lengyel kollégájával. Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok vezetői június 15-e és 17-e között találkoznak a francia üdülővárosban, Evian-le-Bainban. Az idei csúcs találkozó legfontosabb témája Ukrajna támogatása lesz, és Franciaország szeretné, ha beszélnének a béketárgyalások folytatásának szükségességéről is. A francia államfő szerdán azt mondta, nagyon fontos, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök részt vegyen a júniusi G7-es csúcson, amelyen napirenden lesz az Egyesült Államok és Izrael-Irán elleni háborúja is. Emmanuel Macron közölte, hogy Egyiptom, Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek vezetőit is meghívják a G7 egyik külön ülésére, ahol a hormuzi szoros helyzetéről tárgyalnak majd. Egy amerikai-venezuelai közös műveletben megölték a hírhet Tren de Aragua bűnszervezet vezetőjét, a Niño Guerrero-ként is ismert Héctor Rustenford Guerrero Floreszt. A hírt Donald Trump amerikai elnök jelentette be pénteken a Truth Social-en, ahol azt írta, a célponttal az Egyesült Államok déli parancsnokságának gyors és halálos kinetikus csapása végzett. Az elnök szerint a művelet az ő irányítása alatt zajlott, és hangsúlyozta a nemzetközi együttműködés fontosságát is. Bejegyzésében az elnök a Tren de Aragua-t a föld egyik legvérszomjasabb terrorista szervezetének nevezte, és azt állította, a kartel mögött Nicolás Maduro a január elején megbuktatott és az Egyesült Államokba szállított volt venezuelai államfő állt. Sport. Már a labdarúgó világbajnokság első hétvégéjén is rendeznek egy igazi rangadót, az ötszörös győztes Brazília, a titkos esélyesként számon tartott Marokkóval játszik a C csoportban. A brazilok minden idők legrosszabb selejtező sorozatában vannak túl, de a sztárokkal tűzdelt keretet persze ezúttal sem lehet leírni. Első meccsükön pedig rögtön egy kemény ellenféllel szemben láthatjuk őket, és megtudhatjuk, hogy milyen formában érkezett a tornára Carlo Ancelotti csapata.
4: időjárás.
3: Többnyire derült idő várható ma, legfeljebb az északkeleti ország rész felett növekedhet meg átmenetileg a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Déltájban 24-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
3: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Lendva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

0: A hét
1: zeneszáma.
2: Három perccel vagyunk 9:45 után, és ahogy az iménti beharangozásban hallhatták, megkezdjük az új hét zeneszáma megválasztását. És miután majd meghallgatjuk ugye a három javaslatunkat, 2 telefonszámon leszünk elérhetőek, ezek az 575 17 18, illetve az 575 17 19-es telefonszámok. Ha pedig külföldről szeretnének majd bennünket hívni, akkor plusz 386 2-es, majd pedig a 2 telefonszám közül az egyik. És azonnal érkezik az első javaslatunk, ez nem más, mint a Halott pénz, Merringer és az Ónodi közös dala, a Máshol.

0: A hét zeneszáma.
1: Ez a három dal volt tehát a mai hét zeneszáma szavazás három javaslata. Most pedig akkor fogadjuk a telefonhívásaikat a már említett telefonszámokon 575 17 18, illetve 575 17 19. Ha pedig külföldről hívnak, akkor ugye plusz 386, majd pedig a kettest kell bepötyögni az egyik telefonszám előtt. És vannak-e telefonhívásaink? Vannak. Haló, haló, jó napot kívánok, jó reggelt!
2: Szép napot kívánok, kedves Tamara!
1: Üdvözlöm!
2: És szép üdvözlet a stúdióba! Én a halott pénzzel szavazni.
1: Tehát egy szavazat a halott pénzre, rendben. Köszönjük szépen, hogy telefonált.
2: Köszönöm.
1: Kellemes
2: minden
1: napot!
2: Minden jót, viszont halásra!
1: És egyelőre úgy tűnik, hogy nincs több telefonálunk, de azért telefonáljanak bátran, szavazzanak kedvenc dalukra, ezzel is ugye biztosíthatják azt, hogy a bizonyos dal nyerje meg a mai szavazást.

0: És már be is érkezett a következő telefonhívásunk. Halló, halló, szép jó reggelt, jó napot!
1: Jó napot kívánok, Valéria vagyok, Zegről.
0: Üdvözlöm!
1: A harmadikra szeretnénk ketten a gyermekemmel.
0: Tehát kettő szavazat a harmadik dalra. Rendben, köszönjük szépen, és további kellemes napot kívánunk.
1: Szép napot, viszont hallásra.
0: Viszhall. És van még telefonálunk. Halló, halló, jó napot!
2: Üdvözlöm, kedves Tamara Jutka vagyok. Ketten szavaznánk az elsőre.
0: Tehát kettő szavazat az első dalra. Rendben, fel is írtuk. Köszönjük szépen, hogy telefonált, kellemes napot kívánunk.
2: Köszönöm, viszont kívánom.
0: És már a következő hallgatót köszöntöm. Halló, halló, jó reggelt, jó napot!
3: Szevusz, Tamara, Géla vagyok.
0: Üdvözlöm!
3: Hát a Rilus néve szavaznánk az elsőre.
0: Még kettő szavazat az elsőre, rendben. Köszönjük szépen, hogy telefonáltak, kellemes napot kívánunk.
3: Köszönjük, szia, jó munkát, szia.
0: Köszönjük szépen.

0: És beérkezett egy újabb telefonhívás. Haló, haló, jó reggelt, jó napot!
1: Jó napot kívánok, Tamara, Esri vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm!
1: Az első dalra szeretnék szavazni.
0: Akkor egy hatodik szavazat az első dalra, rendben. Köszönjük szépen, hogy telefonált, kellemes napot kívánunk.
1: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok.

0: Szép jó reggelt, jó napot a következő telefonálónknak, haló.
1: Sokolom, kedvestem, én Béla vagyok Utolföldéről.
0: Üdvözlöm.
1: Szeretnék szavazni a harmadikra.
0: Egy szavazat a harmadik dalra, rendben, fel is írtuk. Köszönjük szépen, hogy telefonál, további kellemes napot.
1: Én is köszönöm, és szép hétvégét kívánok önöknek.
0: Viszont kívánjuk.

0: És már itt is egy újabb telefonunk. Haló, haló, szép jó napot, jó reggelt!
1: Üdvözlöm, Tamara, Margó vagyok Pápáról. Az első dalra szeretnék szintén szavazni.
0: Még egy szavazat tehát az első dalra, rendben, köszönjük szépen a telefonát. Mi is kellemes hétvégét kívánunk.

0: Van egy újabb telefonálunk. Halló, halló, szép jó reggelt, jó napot!
1: Szép jó napot kívánok Tamara mindkettőjüknek a stúdióban, és az elsőre szavazók. Nagyon szépen megköszönöm, Ili, a viszonthallásra.
0: Rendben, fel is írtuk a szavazatot az első dalra. Köszönjük szépen, hogy telefonált, kellemes napot kívánunk.
1: Önöknek is.
0: És van még telefonálunk. Halló, halló, jó reggelt, jó napot.
2: Szervusz, Tamara, itt Gizi lakosból. Szeretnék szavazni az elsőre.
0: Még egy szavazat az elsőre. Fel is írtuk, köszönjük, hogy telefonált.
2: És jó munkát a viszonthallásra.
0: Viszont kívánjuk a jó kívánságokat, viszhall.
2: Viszont.

0: az élet szó.
1: És már be is érkezett a következő telefonunk. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, kedves Tamara!
1: Üdvözlöm!
2: Én Edit vagyok Sőtőről.
1: Melyik dalra szavazna?
2: Szavaznék az elsőre.
1: Még egy szavaz az elsőre, akkor?
2: Szeretném elmondani, hogy nagyon tetszik a reggeli spontán beszélgetős riportműsor, ami 8 óra előtt van. Igazán élveztem, a régi időkben visszakalasztottam, azt hiszem a Teodorral volt a riport.
1: Rendben, majd átadjuk a riport készítőjének, akkor
2: nagyon
1: köszönjük,
2: köszönöm
1: szépen.
2: Nagyon köszönöm, és ezt ne hagyják abba, mert igazán jó.
1: Rendben, köszönjük
2: szépen.
1: Köszönöm
2: a lehetőséget, minden jót, viszont hallásra.
1: Mi köszönjük, hogy telefonált, kellemes napot kívánunk.

0: A mai hét zeneszáma választást hát erősen nyerte az első dal, azaz a Halott pénz, Merringer és az Ónodi közös dala a Máshol. 10 szavazattal nyerte teljesen pontosan a mai szavazást, ezen kívül a harmadik dal 3 szavazatot kapott, a második pedig 0-át. Mi megköszönjük szépen mindenkinek, aki szavazott, telefonált ide a stúdiónkba, és most érkezik akkor az új hét zeneszáma a Máshol, a Halott pénztől, a Merringertől és az Ónoditól.
1: A hét zeneszáma.
2: Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni.

0: Sok víz lefolyt már a Murán.
1: Már az 1848-49-es szabadságharc utáni időszakban az akkori Pazsvár megyei részen feltehetően igazi betyárvilág érvényesült. A szlovének lakta területen, valamint annak a peremvidékén, ahova domonkosfa is tartozott, a gyakori tolvajlások, lopások és rablások miatt a lakosság vagyona nem volt biztonságban. A következő évtizedekben hasonló, vagy még ennél is durvább lett a helyzet.
2: Sok víz lefolyt már a Murán Göncz Lászlóval szombaton 14 óra után. Ismétlés hétfőn 21 óra után nem sokkal.
3: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Aleti Zsuzsa hírszerkesztő. A parlamenti képviselők hétfőn vitatkoznak az önkormányzati választásokról szóló törvény módosításairól, döntött pénteki ülésén a házelnök kollégiuma. A rendkívüli ülésre vonatkozó kérelmet az SDS, az NSZI, az SLS, valamint a Fókusz és a Resznica képviselői nyújtották be, akik egyben a törvénymódosítások előterjesztői is. A sürgősségi ülés 10 órakor kezdődik. A hírhez tartozik, hogy Gun-Marit Helgesen, az Európa Tanács helyi és regionális önkormányzatok kongresszusának elnöke komoly aggodalmát fejezte ki a szlovéniai választási törvény módosításával kapcsolatban. A testület véleményt kért a Velencei Bizottságtól arról, hogy a Szlovéniában javasolt módosítások megfelelnek-e az európai választási normáknak, jelentette be a strasbourgi székhelyű Európa Tanács. Július 7-től az Európai Unió új közlekedésbiztonsági szabályozást vezet be, amely minden újonnan regisztrált autó számára kötelezővé teszi az Emergency Stop Signal nevű rendszert. Az intézkedés célja a ráfutásos balesetek számának csökkentése, amelyek gyakran a késedelmes reakció idő miatt következnek be. Az ESS egy olyan innovatív megoldás, amely vészfékezés esetén villogó féklámpákkal figyelmezteti a mögötte érkezőket, így növelve a vezetők reakció képességét és csökkentve a balesetek kockázatát. A rendszer csak akkor aktiválódik, ha az autó fedélzeti érzékelői hirtelen lassulást észlelnek, amely meghaladja a másodpercenkénti 6 métert, és a jármű sebessége legalább 50 km/h. Ilyen esetekben a féklámpák villogni kezdenek, ami azonnali vizuális figyelmeztetést jelent a mögötte haladó járművezetők számára. Ez a megoldás különösen nagy sebességnél, például autópályákon lehet életmentő, hiszen a villogó fényekre az emberi agy gyorsabban reagál, mint az állandó fényre. Az Európai Mezőgazdasági Kereskedelmet képviselő Coquerel lefelé módosította az Európai Unió és az Egyesült Királyság 2026-os gabona termésére vonatkozó előrejelzését. A gabonafélék termése elmarad a tavalyi szinttől, repcéből viszont többre számítanak az elemzők. A Coquerel harmadik 2026-os termésre vonatkozó előrejelzésében az EU 27 tagállamai és az Egyesült Királyság együttes gabonatermését 295,5 millió tonnára becsülte. Ez alacsonyabb a márciusban kiadott 298,8 millió tonnás prognózisnál, és 5%-kal elmarad a 2025-ben betakarított 311,3 millió tonnánál. A június 10-én közzétett jelentés szerint a búzatermés várhatóan 143,7 millió tonna lesz, ami 5%-kal alacsonyabb a tavalyi 150,8 millió tonnás eredménynél. Az Európai Unió legtöbb térségében a termés átlagok elmaradnak a 2025-ben tapasztalt kiemelkedő szintektől, ugyanakkor a hozamok várhatóan nem csökkennek az átlag alá, közölte a Coquerel. Sport. A lendvakösségi sportjátékok keretében idén 13 sportágban rendeztek versenyeket, amelyeken 414 szabadidős sportoló vett részt. A Lendvai Sportszövetség pénteken tartotta meg a községi sportjátékok hagyományos díjkiosztóját. Az idei, immár 28. alkalommal megszervezett rendezvény sorozat januártól júniusig zajlott, és rekordszámú résztvevőt mozgatott meg. Ez 81-jel több, mint egy évvel korábban. A legnépszerűbbnek a teremlabdarúgó torna bizonyult 96 résztvevővel, de a gyalogtúra is sokakat vonzott. Andrej Matyasec, a Lendvai Sportszövetség elnöke rádiónknak elmondta, külön öröm számára, hogy a fiatalokat is sikerült megszólítani, elsősorban a strandröplabda, a tenisz és a teremlabdarúgás révén. Hozzátette, jövőre az úszás és akár a strandfoci is bekerülhet a programba. A legtöbb dobogós helyezést ezúttal is a Lendvai Nyugdíjasok Egyesületének tagjai szerezték meg. További részletekről a ma délutáni terepjáróban hallhatnak Szabó Rudolf munkatársunktól.
2: Időjárás.
1: Többnyire derült idő várható ma, legfeljebb az északkeleti országrész felett növekedhet meg átmenetileg a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Deltájban 24-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

0: Álmodók a siker útján.
1: Alapítója az Arborea Naturkozmetikum márkának. Egyedi és tudatos növényi alapú termékeket készít egy kis zalai faluban.
2: Tini koromban rettenetesen sokat küzdöttem a bőrömmel. Ez is sarkalt arra, hogy én ennek nekiálljak magának, ennek a vállalkozásnak. Valahogy maga a család, mint egység, az nagyon-nagyon fontos szerepet játszott régen is, és most is.
1: Június 14-én az Álmodókban Hermann Bekő Blanka, az Arborea márka megalkotója. Várom Önöket vasárnap 10 óra után.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: A bőrrák a leggyakoribb daganatos megbetegedések közé tartozik, előfordulása világszerte növekszik. Kialakulásában kiemelt szerepe van az UV-sugárzásnak, ezért fokozott kockázatot jelent a gyakori napozás, a szolárium használat és a tartós kültéri munkavégzés. A világos bőrűek, illetve a sok anyajeggyel rendelkezők különösen veszélyeztetettek. A megelőzés alapja a túlzott napsugárzás kerülése, a megfelelő ruházat, kalap és magas faktorszámú fényvédő használat, valamint a bőr rendszeres önvizsgálata és a gyanús elváltozások mielőbbi bőrgyógyászati ellenőrzése. A rádiórendelő e heti témája a bőr és a bőrrák. A műsor vendége dr. Vas Vilmos, szerkesztője Cigán Szilvia.
2: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.

0: A nyár, a nyaralás, a lengeöltözködés, a gyakori szabadtéri tevékenységek, ki ne vágyna ezekre? Bármennyire is sóvárgunk utánuk, és bármennyire szeretjük bőrünket a napsugarainak kitenni, az óvatosság elengedhetetlen. Bár az UV-sugárzás hozzájárul a D-vitamin termelődéshez, a bőr rétegeit is károsíthatja. Jó napot kívánok a rádiórendelő hallgatóinak! Dr. Vas Vilmos Lendvai családorvos ma a bőrről és a bőrrákról mond el fontos tudnivalókat. Június 1-jével megkezdődött a meteorológiai nyár. Az elmúlt napokban már megtapasztaltuk az első kánikulát. A nyárnak az egyik jellemzője az is, hogy sokkal kevesebb ruházat kerül ránk, és sokkal szívesebben tesszük ki testünk legnagyobb orgánumát, a napsütésnek, tehát a bőrt. Dr. Vas Vilmos családorvossal ma a bőrről, ez alatt pedig még a bőrrákról beszélgetünk. Miért mondjuk azt, hogy a legfontosabb és legnagyobb szervünk a bőr?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Tulajdonképpen, mint ahogy tetszett említeni, a bőrünk a szervezetünknek a legnagyobb szerve. Körülbelül 1,6-tól 1,8 négyzetmétert tesz ki. A bőrnek számos feladata van. Az első feladat körébe tartozik ugye a szervezetünknek a védelme. Különböző sérülések, mechanikai hatások következtében a bőrünk véd ezeknek a hatásoknak a kivédéséről, úgy, mint hogy esetleg valami sérülések, mert a bőr ugye rugalmas, és nem rögtön keletkeznek sérülések. Ezen felül szerepet játszik az ultraviola sugaraknak az elnyerésében. Szerepet játszik a szervezetnek a hőmérséklet szabályozásában, testhőmérséklet szabályozásában. A bőrünk savanyú vegyhatásának következtében véd bennünket különböző baktériumoknak, illetve a gombáknak a behatására. Szerepet játszik a szervezet só-víz háztartás egyensúlyban tartásában. Ezen kívül nem utolsó sorban ugye bizonyos vitaminok, mint a D-vitamin képzésében, amely az oszteoporózis, vagyis a csontritkulás megelőzésében nagy szerepet játszik.
0: A D-vitamin elnyeréséhez elegendő lenne napi 15 percet a napon tartózkodnunk, és ezért nagyon gyakran azt mondják, hogy ez télen nem valósulhat meg, viszont nyáron igen, és itt esünk át a ló túloldalára, túlzásba visszük, gyakran túlságosan kitesszük a napnak a bőrünket. Hát miért olyan veszélyes napozni?
1: Tudva levő az, hogy ugye a napsugárban az ultraviola sugarak szerepelnek, amelyeket a bőr elnyeli. Na most az ultraviola sugarak elnyerése kapcsán a bőrben lévő felszínes melanociták, ezek az festékes sejtek, azoknak a sejtmagjai DNS-ébe bejutva az ultraviola sugarak serkentik ezeket a sejteket a melanin vagy a festék termelésére. Ezáltal biztosítva a szervezetet egy bizonyos védőréteg kialakítására a bőrbe, hogy nem minden ultraviola sugár jusson be akár a mélyebb bőrterületekre is. Most maga a melanin ugye ez képezi a bőrünknek a színét. Na most vannak nagyon többféle bőrtípusok, megemlíteném mondjuk rá a nagyon fehér bőrű embereket, ahol ugye a melanin mennyisége az kevesebb, viszont egészen a sötét barna-barnás színárnyalati változásokig. Az ultraviola sugarak elnyelése alkalmával, amelyek esetleg bejuthatnak a bőr mélyebb rétegeiben is, ezek különösen az UVA sugarak, amelyek az ott lévő bőr, hámsejtek, sejtmagjában lévő DNS károsodása alkalmával, azoknak a mutációjával különböző rosszindulatú bőrdaganat keletkezésének adnak lehetőséget. Ugyanakkor a melanocitákban bejutott UVB sugarak is károsodást okozhatnak a melanocita sejtmag DNS struktúrájába, és ezek tulajdonképpen a forrásai az úgynevezett melanomáknak. A bőrrákok, mint ahogy említette, a legnagyobb százalékban jelentkeznek, de ezek a rákok a mai orvostudomány állása is a lehetőségek szerint szinte 100%-ban gyógyíthatók, abban az esetben, ha időben fedezik fel őket.
0: Dr. Vas Vilmos a folytatásban a bőrrák leggyakoribb típusairól tájékoztatja önöket.
1: A bőrrákok közül elsősorban megemlíteném az úgynevezett bazaliumákat, amelyek a hámsejtekből kiinduló rosszindulatú bőrdaganat, amely általában a fedetlen bőr testterületekről indul ki, általában például óron, fülön, arcon, vállon vagy alkarokon szokott jelentkezni a bazalioma. Ez egy jellegzetes típusos elváltozást okoz a bőrön, mégpedig jellemző rá, hogy a bőr felszíne fölé emelkedik, és éles határvonul az egészséges bőr és a rákos bőrterület között. Én megemlíteném, hogy nagyon lassan nő, nagyon lassan változik tulajdonképpen, és szinte sohasem okoz áttéteket. Ezeknek a bazaliomáknak a gyógyítása, hát elsősorban ugye minél hamarabb észrevesszük, akkor orvosnál kell jelentkezni, tehát ha ilyen valami elváltozást észlelünk a bőr típusos területén, akkor orvosnál jelentkezve bőrgyógyásznál sebészi eltávolítással, megfelelő védő őv eltávolítással is szinte 100%-ba meggyógyítható. Megjegyezném azt, hogy ez után is nagyon fontos ennek a területnek az ellenőrzése, és a test másik területnek az ellenőrzése is, hiszen ez kiújulhat, vagy esetleg másik test területeken is jelentkezhet. Említettem, szinte 100%-ba gyógyítható, és metasztázisokat, áttéteket nem szokott okozni. A másik rák terület az úgynevezett laphámsejtes bőrkarcinomák, amelyek már egy kicsit a bőr mélyebb rétegeibe is behatolnak, nagyon ritkán okozhatnak áttéteket a regionális nyirokcsomókba. Ezek a rák elváltozásokra jellemző, hogy úgy szintén kitüremkedik a bőr felszínére, egyenetlen neki a határai, és időnként esetleg ilyen fekélyesedés, vagy valami váladékozás is jelentkezik ezekből az elváltozásokból. Na most, ami a lényeges az, hogy ezek a rákos kis ugye nagyon lassan fejlődnek, és sokszor a betegek hajlamosak arra, hogy nem jelentkeznek időben orvosnál, hanem elhanyagolják az elváltozásnak az orvosi vizsgálatát, és ezáltal szinte nagyobb területekre is kiterjedhet. Mint ahogy említettem, ezek a bőr mélyebb struktúrájára is behatolnak, és vannak időnként, hogy már szinte a bőr alatt lévő kötőszövetekre is ráterjednek, a nyirokcsomókra ráterjednek, ilyen esetekben már a gyógyítás, ez egy kicsit nehezebb. Itt is a gyógyítás szempontjából nagyon fontos, hogy minél előbb egy védő ő területtel eltávolítsuk megfelelő mélységbe ezeket a rosszindulatú elváltozásokat, esetleg időnként sugarazási terápiát is alkalmazunk a gyógyításnál.
0: A legfélelmetesebb bőrdaganat mindenképpen a melanoma. Nem mondhatjuk azt, hogy gyógyítható, vagy tévedek?
1: Igen. A melanomák körülbelül az összes bőrrákok csoportjában mindegy 2-3%-át teszik ki. A melanomák tulajdonképpen ezek az festékes anyajegyek. Szlovéniában körülbelül jelenleg egy 10 000 melanomás beteg él. Mondhatom azt, hogy a korai felfedezés, a lakosságnak a megfelelő felvilágosultsággal, a szűrővizsgálatok, a gyógykezelési lehetőségek, a gyors orvosi ellátáshoz való hozzájutás hatására a melanomáknak a felfedezéstől számítva az 5 éves túlélés az 92%. A Ljubljanai Onkológiai Institút adatai szerint mondom ezeket a százalékokat, mert hiszen a világ más területén, Európában körülbelül ez egy 75%. Itten dicséretet mondok. Az alapellátás és a szakellátás, a gyógyítás és a magas szintű szakmai tudásnak és a gyógyítási lehetőségeknek, amit a melanoma területén a Szlovénia elért.
0: Ez egy fontos információ azért is, mert egy ilyen dicséretet kellene mondani az embereknek is. Tehát olyan szempontból, hogy legyenek figyelmesek bőrükre, hiszen a bőr nem felejt. Tehát ha egyszer lejégtünk a napon, ezt a bőr megjegyezte, és legközelebb, amikor lejégünk, akkor csak hozzáadja az újabb bőrsérülést. Doktor úr, melyik jelekre kell okvetlen odafigyelni? Milyen gyakran kell ellenőriztetnünk, felvizsgáltatnunk a bőrünket? Mert hát ugye tudjuk, hogy mindenkinek van ilyen-olyan pontocskája, anyajegye, odafigyelünk rá, és nem is.
1: Igen, itten tulajdonképpen a rizikó tényezők azok, amik szerepet játszanak. Mind ahogy tetszett említeni, a leégés. A leégés az ugye a napnak kitett szabad bőrterület vagy bőrfelületeken szokott jelentkezni, és általában olyankor, amikor a bőr fedetlen, védetlen, nem használunk valamilyen védő krémeket vagy védő kenyőcsöket, és esetleg olyan időszakban napozunk, amikor a legerősebb az UV sugárzás, mondjuk rá ugye 11 óra és délután 4 óra között. Ilyenkor a bőr hámsejteknek a károsodása egy ilyen bőrpirral jelentkezik, tehát megpirosodik a bőr, és egy égető, szúró fájdalom jelentkezik. Ezek az elváltozások nem közvetlen a napozás közben, hanem utána egy 3-6 órára szokott jelentkezni. Ilyen esetekben minden esetre hűteni kell a bőrünket, és megfelelő folyadékbevitel az nagyon fontos a szervezet számára, hiszen a napozás közben is nagyon mennyiségű folyadékot vesztünk. Na most abban az esetben, ha fiatalkorban legalább 3-szor ilyen napig is történik, az igenis nagy rizikó tényezőt jelent a későbbi korban kialakult melanomáknak a keletkezésében. Ezért nagyon fontos az, hogy betartsuk a védő utasításokat. Ugye elsősorban az, hogy napozni ne menjünk a legnagyobb UV-koncentrációs időszakba, mégpedig 11-től 3 óráig, illetve 10 órától délután 5 óráig. Amennyiben, ha megyünk, akkor esetleg árnyékba menjünk, használjunk védőfelszerelést, úgy, mint ruhát vagy sapkát, UV-szűrő napszemüveget, előtte fél órával legalább védőkrémekkel lekenjük a bőrt, hogy ezáltal biztosítsuk az UV-sugárkárosodás elleni védelmet. Ez mellett még megemlíteném, mint rizikó tényező a fehér bőrt, bőrszint, a szőke haj, a szeplőket, a kék szemek, ezek mind olyan tényezők, amelyek nagyobb érzékenységgel vannak az UV-sugárzás káros hatására. Az anyajegyek. Az anyajegyek az normál körülmények között ugye egy ilyen barnás árnyalatnak különböző színfokozatait tartalmazva egy kimondott éles határral kisebb-nagyobb milliméter, vagy esetleg nagyobb elváltozások lehetnek, amelyek a bőr felszínével egyenlők, tehát nem kitörőemkedők. Abban az esetben, hogyha valakinek 100 anyajegye van a test területén, minden esetre szűrővizsgálatokra kell eljárni minden évben, mert nagy rizikó tényezőt jelent az anyajegyekből kialakult melanomáknak a keletkezésére. Mire kell itten felfigyelni az anyajegyeknél? Elsősorban, ha megváltozik a nagysága, megváltozik az alakja, ha változik a szín árnyalatai, ha kitüremkedik például a test, vagyis a bőr felszínéről, esetleg netalán mondjuk rá fürdés, törölkezés kapcsán erősebb dörzsölésnél vérzik, vagy pedig valami váladékozás jön az anyajágyból, azonnal kell orvosnál jelentkezni, és bőrgyógyásznál, aki a dermatoszkóppal meg tudja állapítani, hiszen a melanomák kezelésének az eredményénél a legnagyobb százalékba a nagyság kiterjedés számít. Abban az esetben, ha a melanomák 1 millimétertől nem nagyobbak, és nem terjednek mélyebben, 100% tudjuk gyógyítani. Viszont ha már 4 milliméternél nagyobbak az elváltozások, ilyen esetben már fennáll a lehetőség azra, hogy a bőr mélyebb struktúrájára átterjednek, illetve a környező nyirokcsomókra, illetve van sokszor, hogy már ilyenkor áttéteket okoz például a tüdőben, májban, az agyban, illetve a csontvelőben. Úgyhogy felhívnám a figyelmet, hogy különösen azok, akik fehérbőrűek, akiknél több, mint 50 felett lévő, tehát, de az előbb 100-at említettem, de már 50 felett lévő anyajegy van a testén, szinte havonta ellenőrizzék önellenőrzést, vagy pedig a család valamelyik tagja ellenőrizze is, ha bármi változást, vagy netalán esetleg egy újabb anyajegyhöz hasonló, de nem egyenletes színű vagy alakú elváltozást észlelnek, jelentkeznek bőrgyógyásznál ellenőrzésre, mert a korai kiszűrés a legfontosabb és a leghatékonyabb a gyógyítás szempontjából. Megemlíteném, hogy még családi halmozódás is előfordulhat, mégpedig olyan családokban, akiknél már melanomát észleltek, ott a nagyobb a lehetőség a melanomának a jelenlétére vagy a keletkezésére, illetve olyan betegeknél, akik krónikus immunoszupresszív terápia alatt vannak, azoknál sokkal gyakrabban fordulhat elő a melanoma.
0: Kedves hallgatóink, Önök a rádiórendelőt és dr. Vas Vilmost hallották. A műsor készítésében közreműködött Torma Róbert hangtechnikus. Szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszonthallásra!

Ahogy azt már tudhatjuk, Mexikó és Kanada után az Egyesült Államokban is elrajtolt a 2026-os futballvilágbajnokság. Hazai idő szerint ugye ma hajnalban rendezték meg az USA-Paraguay meccset, előtte pedig megtartották a torna harmadik nyitó ünnepségét is, amit egyébként Katy Perry előadása tett igazán emlékezetessé. Na, a Telex ennek az eseménynek a zenei részéről írt egy cikket is, ebből fogunk egy picit szemezgetni. Ahogy azt ők is írják, a korábbi világbajnokságokkal ellentétben a FIFA ezúttal szakított a hagyományokkal, és három külön megnyitó ünnepséget is tartott a három rendező országban. Az elsőt Mexikóban, ahol ugyebár Shakira és Barna bajatta elő a VB himnuszát, a Die Die-t, Kanadában Michael Bublé volt a sztár fellépő, aki egy kórus kíséretében énekelte el a Bring It On Home To Me című dalt. Néhány órával később pedig a Los Angeles-i SoFi stadionban folytatódott a világbajnoki show műsor. Még fél ház sem volt a hatalmas arénában, amikor kezdetét vette a megnyitó. A pályán előbb dobosok és táncosok jelentek meg, majd sorra jöttek a torna hivatalos dalait jegyző rapperek és énekesek, vagyis Future és Tyla a Game Time című számot adta elő, majd következett Lisa, Anita és Rema triója a Goals című dallal. Az előző két megnyitón megszokott zászló bevonulás után jött a nem túl kreatív show csúcspontja, Katy Perry előadása. A csillogó ruhába öltözött énekes a Wonder című számát adta elő a kezdőkörben felállított színpadon, Perrynek társa is volt a 10 éves Tius Luca személyében. Ő az a norvég kisfiú egyébként, aki évekkel korábban a hangját adta pontosan ahhoz a dalhoz, amit énekelt élőben ugye a művésznő. A kezdőrugás előtt két country énekes, Dan Smyers és Shane Mooney énekelt el az amerikai himnuszt, a vendég paraguaiak himnuszát a népviseletbe öltözött Purahéi Soul zenei társulat adta elő. Ezt követte az amerikai sportesemények kihagyhatatlan eleme, a légiparádé természetesen. Ezúttal három Apache helikopter robogott el a zárt stadion fölött, amiből igaz a helyszíni nézők nem sokat láttak, de a televíziós közvetítésben kétségkívül látványos volt. Ezúttal elmaradt a nagy lelátói sztármustra, csupán a Beckham házaspárt és Tom Cruise-t mutatta egy pillanatra a kamera megnyitó alatt. És ahogy azt már tudhatjuk a zenei témákon kívül, a meccs egyébként 4-1-re végződött az USA javára. Úgyhogy ennyit a foci VB-ről és ugye a zenei témákról, ami ezzel kapcsolatos. Mi pedig, ha már egyszer zenei téma és Katy Perry, érkezünk egy ideillő dallal is. Igaz, nem a Wonder, de a Firework fog szólni a művésznőtől, úgyhogy ezt a dalt meghallgatjuk közösen, de utána itt lesz velünk a Tunyogi Rock Band is, és a hétköznapok legyenek jók.

A hétköznapok legyenek jók, de a hétvégig is ugyebár. Na, a Tunyogi Rockband után mi folytatjuk Katona Klárival, és ahogy azt önök is sejthetik, 11 órakor nem más, mint Oleti Zsuzsanna fogja önöket várni a legfrissebb hírekkel. 11 óra után pedig megkezdjük akkor a mai slágerkívánságunkat. Számítunk majd figyelmükre, és természetesen telefonhívásaikra is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Szlovénia zágrábi nagykövetsége a korábbi évekhez hasonlóan ajánlásokat készített a Horvátországba utazó szlovén nyaralók számára. Ebben figyelmeztetik az utazókat az idegenforgalmi adó megfizetésére és az óvatosságra az ATM-ekből történő készpénzfelvételkor. Egyben rámutatnak arra is, hogy az új ellenőrzési rendszer miatt hosszabb várakozási időre lehet számítani a Horvátország, Bosznia-Hercegovina, valamint Szerbia közötti határátkelő helyeken. A Fidesz szombati tisztújító kongresszusa előtt Orbán Viktor pár percre megállt válaszolni a sajtónak. A politikus arról beszélt, hogy gazdasági és politikai káosz felé tart az ország, pártjának pedig ellenzéki pártként feladata ennek megakadályozása. Az ukrán pénzszállítók elleni akció kapcsán nagyon röviden nyilatkozott, szerinte a jogszabályoknak megfelelően történt minden. Korábban arról jelentek meg hírek, hogy a rajtaütést maga Orbán Viktor rendelte meg a hatóságoktól, bár annak szakmai indoka nem volt. Orbán beszélt arról is, hogy a párt nem csak vele képes megújulni, illetve elmondta, hogy a választási vereség után azonnal lemondott, ezért kell tisztújítást tartani. A kérdésre, hogy nem lenne-e jobb a Fidesznek nélküle, a pártelnök közölte, erről is fog beszélni a kongresszuson. A nemzetközi politikai szerepvállalásával kapcsolatos kérdés elől kitért a volt miniszterelnök. A kongresszus a Fidesz 2026. április 12-i választási veresége óta az első nagy pártesemény, amelyen a tagság a kudarc okairól is véleményt mondhat. A vezetőválasztás mellett a párt szervezeti felépítéséről is döntenek. A tervek szerint megszűnik a választókerületi rendszer, a Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik, az országos elnökség pedig kibővül a 20 megyei elnökkel, a két frakcióvezetővel és 4 alelnökkel. Az Európai Bizottság egy új végrehajtási rendelettervezeten dolgozik, amely jelentősen modernizálja és rugalmasabbá teszi a vágóhidak és vadfeldolgozók hatósági ellenőrzését. A jogszabálymódosítás két fő területre fókuszál. Utat nyit a mesterséges intelligencia alkalmazásának a húsminősítésben, valamint adminisztratív könnyítéseket biztosít a kisebb kapacitású vidéki vágóhidak számára. Mivel uniós végrehajtási rendeletről van szó, a jogszabály az Európai Unió hivatalos lapjában való megjelenését követő 20. napon lép hatályba. Ezt követően minden tagállamban, így Szlovéniában is, közvetlenül külön hazai jogszabályba iktatás nélkül alkalmazandóvá válik. Jelenleg a témához kapcsolódó, de egy másik szabályozó módosítására irányuló véleménykérési lehetőség van nyitva a bizottság portálján, ahhoz hozzá lehet szólni 2026. június 25-éig. Az Egyesült Államok megsemmisített több iráni drónt, amely a Hormuzi szoroson áthaladó hajókat vette célba, jelentette be szombaton az amerikai középső parancsnokság. Az X-en közé tett üzenetében a CENTCOM leszögezte, hogy a szoroson a forgalom akadálytalan, a művelettel kapcsolatban azonban nem közölt részleteket. A brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálatának adatai szerint jelenleg naponta kevesebb, mint 10 hajó halad át a szoroson. Jól lehet, ez a szám az iráni konfliktus kirobbanása, azaz február 28-a előtt körülbelül 130 volt. Sport. Június 13-án ismét Balatonföldvár lesz a magyarországi vitorlás életközpontja. Rajtól a balatoni versenyszezon egyik legnagyobb presztízsű vitorlás eseménye, amely az elmúlt évtized során a Balaton egyik legismertebb és legkedveltebb többnapos regattájává vált. Szombaton Szemes és Réb Fülöp az irány a balatonföldvári rajttal és céllal, míg vasárnap fordul a kocka és a mezőny, akkor a Kalinál és Szemesnél kell venni a jeleket. Az egytestűek egy kört teljesítenek, míg a 2018-ban belépő katamaranok katamaránok gyorsaságuk miatt nagyjából a táv másfélszeresére készülnek a számukra külön kiírt speed race megméretésen.
2: Időjárás.
1: Többnyire derült idő várható ma, legfeljebb az északkeleti ország rész felett növekedhet meg átmenetileg a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Déltájban 24-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral lendvakörzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertz.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
3: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
4: Ezt is jó tudni.
5: Kívánságműsor.
6: 7 perccel vagyunk 11 óra után, és az iménti beharangozásban hallhatták is, hogy megkezdődik a ma délelőtti sláger kívánságunk. És már azonnal van is egy kívánság, ez nem más, mint László kérése. Ő Bonnie M-től szeretné hallani a Sunnyt, ez fog szólni, és közben akkor hívhatnak bennünket az 575-1718, illetve az 575-1719-es telefonszámon, külföldről pedig, ahogy azt már tudhatják, plusz 386, majd pedig a kettes számot kell beírni az egyik telefonszám előtt. Érkezzen most Bonnie M és a Sunny.

0: Bonnie M-től szólt a Sunny, és ha minden igaz, akkor már vannak is telefonálóink. Haló, haló, szép jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Szeretném meghallgatni Domján Edit előadásában a Köszönet mindenért című számot.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes szombatot kívánok.
1: Önöknek is, viszont hallásra.
0: Viszhall. És van egy következő telefonálónk is. Haló, haló, szép jó napot!
2: Napot kívánok, ismét üdvözlöm.
0: Üdvözlöm.
2: Hoffitól Vali vagyok, Zegről Valéria helyesebb.
0: Igen, dalkérés melyik lenne?
2: Hoffitól a Gondolj apádra.
0: Rendben, szólni fog a kérdal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes szombatot kívánunk.
2: Köszönöm, további minden jót, viszont.

gondoltam, hogy ti lesztek a kórus. Hát nem hangokórus, hanem ilyen énekkalkórus. Nézd már oda hátra. Slőn világosság. Ha kiderül, hogy tudok fakasztani vizet is, ezt a tiszta dolgot rám kenik, az biztos. Arra emlékszel, mikor a király jelölt, az a hülye első belvíz, hogy lehetne megoldani? Hát mindjárt így pénz volt. Magyar ember kevés halat eszik. Szóval úgy lehet megoldani a belvíz gondokat, hogy ahol most van a belvíz, ott lesz a halastó. Azóta várom, hogy bevigyenek a minisztériumba. Ennyire én is értek. Na, egy példa. Tudod, miért jó a kerekeskút? Oda lehet tolni, ahol víz van. Erre nem jönnek le. Na, szóval. Egy közös éneklést csinálunk, szöveg igen egyszerű. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapádra. Hát, primitív, de... Tőlem van. Megmondtam előre, fel nem menj a tetőre. Egyszer kell leesni. Már nincs mit keresni. Na most akkor próbálta. Olyan ideges vagyok, hogy... Nem lettem kócos? Jaj, Berlin zuhogó eső. Milánó, szarok a hajamra, hát miért kérdezik? Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapádra, megmond. Kurva jó! Menj a tetőre.

Na, akkor most... Várjál! Most élőbe, tessék! Erre kell belépni, hogy...

Hoffi Gézától szólt a Gondolj apádra című sláger. Mi pedig folytatjuk tovább zenei kívánságokkal. Gájer Bálinttól fog szólni a Kívánj hármat, ez pedig Marika és Karcsi kérték tőlünk, és közben továbbra is fogadjuk akkor telefonhívásaikat.

0: Gár Bálinttól szólt a kívány hármat, a mi kívánságunkra pedig már érkeztek is telefonálók. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Szép üdvözlet Tamara önnek és a Robinak a stúdióban, külön az ön családjának és a Robi családjának. Én pedig szeretném meghallgatni Horváth Robitól elmúltak az évek. Nagyon szépen megköszönöm, jó egészséget, Ili!
0: Rendben, szólni fog a dal, köszönjük a jó kívánságokat, viszont kívánjuk, és további szép napot. És van még egy telefonálunk, haló, haló, szép jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
2: Magdorna vagyok, rendkívül. Szeretném még hallgatni a Libertad című dalt.
0: Rendben, szólni fog akkor a Libertad Albanótól. Köszönjük szépen, hogy telefonál, további
2: köszönöm
0: kellemes
2: szépen
0: napot.
2: Szépen, további szép napot kívánok, viszont hallásra.
0: Viszhall! És van még egy telefonálunk. Haló, haló, szép napot kívánok!
3: Tamara!
0: Üdvözlet!
3: Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni. Ki a szívét osztja a szélt? A Gergely Koltaitól.
0: Tehát ki a szívét osztja szét?
3: Igen, igen.
0: Ki a szívét osztja szét? Koltai Gergelytől. Egy pillanat, csak ellenőrizzük, hogy megvan-e, és hogyha megtaláljuk, akkor fel is fogjuk tenni a zenék közé. Koltai Gergely volt, ugye?
3: Igen.
0: Rendben. Csak egy pillanat. Úgy tűnik, hogy nincs meg a dal, úgyhogy esetleg egy másik. Egy...
3: Hát akkor legyen az, hogy Erdély felé, Etától.
0: Az Eddától az Erdély felé. Rendben. Igen. Arra is mindjárt rákeresünk. És az már megvan is, szólni is fog. Köszönjük szépen, hogy telefonál, további kellemes
3: köszönöm
0: napot kívánunk.
3: Köszönöm én is, mindegy volt, viszont halásra.
0: Viszhall.

0: És már be is érkezett 2 telefonhívásunk. Haló, haló, szép napot kívánok az első hallgatónknak.
1: Tamara Jutka vagyok.
0: Üdvözlöm.
1: És szeretném kérni Horváth Robitól Jókedv a dalban.
0: Tehát Robitól a Jókedv a dalbant? Úgy tűnik, hogy nem halljuk egymást, a telefon úgy tűnik, hogy ki lett kapcsolva, de se baj, a dal Robitól szólni fog minden esetre. Úgyhogy szólni fog akkor a Jókedv, és köszönjük szépen, hogy telefonált, kellemes napot kívánunk. És van még egy telefonálónk, haló, haló, szép jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Tamara, Eszi vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm!
2: Turi Luitól szeretném meghallgatni, Kiért élsz egy új életet című dalt.
0: Tehát Kiért élsz egy új életet, és az előadót Igen. el tudnám mondani esetleg újra?
2: Turi Lui.
0: Turi Lui, megkeressük, és már meg is van, szólni fog, köszönjük szépen, hogy telefonált, kellemes napot
2: én
0: kívánok.
2: Én is köszönöm szépen, további szép napot kívánok, viszonthallásra.
0: Viszhall. És van még egy telefonálunk, haló, haló, szép jó napot.
3: Jó napot kívánok, Tamara, Éva vagyok Rédicsről, és én a Groove House Álom című számát szeretném kérni.
0: Tehát a Groove House-tól az Álom című dalt. Egy pillanat, csak megkeressük, hogy megvan-e a zenetárunkban.
3: Rendben.
0: Valószínűleg, én sejtem, hogy megvan, de mindjárt kiderítjük, hogyha ez tényleg így van-e vagy
3: Nagyon
0: sem.
3: Nagyon régen, de kértem már.
0: Akkor biztosan meg lesz. A Groove House-tól az Álom volt, ugye?
3: Igen.
0: És akkor meg is van, bólogat a hangtechnikus kolléga, szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált, kellemes napot kívánok.
3: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallás.
0: Viszhall.

kéne értenem, mint használt szárgyú fát.

Mindennapi jólét tudományos alapokon egyszerű megoldásokkal. Érdekli, hogyan őrizheti meg egészségét, vitalitását és szervezete regenerációs képességét hosszú távon? Jöjjön el június 16-án kedden 17 órára Lentibe a Flavinárium stúdió ingyenes előadására. Szakemberek beszélnek közérthetően az egészséges öregedésről, saját őssejtjeink szerepéről, a krónikus gyulladások csökkentéséről és az érrendszer védelméről. Hasznos információk, gyakorlati útmutatás és személyes hangvételű konzultáció várja az érdeklődőket. További információ és jelentkezés a Lenti Flavinárium Facebook oldalán.

0: Június 20-án és 21-én várja Önt a Bakonaki tó Dobronakon. Szombaton 15 órától Tavi Tündér Fesztivál, 20 órától zenésest Vlado Kalemberrel, Asre Börve Krilával, valamint Burjánával és együttesével. Mindkét napon házi termékek vására, vasárnap pedig vidnapi búcsú és szentmiség, majd zenés délután a Fekonya együttessel. Jöjjön el Ön is június 20-án és 21-én a Bakonaki tóhoz.
1: Mindjárt érkezik Konz Zsuzsától a Nevel ki minden fát című dal, ezt egyébként Laci, Ilus, Mariana és Robin kérték tőlünk, nekik szól ez a mai utolsó dal a Sláger kívánságunkban, és mi pedig a délelőtti csapattal búcsúzunk Önöktől, a zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hírszerkesztő Oletti Zsuzsa, ő majd még természetesen várja Önöket a Déli Krónika folyamán, a hangtechnikus Torma Robert, a műsorvezető pedig Gönc Tamara. Egyébként pedig mielőtt még végleg elbúcsúznánk, ha kedvük van egy kicsit kiruccanni otthonról, akkor érdemes ellátogatni ma a Hármas Malmi falunapra, ahol 13 órától színes kultúrműsor várja Önöket a falu otthon melletti téren a vadgesztenyefák alatt, utána pedig lehetőség lesz megízlelni a főzőcsapatok által készített ételeket is, ugyanis Riszül már javában tart a gasztronómiai program. Ne hagyják ki, érdemes lesz ellátogatni Hármas Malomba, sportolni vágyókat pedig 14 órakor Bödeházán várja a Mesés Heti és Határon át eseménye, ahol együtt futhatnak, illetve sétálhatnak két országon át egy 7, 14 és 21 kilométeres távot. A gyermekekről sem feledkeztek meg, a kis sportolókat egy 200 és egy 400 méteres táv várja, programokból van bőven, látogassanak el valamelyikre, vagy tartsanak a folytatásban is az MMR-rel, Cseresnyi és Tünde délutáni műsorvezető és a délutáni csapat lesznek itt Önökkel.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az elmúlt 24 órában Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket. Cseresnyi Stinde műsorvezető és Oletics Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Benzik István hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat, jó napot kívánunk. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: Június 12-én Lendván tartották meg a Mit szeretnének a fiatalok című rendezvényt.
1: A szlovén külügyminiszter telefonbeszélgetést folytatott magyar, lengyel és szlovák kollégájával.
2: Szombaton tartja tisztújító kongresszusát a Fidesz.
1: Az Európai Unió tagállamai hétfőn megnyitják Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját.
2: Az Egyesült Államok megsemmisített több iráni drónt a Hormuzi szoros felett.
1: Látványos ünnepséggel vette kezdetét a 2026-os labdarúgó világbajnokság az Egyesült Államokban. A rövid bevezető után egy helyi vonatkozású hírrel indítjuk krónikánkat. Számítunk figyelmükre a folytatásban is.

0: A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet szervezésében június 12-én Lendván a placon tartották meg a Mit szeretnének a fiatalok című rendezvényt. Az est célja az volt, hogy párbeszédet indítson a muravidéki fiatalok helyzetéről, lehetőségeiről és jövőképéről, közéleti, valamint ifjúsági szervezeti vezetők részvételével.
1: A kerekasztal beszélgetésen részt vett Horváth Ferenc országgyűlési nemzetiségi képviselő, Bogár Patrik, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke, valamint Basa Morisz, a Dobronaki Ifjak Szervezetének elnöke. Az esemény során visszatérő problémaként merült fel a munkahelyi és lakhatási lehetőségek hiánya. A részvevők szerint ezek a kérdések alapvetően befolyásolják a fiatalok helyben maradását és jövő tervezését. Horváth Ferenc nemzetiségi képviselő szerint a problémákra hosszú távú, átgondolt megoldásokra van szükség. A kerekasztal beszélgetés során ugyanakkor arra is biztatta a fiatalokat, hogy bátran vállaljanak közéleti szerepet, és aktívan vegyenek részt a muravidéki magyar közösség jövőjének alakításában.
0: Tone Kaiser külügyminiszter pénteken telefonbeszélgetést folytatott magyar, lengyel és szlovák kollégájával, amelyeken a kétoldalú és regionális együttműködés erősítését szorgalmazta, jelentette a külügyminisztérium.
1: A tárcavezető kifejezte azt a szándékát is, hogy a lehető leghamarabb személyesen is találkozzon magyar és lengyel kollégájával.
0: A parlamenti képviselők hétfőn vitatkoznak az önkormányzati választásokról szóló törvény módosításairól, döntött pénteki ülésén a házelnök kollégiuma.
1: A rendkívüli ülésre vonatkozó kérelmet az SDS, az NSZI, az SLS, valamint a Fókusz és a Ránszika képviselői nyújtották be, akik egyben törvénymódosítások előterjesztői is. A sürgősségi ülés 10 órakor kezdődött. A hírhez tartozik, hogy Gun-Marit Helgesen, az Európa Tanács helyi és regionális önkormányzatok kongresszusának elnöke komoly aggodalmát fejezte ki a szlovéniai választási törvény módosításával kapcsolatban. A testület véleményt kért a Velencei Bizottságtól arról, hogy a Szlovéniában javasolt módosítások megfelelnek-e az európai választási normáknak, jelentette be a strasbourgi székhelyű ET.
0: Szombaton újabb részleges lezárásra kerül sor a Ljubljanai vasútállomáson az ott folyó munkálatok miatt, a vasúti forgalmat pedig ennek megfelelően módosítják.
1: Így az utasoknak a szokásosnál több időre lesz szükségük egyes vonatok eléréséhez, a pótlóbuszok pedig az egyes vágány melletti peronon fognak megállni, jelentette be ma a szlovén vasútak.
0: Szlovénia zágrábi nagykövetsége a korábbi évekhez hasonlóan ajánlásokat készített a Horvátországba utazó szlovén nyaralók számára.
1: Ebben figyelmeztetik az utazókat az idegenforgalmi adó megfizetésére és az óvatosságra az ATM-ekből történő készpénzfelvételkor, valamint rámutatnak arra is, hogy az új ellenőrzési rendszer miatt hosszabb várakozási időre lehet számítani a Horvátország, Bosznia-Hercegovina, valamint Szerbia közötti határátkelőhelyeken.
0: A Fidesz szombati tisztőító kongresszusa előtt Orbán Viktor pár percre megállt válaszolni a sajtónak. A politikus arról beszélt, hogy gazdasági és politikai káosz felé tart Magyarország, pártjának pedig ellenzéki pártként feladata ennek megakadályozása.
1: Az ukrán pénzszállítók elleni akció kapcsán nagyon röviden nyilatkozott Orbán. Szerinte a jogszabályoknak megfelelően történt minden. Korábban arról jelentek meg hírek, hogy a rajtaütést maga Orbán Viktor rendelte meg a hatóságoktól, bár annak szakmai indoka nem volt. Beszélt arról is a korábbi miniszterelnök, hogy a párt nem csak vele képes megújulni, illetve elmondta, hogy a választási vereség után azonnal lemondott, ezért kell tisztújítást tartani. A kérdése, hogy nem lenne jobb a Fidesznek nélküle, a pártelnök közölte, erről is fog beszélni a kongresszuson. A nemzetközi politikai szerepvállalásával kapcsolatos kérdés elől szintén kitért a volt miniszterelnök. A kongresszus a Fidesz 2026. április 12-i választási veresége óta az első nagy pártesemény, amelyen a tagság a kudarc okairól is véleményt mondhat. A vezetőválasztás mellett a párt szervezeti felépítéséről is döntenek. A tervek szerint megszűnik a választókerületi rendszer, a Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik, az országos elnökség pedig kibővül a 20 megyei elnökkel, a két frakcióvezetővel és 4 alelnökkel.
0: Országos közúti ellenőrzést tart a magyar rendőrség június 15-e és 21-e között az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére.
1: Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A polisz.hu-n megjelent közlemény szerint az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
0: Hosszú idő után újra két éltű repülőgép, azaz hidroplán száll fel szombaton a Velencei lagunából. Az első ilyen járat a Lido és a horvátországi Losin-sziget között közlekedik, számolt be róla a La Repubblica olasz napilap.
1: A hidroplánok az idén 100 éves Giovanni Selli repülőtérről fognak felszállni. A Velencétől mintegy több mint 200 kilométerre fekvő Losinra egy kétélű Cessna 206-os gép viszi majd az utasokat 1 óra 15 perc alatt. A luxus repülőút besült költsége két utas számára mintegy 3000 euró. Velencében 100 évvel ezelőtt indult meg a vízirepülő forgalom. 1926-ban az első gép célállomása Bécs volt. Az újraindított szolgáltatás egy olyan projekt része, amelynek célja a történelmi légi útvonalak újjáélesztése és a luxus turizmus előmozdítása.
0: Az Európai Unió tagállamai megállapodtak arról, hogy hétfőn megnyitják Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozás folyamat alapját képezi, jelentette be közös sajtóközleményben António Costa, az Európai Tanács, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken.
1: A nyilatkozat szerint
0: A nyilatkozat szerint
1: a döntés elismerése annak az

0: teljesüljenek a belső schengeni határellenőrzések fokozatos megszüntetésének feltételei. A paktumot egyébként péntektől kezdték teljes körűen alkalmazni az Európai Unió tagállamaiban.
1: A brüsszeli testület szerint az április óta teljes mértékben alkalmazandó határregisztrációs rendszer és az európai utasinformáció és engedélyezési rendszer jövőbeli bevezetése fokozza az EU külső határain keresztül végzett mozgások felügyeletét, jelentősen javítva az unióba belépők és onnan kilépők, valamint az átkelések idejének és helyének nyomon követését hangsúlyozták.
0: 14. Leó pápa spanyolországi látogatásának utolsó állomás a Tenerife-re érkezett pénteken azután, hogy Madridba, Barcelonába és Gran Canariára is ellátogatott.
1: A migránsokkal foglalkozó szervezetek képviselőivel tartott találkozóján a pápa az integrációt közös felelősségként írta le. Kifejtette, hogy az új országba érkezőknek meg kell tanulniuk a nyelvet, tiszteletben kell tartaniuk a törvényeket, meg kell ismerniük a helyi szokásokat, és aktívan részt kell venniük a közösségi életben. Útja utolsó napján a katolikus egyházfő felhívást intézett a migránsok érdekében, és arra szólított fel, hogy fokozzák az erőfeszítéseket azok védelmében, akik ezeken a veszélyes útvonalakon kelnek útra, miközben hangsúlyozta a befogadó társadalmakba való beilleszkedés fontosságát. 14. Leó Kanári-szigeteki tartózkodása hatalmas szabadtéri misével zárult Santa Cruz de Tenerife kikötőjében.
0: Az Egyesült Államok megsemmisített több iráni drónt, amely a Hormuzi szoroson áthaladó hajókat vette célba, jelentette be szombaton az amerikai középső parancsnokság.
1: Az X-en közzétett üzenetében a CENTCOM leszögezte, hogy a szoroson a forgalom akadálytalan, a művelettel kapcsolatban azonban nem közölt részleteket. A brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálatának adatai szerint jelenleg naponta kevesebb, mint 10 hajó halad át a szoroson. Jól lehet, ez a szám az iráni konfliktus kirobbanása, azaz február 28-a előtt körülbelül 130 volt.
0: A sporthírek előtt még arról, hogy látványos ünnepséggel vette kezdetét a 2026-os labdarúgó világbajnokság az Egyesült Államokban, mivel a tornát három ország közösen rendezi, Kanada és Mexikó is külön ünnepséggel köszöntötte a világbajnokságot.
1: Bár a nyitó eseményekre számos ismert személyiség látogatott el, az Egyesült Államok és Kanada legmagasabb rangú politikai vezetői nem jelentek meg saját válogatottjuk első mérkőzésén. Az amerikai kormányzatot Marco Rubio külügyminiszter képviselte Los Angelesben, Donald Trump amerikai elnök nem vett részt a nyitó mérkőzésen. Kanada miniszterelnöke Mark Carney eközben Franciaországban tartózkodott hivatalos úton, ahol a következő heti G7 csúcstalálkozó előkészítése miatt folytatott tárgyalásokat. Mexikó elnöke Claudia Sheinbaum szintén távol maradt hazája első mérkőzésétől, indoklása szerint ezzel kívánt a kifejezni tiltakozását a szerinte túlzottan magas jegyárak miatt.
0: Sport. A szlovén férfi röplabda csapat szombat délután 2 órától Kubával csap össze a Nemzetek Ligája harmadik mérkőzésén a kínai Linyiben. Szlovénia eddig 3-szor találkozott a kubai válogatottal, és mindig győzött. Vasárnap délután ugyancsak 2 órakor Japán ellen lép majd pályára Fábio Szóli edző csapata. Az FTC Telekom Waterpolo női vízilabda csapata ezüstérmesként zárta a Bajnokok Ligája 2025-26-os szezonját, miután a máltai 4-es döntő pénteki fináléjában drámai csatában 5 méteres párbajt követően 17-14-es vereséget szenvedett a görög Olympiakosztól, adta hírul a Magyar Távirati Iroda. Lando Norris, a McLaren világbajnok versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es katalán nagydíj pénteki második szabad edzésén Barcelonában. A 26 éves pilóta mögött honfitársa, a Mercedes-t vezető George Russell végzett másodikként, mindössze 9000 másodperccel elmaradva Norris köridejénél. Harmadikként a másik McLarennel versenyző ausztrál Oscar Piastri zárta a gyakorlást. A VB pont versenyt vezető olasz Kimi Antonelli 5. lett az edzésen, közvetlenül mögötte pedig a 4-szeres világbajnok holland Max Verstappen fejezte be a tréninget.
2: Időjárás.
1: Többnyire derült idő várható, legfeljebb az északkelet

0: keleti országrész felett növekedhet meg a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Déltájban 24-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap is eleinte napos idő várható, majd délután északon már záporok, zivatarok alakulnak ki, amelyek éjszaka folytatódnak. Hétfőn többnyire felhős lesz az ég, helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Ezzel együtt kissé hűvösebbre fordul időjárásunk.
1: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek délelőtti jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot, jó MMR rádiózást!

0: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
1: És ennek része a Muravidéki Magyar Rádió, és úgyhogy itt vagyunk a Lándvai stúdióból, köszöntjük Önöket. A következő 7 órát bízom benne, hogy együtt fogjuk eltölteni ezen a nagyon kellemes szombat délutánon. Június 13-a van, sok szempontból fontos ez a nap, hát nyilván mindenkinek egyénileg is fontos. Névnaptak tekintetében Antal Anett napja van, ma van a feltalálók napja, a magyar feltalálók kezdeményezésére hozták létre, tehát a magyar feltalálók napját, és Szent Györgyi Albert mert ugye 1941-ben ezen a napon jegyeztette be a C-vitamin eljárását, ami aztán világsiker lett, és tudjuk, hogy mennyi mindent köszönhetünk ennek. De ma van páduai Szent Antal ünnepe is, ő a szegények és az elveszett tárgyak védőszentje, egyházi emléknap, de hát sok minden kötődik még ehhez a mai naphoz, és természetesen mi kötjük a mai naphoz a sok-sok jó zenét is, és a délutáni összeállításokat, úgyhogy tartsanak velünk, választák ma is a Muravidéki Magyar Rádiót. Rengeteg magyar zene érkezik a folytatásban, úgyhogy ezzel jövünk. Sugarloaf, itt lesz Manuel, Demjén Ferenc, és hamarosan Korda György.

Ez volt a Sugárlomfi és a Barbie című slágerük, 12 óra 21 perc van, visszakaptam a hangomat is egy kicsit, egy kis segítséggel. Hát igen, a légkondi a stúdián csodákra képes lenni, hogy néha, hogyha az ember a nagyon melegről bemegy a hirtelen lehűtött helyiségbe, akkor az bizony a toroknál jelentkezik is. Úgyhogy most én is ezzel küszködök, úgyhogy óvatosan a légkondicionálóval. Nyilván, hogy ha bemegyünk egy üzletbe, ott nem mi szabályozzuk, hogy hány fok legyen. Úgyhogy néha nem irigylem egyébként a nagyobb szupermarketekben dolgozókat, akiknek 18 fokban kell és állandó léghűtésben dolgozniuk, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, mert a hirtelen emelkedő hőmérséklet, a kinti sok napsütés ugye elindítja mindenkinél a légkondicionál a berendezést, a szervezetünk pedig ezt nem biztos, hogy jól fogja majd tolerálni. Na, egy biztos, hogy ettől függetlenül is itt leszek este 7 óráig önökkel, meg a délutáni hangtechnikus is, aki Bencik István, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják. Amivel készültünk, természetesen egy órakor lesznek majd friss információk, de ha szombat, akkor ezen kívül természetesen óránként jövünk friss hírekkel, 3 órakor jelentkezik majd a hírmagazin, lesz hétvégi randevú, techműsor, gyerekgondolatok, Tini Express, szóval válasszanak minket ma is. A folytatásban Manuel érkezik, Demjén Ferenccel, Korda Györgyékkel, itt lesz a Unica Klub 54, érkezik Bálint Ádám, aztán jön a Roy és Ádám trió, Chris Rudy, lesz Back to Black is, egészen változatos zenei kínálat itt a Móravidéki Magyar Rádióban ma, június 13-án.

Mindennapi jólét tudományos alapokon egyszerű megoldásokkal. Érdekli, hogyan őrizheti meg egészségét, vitalitását és szervezete regenerációs képességét hosszú távon? Jöjjön el június 16-án kedden 17 órára Lentibe a Flavinárium stúdió ingyenes előadására. Szakemberek beszélnek közérthetően az egészséges öregedésről, saját őssejtjeink szerepéről, a krónikus gyulladások csökkentéséről és az érrendszer védelméről. Hasznos információk, gyakorlati útmutatás és személyes hangvételű konzultáció várja az érdeklődőket. További információ és jelentkezés a Lenti Flavinárium Facebook oldalán.

0: Időjárás.
1: A kánikula előtt még lesz néhány friss napunk, ez már most ígérgetik a meteorológusok, aztán holnap már heves zivatarok miatt adnak ki több helyütt figyelmeztetést, de hiába ma a nagyjából 27 fokos meleg, sokak szervezetét komoly terhelés éri, mert hogy nagyon hirtelen váltások lesznek a következő napokban, és jövő hét szerdáig marad a változékonyság, és ezen a hétvégén sem nyugszik olyan nagyon az időjárásunk, és nem csak a szél lesz a gond, hanem az érkező direkt fronthatások is. Zárt felhőzet néhol szakadozik, néhol összezár, de mindenütt alapvetően több órás napsütésre számíthatunk, elszórtan kialakuló kisebb esőkkel, záporokkal és több helyütt megerősödő széllel. 22 és 27 fok között alakul ma a csúcsérték, lenván most a változóan felhőség mellett 26 fokot mutatnak a hőmérők. Az előrejelzések szerint vasárnap is sok napsütéssel indulunk, délelőtt fátyol és gomoly felhők mellett, intenzív napsütést kapunk, gyorsan melegedő időt, aztán a nap második felében már erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és több helyütt alakulnak ki záporok, helyenként heves zivatarok, nagy területeken megerősödik a szél, a hőmérséklet holnap hajnalban 9 és 17, napközben 22 és 30 fok között alakul. A jövő hét elején hétfőn a délelőtti órákban sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, aztán délután már intenzívebb lesz a felhőképződés, elszórtan kialakuló esők, záporok, zivatarok ismétlődő jelleggel érkeznek hétfőn is. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk. Napos idővel köszönt ránk a kedd, amit csak kevés fátyol felhő szűrhet. Néhol még lehetnek kisebb esők és záporok, de jelentős mennyiségű csapadékra már nem kell számítani. Élénk lesz a szél, helyenként akár viharos lökések is kísérhetik. Kedden 5 és 15 fok lesz hajnalban, délután 22-28 fokra számíthatunk. És szerdára érkezik majd az erőteljes melegfronti hatás, ami át is alakítja az időjárásunkat több helyütt drasztikusan. Szerdától napos időt kapunk, amit csak kevés fátyol és gomoly felhő szűrhet, szerdától csapadék már nem valószínű. Hajnalban 8-16, délután 26-31 fok várható, és csütörtöktől fokozódó kánikula, hőhullámmal, túlnyomóan derült, napos idő várható, száraz időre készülhetünk, többnyire gyenge légmozgással. A csütörtök hajnali 11-19 fok után 28-33 fokban bízhatunk, pénteken pedig kifejezetten a hőség lesz az uralkodó, túlnyomóan derült napos száraz idővel jön a péntek, gyenge légmozgással, 13-20 fokkal hajnalban, délután pedig 30-35 fok lesz a jellemző, és ez még nem a csúcs, mert tovább fokozódik a meleg szombat-vasárnap. Derült napos idő várható, általában éjszaka 20-22 fokkal, napközben pedig 28-33 fokra, 34 fokra számíthatunk, vasárnap pedig akár 36-37 fok is lehet, és még mindig meleget kapunk a jövő hét elején is, napos száraz idővel marad a 35 fok, jellemzően egy kis enyhülés 25-től várható, 30 fokra áll be a hőmérséklet, és marad a derült napos idő, tehát aki most a jövő hét közepétől időzíti a szabadságát, vagy meg nyaralni, jól választott, hiszen tartósan száraz, napos és kánikulai időjárás várható, na de addig változékony idővel kell számolni, helyenként nagy napi hőingással, és bár direkt fronthatás nincs ezen a mai napon, mégis többféle panaszunk lehet. Természetesen az időjárásra, egyrészt a szélre, a változékony időre, a nagynapi hőingásra, és bár közvetlen fronthatás nincs, ettől függetlenül fölöttünk a magasban már ciklonok örvénylenek, amik jól megkeverik az időjárást erős éjszakai lehűléssel és napközben a meleg beáramlással. Ez a keringési rendszer terhelését hozza magával, és generálja az ingadozó vérnyomást, a migrénes panaszokat, fokozza a fejfájást, és emellett több lesz például az ízületi panasz. Ez a hajnali hűvösebb idő miatt, és jelentős következményekkel járhat ez a tünet együttes, hiszen fokozhatja az ingerlékenységet, a fáradékonyságot, többen panaszkodhatnak szédülésre, ezen kívül görcsös fejfájásra is. Kedvező lesz viszont az évszaknak megfelelő délutáni hőmérséklet, hiszen tiszta a levegő, bár amire ügyelni kell, az az erős UVB-s sugárzás, ami ma eléri a 7-es indexet, tehát nagyon fontos a szem- és bőrvédelem.
0: Közlekedési hírek.
1: Csökkennek az időjárás terhelő hatásai, ez közlekedési szempontból mindenképpen pozitívum, és kedvező irányba alakul a baleseti veszélyhelyzet. Ezen a szombaton az időjárás a jobbik arcát mutatja, bár késő délutántól számítani kell majd helyi kisebb, lokálisan kialakuló esőkre, záporokra, úgyhogy az útviszonyoknak és az időjárásnak megfelelően közlekedjenek. Lendván felújítási munkálatok zajlanak, itt továbbra is zárva van a központi rész. Figyeljék a táblák utasításait a balesetek elkerülése érdekében, és elsősorban ma a trafipaxos mérőautós is Lendva körzetében állomásozik, tehát fokozott óvatossággal közlekedjenek, de leginkább tartsák be az előírt szabályokat. Jó utat kívánunk!
0: Muravidéki Magyar Rádió FM
2: 87,6 és 92,7 MHz-en. Közülhullámon az 558-as kHz-en.
1: Már is nekiindulunk ennek az órának is egy kis szólvévvel és a szélcsenddel, és valóban mondhatnám most, hogy szélcsendes a délutánunk, de lehet látni, hogy valamennyire fújdogál a szél, ez pedig kellemesen hűti a kinti levegőt, hiszen ezt a meglévő 26 fokot azért a napsütésben akár többnek is érezhetjük, bár most lendván összezártak a felhők, és inkább a felhősebb arcát mutatja az időjárás, de ettől függetlenül kellemes délutánunk van, úgyhogy kellemes zenék is jönnek, szólvévvel, Kovalszki meg a Vágával, és itt lesz hamarosan Lábos Viki és csapata.

És ha csak egy-egy jó pillanatot visznek innen haza az MMR délutáni műsorából, akkor már elégedettek vagyunk, és gyűjtjük is a jó pillanatokat. Többek között az Imagine Dragons slágerével itt lesz a Bohemian Betyárs. Jön Rúzsa Magdi, a No Sugar, Alvaro Soler lesz, Magashegyi Underground, Cheesy, a négyes Street zenekar is beszköszön néhány percre. Én pedig hoztam néhány fontosabb érdekességet, hagyományt, amely ehhez a mai dátumhoz kötődik. Ugye ma június 13-a van, és Szent Antal napja, Antal névnap, úgyhogy minden Antalnak, Anettnek nagyon boldog névnapot kívánunk, és népi hagyományokban, babonákban bővelkedik ez a mai nap, hiszen régen ezen a napon tüzet gyújtottak a templom mellett, a betegek átugrották, hogy meggyógyuljanak a bőrbetegségekből. De ezen a napon tilos volt a marhákat igába fogni, úgy hitték, a pihentetéssel megvédik őket a betegségektől. Talán hallottak már többen a Szent Antal kenyeréről. A templomokban perselyt helyeztek el a szegények javára, az adományokból sütött kenyeret a rászorulóknak osztották szét. Szent Antal egyébként a ferencesrendi szerzetesek egyik legismertebbje, és a szegények mellett az elveszett tárgyak és a személyek védőszentje is. De ahogy minden ilyen jeles naphoz, ehhez a maihoz is kötődik szerelmi jóslás, ugyanis a hajadon lányok ezen a napon böjtöltek. Bíztak benne, hogy Antal álmukban megmutatja a jövendőbeli férjüket. De az antalnapi szokások mellett azért talán érdemes egy picit kitérnünk a magyar feltalálók napjára is, hiszen ma van a C-vitamin napja. Szent Györgyi Albert 1941. június 13-án jelentette be a C-vitamin nagyüzemi gyártására szoruló eljárást és szolgáló eljárását, és ez indította el ennek az ünnepnapnak is igazából az ötletét. Magyarországon kiemelkedően magas a Nobel-díjasok és a világra szóló találmányok száma a népesség arányához képest, éppen ezért lett ez a mai nap a magyar feltalálók napja. És ha már ikonikus találmányok és magyarok, akkor gyakran emlékeznek meg például a golyóstorról, amely Bíró László nevéhez köthető, vagy említhetném a Rubik kockát, ugye Rubik Ernőről kapta a nevét, és a gyufa, ami Irinyi Jánoshoz kapcsolható. Szóval ez a mai nap több szempontból is fontos. Ma van a C-vitamin napja, a magyar feltalálók napja, és bizony Szent Antal ünnepe is, és ahogy említettem a naptárban, az Antal és az Anett név szerepel, az ünneplőknek minden jót kívánunk, és ígértem a jó dalokat, úgyhogy a folytatásban ezek jönnek, 14 órakor pedig majd lesznek friss hírek, a délutáni hírszerkesztő is Oleti Zsuzsanna.

0: álmodók a siker útján.
1: Alapítója az Arborea Naturkozmetikum márkának. Egyedi és tudatos növényi alapú termékeket készít egy kis zalai faluban.
2: Tini koromban rettenetesen sokat küzdöttem a bőrömmel. Ez is sarkalt arra, hogy én ennek nekiálljak magának, ennek a vállalkozásnak. Valahogy maga a család, mint egység, az nagyon-nagyon fontos szerepet játszott régen is, és most is.
1: Június 14-én az Álmodókban Hermann Bekő Blanka, az Arborea márka megalkotója. Várom Önöket vasárnap 10 óra után.

Mindennapi jólét tudományos alapokon egyszerű megoldásokkal. Érdekli, hogyan őrizheti meg egészségét, vitalitását és szervezete regenerációs képességét hosszú távon? Jöjjön el június 16-án kedden 17 órára Lentibe a Flavinárium stúdió ingyenes előadására. Szakemberek beszélnek közérthetően az egészséges öregedésről, saját őssejtjeink szerepéről, a krónikus gyulladások csökkentéséről és az érrendszer védelméről. Hasznos információk, gyakorlati útmutatás és személyes hangvételű konzultáció várja az érdeklődőket. További információ és jelentkezés a Lenti Flavinárium Facebook oldalán.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa hírszerkesztő. A Szlovén Egészségbiztosítási Intézet létrehozta a Prisma elnevezésű projektet, amelynek célja a betegvárakozási időkezelésének átfogó átalakítása. A projekt többek között egységes adatkörnyezetet, egy szervezeti és folyamatmodellt hoz létre a várakozási időkezelésére, valamint kidolgoz egy megközelítést a várakozási idők okainak megértésére. A kórházi várólisták, szűrővizsgálatokra való előjegyzési listák hossza régóta megoldatlan probléma Szlovéniában. Időről időre ugyan ráirányul a figyelem. Beszélnek róla, érkeznek reakciók, javaslatok, születnek újabb kormányzati ígéretek, de érdemi és látványos javulás nemigen mutatkozik. A zágrábi szlovén nagykövetség a korábbi évekhez hasonlóan ajánlásokat készített a Horvátországba utazó szlovén nyaralók számára. Ebben figyelmeztetik az utazókat az idegenforgalmi adó megfizetésére és az óvatosságra az ATM-ekből történő készpénzfelvételkor, valamint rámutatnak arra is, hogy az új ellenőrzési rendszer miatt hosszabb várakozási időre lehet számítani a Horvátország, Bosznia-Hercegovina, valamint Szerbia közötti határátkelő helyeken. Az illegális migráció elleni küzdelmet az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte Magyar Péter miniszterelnök szombaton Budapesten tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján, ahol olyan dokumentumokat mutatott be, amelyek azt bizonyítják, hogy az előző kormány 2024. augusztusától menekültábor kialakítását tervezte a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyét közelében egy korábbi szakiskola területén. A kormányfő szerint az Orbán kormány számos kérdésben félrevezette a közvéleményt, a költségvetési adatoktól kezdve az uniós forrásokon és az orosz-ukrán háborún át egészen a rezsicsökkentésig több területet is felsorolt, amelyekkel kapcsolatban kritikát fogalmazott meg. Svédország június 12-én két alkalommal is vadászgépeket küldött a levegőbe, miután orosz harci repülők jelentek meg a Balti-tenger felett az ország légterének közelében. Az incidensek a Balti-tenger déli és északi térségében történtek. A közlemény szerint a NATO vadászgépei is felszálltak, hogy biztosítsák a közös légtér védelmét és fenntartsák a biztonságot, számolt be róla a Straits Times. Pakisztán miniszterelnöke szerint akár már a következő 24 órában megszülethet az Egyesült Államok és Irán közötti békemegállapodás, amit a felek hosszú tárgyalási folyamat után véglegesíthetnek. Shehbaz Sharif optimistán tekint a folyamat lezárására, és hangsúlyozta, hogy a készülő megállapodás hosszú távú jelentőséggel bírhat a régió számára. A Sky News szerint a pakisztáni vezető egyúttal köszönetet mondott a tárgyalási folyamatban résztvevő feleknek és a térség országainak a támogatásért. A vízhiány világszerte egyre nagyobb kihívást jelent, ezért a kutatók folyamatosan új megoldásokat keresnek az ivóvíz előállítására. Az egyik legizgalmasabb fejlesztés most nem egy hatalmas berendezés vagy egy ipari rendszer, hanem egy speciális textil, amelyből akár kabát is készülhet. Az amerikai kutatók által fejlesztett anyag képes megkötni a levegő nedvességtartalmát, majd abból ivóvizet előállítani. Az anyag nem egyszerűen magába szívja a nedvességet, hanem azt cserélhető gyűjtőegységekbe vezeti. Az összegyűjtött vizet ezután egy külön tartályban hő segítségével alakítják ihatóvá. Ha a fejlesztés tovább javul, a jövőben akár természetes lehet, hogy a ruházatunk nem csak véd az időjárástól, hanem ivóvizet is termel számunkra.
2: Időjárás.
1: Többnyire derült idő várható délután is, legfeljebb az északkeleti országrész felett növekedhet meg a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Kora délután 24-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
2: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

Egy klasszikus dalocska Dániel Gergőtől és az Utaszoktól, ez volt az Elmegyek című dalocskájuk. Mi maradunk egészen este 7-ig, és ebben az órában is számítunk figyelmükre. Jön az olaszok egyik nagy kedvence és tehetsége, Damiano Dávid, de itt lesz DJ Szatmári Szakos Andival és August Bárióval, és egy régi AD stúdiódallal, és aztán hamarosan jelentkezik Szabó Márk adása, Sok víz lefolyt már a Murán, ezúttal is a beszélgető társa Göncz László. Érdekes téma szerepel a mai összeállításban, úgyhogy érdemes minket hallgatni. Lenne most jobbára a napsütés jellemző, de néha összezárnak a felhők, és több hallgató is jelezte, hogy miközben én azt mondom, hogy nálunk is változékony idő van, ott abban a pillanatban például Bajánsanya környékén leszakadt az ég, esett egy jó kis hirtelen zápor, és azt várják nagyon sok helyütt, hogy mikor érkezik már a stabilag légtömeg és a nyárias idő jövő hét szerdától, legalábbis a meteorológusok szerint. Nálunk pedig a zenék, és aztán hamarosan Márk műsora.

0: Sok víz lefolyt már a Murán.
1: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.
2: Történelmi sorozatunk mai műsora is Domonkosfa történetének a feltárására irányul, mégpedig olyan témákat elemzünk, mint a 19. század második felének a közbiztonsága, a település elöljáróinak jellemzése, továbbá járványok, helyi szokások és más érdekes események ismertetése. De kezdjük a közbiztonsággal. A dualizmus időszaka Domonkosfa fejlődésére pozitív hatással volt, aminek a közösség és a lakosság vagyona tekintetében közbiztonsági kockázatai voltak.

0: Magyarán az egyéni vagyonvédelem terén adódtak gondok, amelyek különböző jellegűek és nagyságrendűek voltak. Idézzünk fel ezek közül néhány esetet. Szabó Márk vagyok, és Göncz Lászlóval ma ötödször Domonkosfáról szólunk.
1: Már az 1848-49-es szabadságharc utáni időszakban az akkori Pazsvár megyei részen feltehetően igazi betyárvilág érvényesült. A szlovének lakta területen, valamint annak a peremvidékén, ahova Domonkosfa is tartozott, a gyakori tolvajlások, lopások és rablások miatt a lakosság vagyona nem volt biztonságban. A következő évtizedekben hasonló, vagy még ennél is durvább lett a helyzet. A korabeli csendőrség beszámolója szerint Domonkosfa környékén az 1880-as évek közepén egy jól szervezett tolvajbanda garázdálkodott, melynek hosszan nem tudtak a nyomára bukkanni, eleinte nem is gyanították, hogy kik voltak a tagjai. Arról van tudomásunk, hogy Sánca János házfalának a fundamentumát 1885 márciusában ismeretlen tettesek kiásták, tehát a fundamentumot alulról, az épületből készpénzt, nagyobb mennyiségű ruhaneműt, zsírt és más élelmiszert loptak el. A kár nagy volt. Alig két héttel később a faluban több helyen is próbálkoztak a tolvajok. A falubírónál és az egyik képviselőtestületi tagnál is lopásra készültek, de akkor nem jártok sikerrel, viszont Sánco Gábor és Horváth Dániel családjaitól értékes ruhákat loptak el. A falu lakossága nagyon felháborodott, de a bűnbandát nem sikerült leleplezni. Néhány évvel később, 1889 nyarán Malacsics Iván, domonkosfai gazda házát rabolták ki fényes nappal, miközben a családtagok a mezőn dolgoztak. Az ismeretlen garázdálkodók a házban mindent feldúltak és szétszúrtak, valamint készpénzt loptak el. A 19. század végén az utonállással összefüggő bűnözés is komoly problémának számított. Szép János domonkosfai és Pongrácz Ádám Szomoróci lakosok, amikor 1889. május 16-án este Szent Gotthárdról hazafele tartottak, a sali dombok között két emberrel találkoztak, akik először éjjeli őröknek adták ki magukat, majd később egy erdőség mentén Szépet és Pongrácot orvul megtámadták. Pongrácnak valahogy sikerült elmenekülni, Szép Jánost azonban egy karóval annyira fejjel ütötték, hogy lerogyott. Utána ki akarták őt rabolni, azonban mivel értékes tárgy nem volt nála, a szerencsétlen embert még jobban összeverték. Az ügyben egy sali büntetett előéletű személyt gyanúsítottak.
0: A domonkosfai elöljáróság keretében, valamint azzal összefüggésben a 20. század elején személyi jellegű konfliktusok adódtak, de volt eset, amikor felmerült a hamis tanúskodás gyanúja is. Miről volt valójában szó?
1: A több ismert esetből csak kettőt idézünk fel. Az első rossz májuságra, hamis tanú tételre utal. Domonkosfai lakosok egyik csoportja 1903. február 1-én fellebzést nyújtott be az Alispán hivatalhoz és a Szent Gotthárdi főszolgabíróhoz. A faluban 1902. december 23-án megtartott községbíró választás lebonyolítása ellen. A tiltakozó beadvány azonban nem bizonyult indokoltnak, amiről a Szent Gotthárdi főszolgabíró Domonkosfa összes választópolgára jelenlétében meggyőződött. Ezek után a panasztevők visszavonták a fellebzésüket. Ezt a példát csupán azért hoztam, mert ugye a politikai intrikák azok nem új keltőek, tehát mindig valamilyen formában és minden szinten működtek. A másik eset emberi gyarlóságra és hatalmi visszaélésre egyaránt utal. Az érintettek nevét nem említjük. Egy sali születésű nyugalmazott csendőrőrmester a domonkosfai falubíró szerint tartózkodási engedély nélkül lakott a saját bátyjánál Domonkosván. Az érintett emiatt neheztelt a falu vezetőjére, ezért 1908 nyarán a Szent Gotthárdi főszolgabírónál panaszt emelt ellene, hogy szerinte jogtalanul felszólította őt nem létező cselédkönyvek felmutatására, mert különben a községből, mint csavargót jogában állt kiutasítani. A tüdőbetegsége miatt nyugállományba helyezett csendőrtisztel korábban, amíg anyagi állapota jobb volt, a falubíró baráti viszonyt ápolt. Amikor még változott a helyzet, pedig megkérdőjelezte domonkosfai tartózkodását, mivel az őrmester nem adózott. Kis Elemér Szent Gotthárdi főszolgabíró a panasztevőt és a Domonkosfai falubírót 1908. szeptember 9-ére Őri Szentpéterre idézte, ahol az utóbbi előadta, hogy az őt féljelentő nyugalmazott rendőrtiszt azért, hogy neki ártson, valótlan információkat terjesztett több közügyi kérdést illetően, ami a falu lakosságában bizalmatlanságot keltett. A főszolgabírói kihallgatás után a kedélyek szerencsére felhőtlenebbek lettek, vagyis megnyugodtak, és az ügynek tudomásunk szerint nem volt fejleménye.
0: Az Őrség és Peremvidéke evangélikus magyarajkú falvaira a 19. század végén jellemző volt a korlátozott számú gyermekvállalás, ami helyi sajátosságnak számított a környező más vallású magyar és szlovén ajkú települések nagycsaládos közösségeihez viszonyítva. Világítsuk meg röviden ezt a jelenséget is, valamint a bába alkalmazás alakulását Domonkosfa esetében.
1: Az 1880-as években alkalmanként túlzottan radikális módon is felrótták az őrségi lakosságnak, idézem, azon rút szokást, hogy a családokban általában csak egy, jobb esetben két gyermeket vállalnak. Az ilyen magatartásformát akkoriban elsősorban az anyagiassággal, az átlagosnál magasabb családi egzisztenciáról törekvéssel magyarázták, felróva, hogy annak elérése céljából főképpen a magzat elhajtást, akkor ezt így nevezték, tehát magyarán az abortuszt alkalmazzák. Domonkosvára és Bükajára a nyilvánosan közzétett szám szerinti kimutatás ugyan nem tért ki, de egyéb adatok alapján ott is hasonló állapottal állunk szemben. Az említett települések esetében konkrétan illusztrálták a bírálók által káros és elfogadhatatlan demográfiai stagnálás, illetve visszafejlődés mutatóit. Emellett az abortussal összefüggő bűnügyi esetekre és az úgynevezett kuruzsló nőkre vonatkozóan a nyilvánosságra kerültek adatok. A századforduló után a lakosság növekedése a korábbinál nagyobb ütemű volt, ami a bába tevékenység megszervezésére is kihatott. Az 1910-es évek előtt Domonkosfa bába teendőit vagy tevékenységét szomoróccal és kércával azonos bába fette, azonban 1912-ben a jogszabályok és a népesség növekedéssel összefüggő rendelkezések alapján a település e tekintetben önállósult. A domonkosfai bábó tevékenységre vonatkozó határozatot 1912. májusában a Vas megyei törvényhatósági bizottság megerősítette. A rendelkezés szerint a bábó éves szinten 120 korona támogatásból részesült, valamint minden szüléskor vagy egyéb szükségszerű közreműködéskor 4 korona látogatási díjat kapott. Az utóbbi fejében a betegágyos nőt 8 napig köteles volt a bábó gondozni.
0: A vallási hovatartozás tekintetében evangélikus többségű Domonkosván akadt-e akkoriban példa vallási tekintetben vegyes házasságok megkötésére? A ma gyakorinak tekinthető jelenség netán bő 100 esztendővel ezelőtt is már divat volt?
1: A Domonkosfa esetében volt erre példa. Ebben talán akkoriban az volt a legizgalmasabb, hogy a vallási tekintetben vegyes családban született gyermekek vallási hovatartozását az érintett felekezetek gyakran a saját érdeküknek megfelelően próbálták befolyásolni. Tehetül eltérő gyakorlatra is volt példa. Érdekességként elmondjuk, hogy Szmodics Ádám evangélikus vallású, viszonylag fiatalon megözvegyült domonkosfai lakos, és az úgy szintén özvegy Kercsmár Lajosné, azaz Ozvatics Mária, római katolikus domonkosfai lakos, 1911. novemberében a megkötendő házasságuk előtt a Szent Gotthárdi főszolgabírói hivatalban olyan megállapodást kötöttek egymással, hogy valamennyi közös gyermekük nemre való tekintet nélkül az édesanya vallását követi, tehát római katolikus vallású lesz. Ez azért volt meglepő, mert a jelentős többségű evangélikus faluban a legtöbben, tehát másra számítottak. Hogy az említettek miért folyamodtak ilyen megoldáshoz, erre vonatkozó információról a hivatalos közigazgatási és egyéb iratokban nem találtunk magyarázatot. Hogy befolyásolta-e azt, hogy két földművesként számon tartott személy közül csak a feleség tudott írni, ezt ma már lehetetlen megállapítani.
0: Domonkosfa legrégibb és legértékesebb épülete a románkori római katolikus templom folyamatos karbantartást igényelt minden korszakban, ami a településen és környékén élő kis lélekszámú katolikus közösség és az illetékes plébánia szempontjából mindig nagy kihívást jelentett. Szükség volt felújításra a 20. század elején?
1: A válaszom igen, tehát az 1910-es évek elején is az említett szakrális épületen, amely talán a mai Muravidék területén a legkorábbi, de mindenképpen egyik legrégebbi épület, lehet, szükségessé váltak a karbantartó munkálatok. Azonban, hogy arra akkor, tekintettel az első világháború bonyodalmas időszakára, ténylegesen sort került-e, ezzel kapcsolatban hiányosak az adataink. Ahhoz azonban nem fér kétség, hogy gróf Mikes János szombathelyi megyés püspök 1915. február 14-én ezzel kapcsolatban levelet intézett a szombathelyi álomépítészeti hivatalhoz, melyben arra kérte a szakintézményt, hogy a domonkosfai római katolikus templom helyreigazítási munkálataira vonatkozóan a kercai plébános földterjesztése és a kerületi ösperes jelentése alapján tegyenek szakmailag megalapozott kivitelezési javaslatot. Néhány nappal később, február 21-én az államépítészeti hivatal azonban arról értesítette Mikes János megyés püspököt, hogy a mellékelt plébániai iratok alapján fontos adatok hiányában a költségvetést nem tudták elkészíteni, ezért a kercai római katolikus plébániától további adatokat követeltek. A javítási munkálatok tehát késtek, és hogy pontosan mikor kezdődtek meg, tekintettel ugye az első világháború eseményeire és hát folytatására, arra vonatkozó információt nem találtunk.
0: Műsorunk folytatásában következzenek most egészségügyi és járványügyi információk, ugyanis Domonkosfát sem kímélték akkoriban a gyermek és ragályos jellegű betegségek.
1: Amikor 1911. februárjában Domonkosfán az Őri Szentpéteri körorvos Vörhenyt állapított meg egy 7 esztendős tanköteles gyermeknél, valamint annak a gyanúját a nővérénél, azonnal a betegség terjedését meggátoló intézkedéseket rendelt el. A Vörhenny megjelenése esetén az volt a protokoll, amennyiben az, tehát falun történt, hogy tájékoztatni kellett a községi előjáróságot és a főszolgabírói hivatalt. Ez a felidézett domonkosfai esetkor megtörtént. A nagyon fertőzőnek számító betegség szerencsére Domonkosfán nem nagyon terjedt el, mert az említett fiú mellett féltehetően még csak egy másik kisfiúnál állapították meg a fertőzést. Az eseménnyel kapcsolatban 1911. március 10-én Samarus István körjegyző arról számolhatott be a főszolgabírónak, hogy az említett kisfiú felgyógyult, ami annak volt köszönhető, hogy az illetékes Őri Szentpéteri körorvos a falusi előjáróság közbenjárásával a helyszínen minden szükséges óvóintézkedést elvégzett. Ez az eset azért volt az átlagosnál bonyolultabb, mert a gyermek a halottkém fia volt, ugye akkoriban a halottkém volt, hivatott a haláleset megállapítására. A betegség megállapítása után egyébként a körorvos és a falubíró a következő levelet küldték a főszolgabírói hivatalba. Csak egy részletét ismertetem. Nevezetnél ápolóul csak anyját engedtem, a többi családtag ettől eltiltatott, de így is szigorúan meghagyatott, hogy a lakásból ne távozzanak, és büntetés terhe mellett a lakásba idegen be ne eresszenek, sőt felhívtam a község bíráját, hogy tekintettel arra, hogy a halottkém házában van a ragályos beteg, hogy halálesetek alkalmával vagy a szomszéd halottkém, vagy az előjáróság végezze a halottkémlést. A házra a vörös cédula kifüggesztetett. Eddig az idézet. A későbbi orvosi jelentésből kiderült, hogy a másik megbetegedett gyermek is szerencsésen meggyógyult. Néhány évvel később, 1914. decemberében Domonkosfa vonatkozásában torokgyík megjelenéséről jelentett a körorvos, az akkor nagyon súlyos betegséget egy 6 éves kisfiúnál állapította meg, más személyről, illetve a betegség járványa fajulásáról azonban nem jelentettek. Szerencsére a megbetegedett kisgyermek is meggyógyult. Mondjuk el azt is, bár közvetlenül nem tartozik a témához, hogy a halottkém teendőit a 20. század elején Domonkosfa, Kerca és Szomorúc vonatkozásában a domonkosfai adamicsok látták el, amikor Adamics Lajos 1916. novemberében bejelentette, hogy betegség miatt e feladatot már nem tudja ellátni, új halottkémnek Adamics Kálmán jelentkezett. A feladat odaítélése előtt a jelöltnek részt kellett venni a járási körorvos által tartott kiképzésén, csak azt követően nyerte el a munkavállalás jogát.
0: Az 1910-es években Domonkosfán mintegy 160 ház állt, és a háztartások száma is hasonló lehetett. Rendelkezésre áll-e arra vonatkozóan hiteles adat, hogy milyen minőségűek voltak ezek az épületek?
1: Sajnos erre vonatkozóan pontos adattal nem tudunk szolgálni, azt azonban elmondjuk, hogy a 19. század utolsó utolsó harmadától a házba való beköltözést az illetékes hatósági szervnek, Domonkosfa esetében a Szentgotthárdi járásbíróságnak engedélyezni kellett. Az ezzel kapcsolatos kérvényekből és az azokhoz tartozó iratokból megállapítható, hogy a 20. század elején a korábbi zsuppal fedett vályokházokat és a zömében faanyagból készült viskókat fokozatosan téglából épített lakóházok váltották fel. Osváth Gyulánok az első világháború elején 1914-ben készült házát például már téglából építették. A beköltözés engedélyezésére vonatkozó kérvényhez mellékelni kellett a település előjáróságának az álláspontját, valamint egészségügyi szempontból a körorvosi véleményt, melyek az említett épület esetében kedvezőek voltak. Akkor az 1910-es évek végén és még a későbbiek során is nagy számban voltak, lehettek szerényebb kivitelezésű lakóépületek is. A melléképületek zöme még fából készült, és általában szalmával, azaz zsuppal voltak fedve.
0: Mai műsorunk befejező részében egy domonkosfai kocsma építését is említsük meg, ugyanis bizonyára a pezsgőbb közösségi élet és a szórakozás lehetőségeinek fokozása céljából Domonkosfa lakossága 1913-ban új községi kocsma felépítése mellett döntött. Mit tudunk erről a beruházásról?
1: Az akkori közösségi építkezést alapvetően másképpen kell elképzelni, amint az ilyesmi manapság zajlik. Az építése szükséges tégla elkészítése és kiégetése költségének a biztosításához a falu tulajdonában lévő erdőből kívánták a szükséges mennyiségű fát értékesíteni. A tervet a községi képviselőtestület 1913. október 9-i ülésén határozatba foglalta. A kocsma építéséhez szükséges pénz biztosításához 3,4 hold erdőterületen kivágott fát kellett értékesíteni. A tervet a Vármegyei Törvényhatósági Bizottság Erdészeti Albizottságot támogatta, ennek értelmében az építésre vonatkozó határozatot Vasvár megye közgyűlése 1913. november 24-én jóvá hagyta. A következő évben, 1914-ben megkezdődhetett volna a községi kocsma építése, azonban a beruházáshoz szükséges tervek nem készültek el. Arra csak egy esztendővel később került sor. Samaros István körjegyző akkor kért az építési tervről és a költségvetésről szakértői értékelést, valamint végleges szakvéleményt. A Vasvár megyei építészeti hivatal megvizsgálta a domonkosfai kocsma építési tervét és a költségvetést, és azt elfogadhatónak találta. Az Alispán is 1915. március 1-i levelében az új kocsma épület támogatásáról értesítette az érdekelteket. Hogy az egyre súlyosabb világháborús időszakban megépült-e akkor az új kocsma, és amennyiben igen, mi lett annak a sorsa 1919 után, arra vonatkozóan sajnos úgy szintén nem rendelkezünk pontos információkkal. Az azonban ismert, hogy Domonkosfán már a 18. század második felében két kocsma volt, az egyik valahol a falu lakott részén kívül állt. Feltételezhető róla, hogy csárda jellegű létesítmény volt. A visszaemlékezők szerint a másik kocsma a faluban volt, az úgynevezett bükaljai kanyarban. Az 1910-es évekre vonatkozóan a tűzoltójegylet jegyzőkönyveik is két kocsmát említettek, melyekben tárcmulatságokat tartottak. E létesítményeknek Szukics János és Gráf Lajos voltak a tulajdonosai.
0: A következő alkalommal július 11-én folytatjuk Domonkosfa múltjának a felidézését. Konkrétabban akkor az egyesületi életről tudunk meg többet. Göncz Lászlóval várjuk Önöket akkor is, mára pedig búcsúzunk.
2: Sok víz lefolyt már a Murán.
3: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.

Összehangolódtunk valahogyan többek között erről is énekelt a Lélekgitárban Simó Anna Mária, és hát remélem, hogy mindenkinél megpendített néhány húrt ott a lélek mélyén. Csodás hangja van, mint ahogy gyönyörű hangja van Morgan Wallennek is, aki mindjárt érkezik, de előtte két programról, ami zajlik egészen pontosan három, mert hogy a Hármas Malmi falunapra még bátran kimehetnek, hiszen kultúrműsor zajlik, a kultúrműsor után pedig meg lehet kóstolni a főzőversenyen készült ételeket. Nem olyan régen indult a futóverseny mesés hetésben, 2 órakor startolt el Bödeházáról, gyerektávokkal 200-400 méterrel, azok már lementek, a felnőttek viszont még futnak 7, 14 és 21 kilométeren, lehet nekik szurkolni ebben a melegben. 2 ország, 1 futás, 1 élmény, határokon át egy nagyon jó kezdeményezés, és hát érdemes csatlakozni akár buzdító jelleggel is néhány méter elejéig a csapatokhoz. És nyilván ebben a melegben, ebben a 27 fokban küzdenek a csapatok csentében is, hiszen zajlik az idei kis focitorna, hagyományos jelleggel ma tartják a csentei focipályán, ami egyébként egy családi nappal párosul, és hogy hány csapat nevezett, milyen éppen a felhozatal, meg a verseny, erről majd talán a helyszínről Szabó Rudolf kollégánk jelentkezik a délután folyamán, ami még a mai naphoz érdekességképpen csatlakozik és kapcsolódik, az a szegedi papucs. Szerintem mindenki tudja, hogy milyen gyönyörű, egyébként Hungarikum és világszerte elismert. A 8. szegedi papucs napját tartják ma június 13-án. Az idei esemény különleges apropója a szegedi papucs kulturális örökségének és hagyományának megőrzését célzó örökségmentő munka 10 éves jubileuma. A rendezvény Szeged fő helyszínein zajlanak, és nagyon széles programok vannak, tárlatvezetésekkel és olyan kiállításokkal, amin természetesen bemutatják a szegedi papucsnak a készítését, fejlődését, és hogy miért fontos ez. Hát ugye szokták mondani, a szegedi papucsnak nincsen párja. Pontosan így van, hiszen ha ránézünk, nincs bal és jobb lábas belőle, hanem mind a kettő egyforma, tehát mindegy, hogy melyik lábasat vesszük fel, mindenhogyan passzolni fog, és hát gyönyörűek készülnek az ottani manufaktúrában, ma is kézzel készítik ezeket a papucsokat, asszonyok kézzel hímzik rá a tipikus mintákat, mindenféle színben, bőrtípusból készülnek, és ahogy mondtam, ez kézi munka, nem véletlenül örökségmentő munkának tekintik, és a világörökség, kulturális örökség és hagyomány megőrzésének része a szegedi papucs, és minden évben június 13-a a napja, idén tehát szegedi papucsnap is van ezen a szombaton. Én azt javaslom egyébként, hogy ebben az időben önök is inkább papucsba ugorjanak, abból könnyebb kilépni, de talán jó a mezitlábazás is egy kicsit a friss fűben a délután folyamán. Ha pihennének, akkor a pihenés mellé hozunk még jó dalokat. Egészen 15 óráig, 15 órakor pedig jelentkezik majd a terepjáró 4 aktuális helyi vonatkozású hírrel, de most érkezzen Morgan Wallen.

Mindennapi jólét tudományos alapokon egyszerű megoldásokkal. Érdekli, hogyan őrizheti meg egészségét, vitalitását és szervezete regenerációs képességét hosszú távon? Jöjjön el június 16-án kedden 17 órára Lentibe a Flavinárium stúdió ingyenes előadására. Szakemberek beszélnek közérthetően az egészséges öregedésről, saját őssejtjeink szerepéről, a krónikus gyulladások csökkentéséről és az érrendszer védelméről. Hasznos információk, gyakorlati útmutatás és személyes hangvételű konzultáció várja az érdeklődőket. További információ és jelentkezés a Lenti Flavinárium Facebook oldalán.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a szombati hírmagazin jelentkezik, ma négy témával várjuk Önöket. A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet szervezésében június 12-én Lendván a Placon tartották meg a Mit szeretnének a fiatalok című rendezvényt. Az est célja az volt, hogy párbeszédet indítson a muravidéki fiatalok helyzetéről, lehetőségeiről és jövőképéről, közéleti és ifjúsági szervezeti vezetők részvételével. A kerekasztal beszélgetésen részt vett Horváth Ferenc országgyűlési nemzetiségi képviselő, Bogár Patrik, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke, valamint Bása Moris, a Dobronaki Ifjak Szervezetének elnöke. Pisznyák Attila járt az eseményen.
2: Ugye már régóta beszélgettünk arról, hogy milyen jó lenne, hogy megszerveznénk egy ifjúsági fórumot, és most jött az az ötlet, hogy mi lenne, hogyha az lenne a téma, hogy mit szeretnének a fiatalok. Ez egy fontos terület, és még fontosabb az, hogy minden résztvevő a társadalmi életből most itt jelen volt. Jelen voltak a fiatalok, jelen voltak a képviselők, és jelen voltak a civil szervezetek. A fiatalok el tudták mondani, hogy mik az igények, a döntéshozók meg tudtak hallgatni, hogy mik azok, illetve tudtak tanácsot is adni, illetve mi, mint civil szervezet pedig ezeket össze tudtuk így kötni, és remélhetőleg, hogy hosszú távon talán majd ki is tudjuk vitelezni ezeket, illetve ugye arról is beszéltünk, hogy milyen jó lenne, hogy egy éves szinten legalább egy ilyet megtartanánk.
3: Nyilatkozta a rádiónknak Bogár Patrik, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke, a kerekasztal beszélgetés szervezője. Hozzátette, egy év múlva meg kell vizsgálni, milyen előrelépések történtek bizonyos területeken. Arra a kérdésre, hogy van-e ehhez valamilyen stratégia, a következőket mondta.
2: Készítettünk már egy ifjúsági stratégiát, pont 2025-ben álltunk neki. Most még az, ugye befejezve megírtuk az egészet, viszont még várjuk, hogy mikor lesz az a lehetőség, amikor majd be is tudjuk valahova ezt így nyújtani.
3: Bogár Patrik, a MISZ elnöke arra a kérdésre, hogy mikor lesz nyilvános a Muravidéki Magyar Ifjúsági Stratégia, nem tudott pontos választ adni. Azt, hogy milyen témaköröket érintettek a kerekasztal résztvevői, Bása Moris, a Dobronaki Ifjak Szervezetének elnöke ismertette.
4: Hát igazából itten két korosztályra bontottuk le, a fiatalabb fiatalok, azok jobban társalgási helyre van szükségük. Az idősebb fiatalok, itt most mondjuk 20 plusz korosztályról beszélünk, azoknál pedig a lakás és a munkahely lehetőségek vannak az első helyen.
3: Az esemény folyamán visszatérő problémaként mindenki a munkahely és lakhatási lehetőségek hiányát említette. Hogy létezik-e erre reális megoldás, azt Horváth Ferenc nemzetiségi képviselőtől próbáltuk megtudni.
5: Az, hogy a fiatalokat a Muravidéken tudjuk tartani, ezt ma elhangzott, hogy tulajdonképpen két fő tényezője van, a munkahelyek és a lakhatóság. Nyilvánvaló munkahely viszonylag sok van itt a Muravidéken is, a lakhatóság talán még nagyobb problémát jelent, de az, hogy egy komolyabb, úgymond lakásprojektbe kezdjünk, ha lehet így fogalmazni, én azt gondolom, hogy ezt a mindenkori kormánnyalnak a segítségével és a különböző intézményekkel lehet közösen megtenni.
3: Horváth Ferenc a kerekasztal beszélgetés során többször is arra bíztatta a fiatalokat, hogy bátran vállaljanak különböző közéleti tisztségeket.
5: Szerintem nagyon jó, hogyha a saját tapasztalataikat, tehetségeiket különböző helyeken, akár a községi tanácsokban, vagy a nemzetiségi tanácsokban, vagy akár más intézményekben úgymond próbára teszik. Lehet, hogy elsőre nem fog sikerülni, de én azt hiszem, hogy a tehetséges fiataloknak nem csak a fiatalok fognak bizalmat szavazni, és hogyha a fiatalok ott vannak, akkor egyrészt tovább tanulhatnak, tovább képezhetik magukat, ugyanakkor pedig aktívabban beleszólhatnak azokban a kérdésekben, amelyek a fiatalokat érintik, és hogyha valaki ott van egy-egy testületben, akkor én azt hiszem, hogy a döntéshozásnál is talán aktívabb, előteljesebb, ha lehet így fogalmazni, tud lenni. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy a fiatalokban ne csak mondjuk, hogy bízunk bennük, és lehetőséget adunk nekik, hanem adjunk is.
1: Eljött a keserédes pillanat Pártosfalván is. Általános iskolájukat méltó ünnepéllyel hagyták ott négyen, Márk, Gergő, Lin és Zsán, vagyis a 9. A-osztály. A legendás négyesből Krányec Gyöngyike igazgatónő, illetve az iskolától szintén váló 40 év után nyugdíjba vonuló Kovács Szuzanna búcsúzott el. A srácok pedig kisfilmmel állítottak emléket saját maguknak, megtáncoltatták büszke anyáikat és átadták a lányoknak iskolájuk kulcsát. Az iskola teljes tanári kara, a szülők és rokonok, valamint az összes többi tanuló előtt végül léggömböket eregetve léptek további útjukra a végzősök. Szabó Márk is ott volt.
6: Örülünk, mert sikeresen végigjártuk az általános iskola éveit, ugyanakkor nehéz szívvel búcsúzunk attól a helytől, amely hosszú időn keresztül minden napunk része volt. A Pártosfalvi kétnyelvű általános iskolában.
7: A szüleink mellett önök is fontos szerepet játszottak az életünkben, hiszen vezettek, irányítottak és bátorítottak bennünket, amikor mi nem hittünk önmagunkban.
8: Bár mind a négyen különböző egyéniségek vagytok, egy valami közös bennetek. Öröm volt veletek együtt dolgozni. Jó volt látni, hogyan támogattátok egymást, hogyan alakult ki közöttetek egy összetartó, egymás megértő kis közösség.
9: When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be?
7: Köszönjük, hogy hagyjátok, hogy álmodjunk, és megvalósítsuk a céljainkat. Szeretettel meghívunk benneteket egy közös táncra.
10: Kovács Szuzanna vagyok, magyar szakos tanárnő, a 9. osztályos tanulók osztályfőnöke.
11: Tanárnő, önnek ez nem akármilyen generáció, hiszen ön is távozik velük, hogy a 40 évre visszanéz az ember, azért ez szinte leírhatatlan.
10: Hát bizony igaz. 40 éven keresztül, sok mindenen keresztül mentem, jóban, rosszban, de az én számból soha a nem szót nem hallották. Bármit kellett csinálni az iskolában, a tanításon kívül, én mindig készen álltam, segítségül voltam minden munkatársam, minden munkában, minden tevékenységben. És most igaz, eljött az a pillanat, hogy én is ezekkel a 9-es tanulókkal távozom az iskolából.
11: Négy fiú, biztos egy kicsit különlegesebb osztály volt, pici osztály.
10: Igen, négy fiú, de ez egy olyan csodálatos fiú. Mi köztünk nem volt soha titok. A tanulók megbíztak bennem, én megbíztam bennük. Semmi csint nem tudtak elkövetni, mert én mindig kinyomoztam őket, és nem is voltak olyan csintevők. Igazán komoly fiúk voltak, összetartóak, segítőkészek, példát mutattak az iskolában. És igaz, amint a beszédemben is elmondtam, az 5. osztályos fiúk rajongók voltak utánuk.
11: Mit kívánhatunk önnek nyugdíjas éveire?
10: Hogy az egészségem tartson még sokáig, és hogy a családom körébe lehessek boldog továbbra, mert a 40 éven keresztül azért keves időt tudtam a családomra szánni, ezért most szeretném azt mind bepotolni.
6: Elérkezett az idő, hogy átadjuk helyünket a 8. osztályos lányoknak. Ma átadjuk nektek az iskolánk kulcsát. Bár ma elmegyünk, mindig örömmel gondolunk majd az iskolánkra, srácok.
12: Én Polgár Sombor Gergő vagyok.
13: Én pedig Domokos Márk.
11: Megható volt azért ma.
12: Hát én sajnos nem bírtam könnyek nélkül, de attól még jól éreztem magamat.
11: Mit visztek magatokkal ebből a suliból? 9 évet voltatok itt mindketten?
14: Én igen, én első osztálytól itt ide jártam. 1000 meg 1000 emléket és barátokat.
11: Mik voltak a legizgalmasabb pillanatok, vagy a legveszélyesebb pillanatok? Azért itt elég sok mindent bemutattatok az évekből.
12: Ahogy volt a filmben, csak az ablakon kiugrás volt az a maximum, de amúgy semmi érdekes nem történt.
11: Hova mentek tovább akkor majd innen?
14: Én Lendvárra a gimnáziumba.
12: Ugyanúgy Lendvárra megyek, és gépészmérnöknek.
11: Könnyű volt a döntés?
14: Hát számomra egyszerű volt, én tudtam már az elejétől, hogy gimnáziumba fogok menni.
12: Nekem is egyszerű döntés volt.
11: Most a nyáron mi vár rátok?
12: Jó hosszú pihenés, továbbra nem tudom, de valószínűleg Lendván fog történni a nagy változás.
11: Illetve bocsánat, most a futballnézés lesz a terítéken, nem igaz? Mert a futball mindenkit összekötött közületek.
14: Természetesen, én már tegnap is szerettem volna nézni a nyitó meccset, csak az M4 Sport weboldala meglehet. És teljesen rossz volt.
11: És ki lesz a világbajnok, fiúk?
12: Szerintem a brazilok.
14: Franciaország.
11: Azt hittem, azt mondjátok, hogy ti.
12: Olyan szintre még nem jutottunk el.
1: Firuze Esmaeli Szombathelyen élő hiperrealista festő képeiből nyílt tegnap délután kiállítás a Kapcai Falu Otthonban, a helybeli József Attila Kultúregyesület szervezésében. A vendégeket Szőke Krisztina egyesületi elnök üdvözölte, és megköszönte a murakeresztúri Deákné Kovács Erzsébetnek a közvetítést a kiállítás megszervezésében. A megnyitón Bazsika Ella gitározott, részletek Botka Ágnestől.

0: A valóság apró részleteiben megragadott portrék ismert emberek arcait mutatják, színészekét, zenészekét, énekesekét. A szénceruzával készült alkotásokról az iráni Firuze Esmaili a következőket nyilatkozta.
1: Yes, because all of the details on the picture.
0: A munka nagyon nagy precizitást igényel, körülbelül másodpercenként néz a képre, majd fest, nézi a képet, és ismét fest. Sok szakértelmet és türelmet igénylő feladat ez. Másodpercenként kell ide-oda nézni, hogy pontosan olyan legyen, mint amilyen a fényképen van.

0: hatásaira. Ez 3 évvel ezelőtt volt. Azóta nagy változások történtek Iránban és a világpolitikában, foglalta össze az eseményeket Kata.
1: Borzasztó, ami kint van Iránban. Ugye 50 évig volt az ajatollah a miniszter, aki teljesen romba döntött ott mindent. Az emberek nem tudnak ennivalót venni. Egyszerűen akkora az infláció, hogy elmondhatatlan. Az egyik nap 1 kiló rizs 1 euró, másik nap 3, harmadik nap 5, és körülbelül 200 eurós fizetések voltak régebben. De például ő mielőtt átjött, el akart menni egy shopping centerbe eladónak, 40 euró fizetést akartak adni egy hónapra, napi 10 óra munkával. Tehát én tudom, hogy Irán megítélése nagyon rossz, de higgy el mindenki, hogy ott is ugyanilyen békét szerető emberek élnek. Csak a politika az, ami generálja a problémákat. Több 100 000 fiatal egyetemistát öltek meg most a forradalom alatt. Vagy felakasztották őket, vagy lelőtték őket. Vagy aki megsebesült az utcán, mutatta nekem a felvételeket, és kórházba került, a katonák bementek a kórházba, és ott az ágyon lőtték fejbe. Utána nem adták ki a testeket a hozzátartozóknak, közölték 3000 euró, nyilván nem tudták kifizetni, és közös sírba berakták őket, és több 100 000 gyönyörű fiatalt öltek meg a semmiért. Mert ők is akarják ugye a kormányváltást, és tulajdonképpen Trump azért ment be, hogy ebben is segítsen, és sajnos ebből nem lett semmi, mert ugye a sah idején jól éltek az emberek, és most azt szeretnék, hogyha a sah fia menne vissza, és ő venni át a hatalmat, mert az 50 év alatt amilyen megkülönböztetéseket, szabályokat hoztak, a ugye iszlám törvényeket vissza, ami több száz éve volt a nőkkel kapcsolatban, a női rendőrség, a sorolhatnám, és ugyanígy az élet többi területén, tehát elegük van főleg a fiataloknak ebből, és ezért remélték Trumptól azt, hogy ugye segít abban, hogy a sah fia kerüljön vissza a kormány élére. Ő amerikai állampolgár, Amerikában él, és sajnos ebből semmi nem lett, csak ígéret maradt. Ugyanolyan rossz az élet, mint volt. A családja ugyanúgy van, amikor naponta egyszer esznek, nem tudnak élelmet venni, szóval borzasztó.
2: A Lendvai Sportszövetség pénteken tartotta meg a községi sportjátékok hagyományos díjkiosztóját. Szobó Rudolf riportja következik.
3: Több mint 400-an vettek részt az idei Lendva községi sportjátékokon. A versenyek januártól júniusig összesen 13 sportágban zajlottak. A legnagyobb érdeklődés a teremlabdarúgó torna iránt mutatkozott, amelyen 96-an szerepeltek. A gyalogtúrán 95-en vettek részt, a darts versenyen 35-en álltak rajthoz, míg a bowling és a tenisztornán egyaránt 30 versenyző indult. A pénteki diátadón Magyar János Lendva község polgármestere, André Mátyás Hetz, a Lendvai Sportszövetség elnöke és Velimir Horvátics, a sportjátékok vezetője köszöntötte az egybegyülteket. Mátyás Hetz elnök rádiónknak nyilatkozott.
4: Ja, osvinvesti de sportni igre občine Lendavesso zaključene, pa moram reći da smo
5: A Lendva községi sportjátékok 28. kiadása lezárult. El kell mondanom, hogy nagyon elégedettek vagyunk. Ha figyelembe vesszük, hogy tavaly 333 résztvevő volt, míg idén már 414-en kapcsolódtak be. Ez óriási előrelépést jelent a 13 különböző sportágban. Külön örülök annak, hogy a strandröplabdában is megmozdult valami. Igaz, ott inkább fiatalabb résztvevők szerepeltek. Sajnálom viszont, hogy ma nem voltak jelen a díjátadón. Részt vettem a gyertyánosi lengőteke versenyen is. A szervezés rendkívül színvonalas volt, ezért köszönet illeti a Gyertyánosi Turisztikai Egyesületet. A sportjátékokhoz bárki csatlakozhat, teljesen saját elhatározásból, hiszen a kiírás nyilvánosan megjelenik.

0: Korábban ezek még munkás sportjátékok voltak, de ez ma már valószínűleg a múlt része. Ami a fiatalokat illeti, valóban nehéz őket megszólítani és bevonni. Talán már tavaly sikerült közelebb hozni őket a rendezvényhez, amikor bevezettük a teniszt és a teremfoci tornát, idén pedig a strandröplabdát. Ezekben a sportágakban a résztvevők többsége fiatal volt. Valószínűleg jövőre megpróbálunk megegyezésre jutni a szállodával, hogy az úszást is bevonjuk a programba. Emellett a strandlabdarúgás is érdekes és vonzó lehetne. Télen teremben kezdünk a labdarúgással, nyáron pedig akár strandfoci is helyet kaphatna a sportjátékok programjában.
1: A községi sportjátékok keretében idén György Jánosban rendezték meg a lengőteke versenyt, amelyen 18-an vettek részt. A csapatversenyt a helyi turisztikai egyesület nyerte. Egyéniben a férfiaknál Stanko Vuk győzött, míg a nőknél Terézia Tóth bizonyult a legjobbnak. Most őt hallják.
2: Négy csapatunk volt, két női és két férfi csapat. Emellett egy vegyes csapatot is indítottunk. Nagyon jó volt részt venni a versenyen. Arra biztatok mindenkit, hogy minél többen csatlakozzanak. György Jánosban szeretnénk egy utcák közötti lengőteke versenyt is megszervezni, hogy minél több nyugdíjast megszólítsunk, és minél többen részt vegyenek ezen a találkozón, mert valóban nagyon jó hangulatú eseményről van szó. A helybeliek hetente kétszer edzünk, és időnként egymás közötti versenyeket is rendezünk, amelyekre a gyerekek is eljönnek, és szintén megmérettetik magukat. Edzéseink csütörtökön délután 4 órától kezdődnek. Előfordul, hogy 2 órán át tartanak, máskor 3 vagy akár 4 órán keresztül is. Vasárnaponként szintén délután 4 órától edzünk, ezért mindenkit szeretettel várunk, hogy csatlakozzon hozzánk. Elégedett vagyok az idei sportjátékokon elért eredményeimmel. Jól szerepeltünk. A női mezőnyben megszereztem az 1. helyet, csapatban pedig szintén az 1. helyen végeztünk. Így valóban nagyon elégedettek vagyunk a teljesítményünkkel.
1: Idén is a legtöbb dobogós helyezést a Lejnvai Nyugdíjasok Egyesületének tagjai szerezték meg, akik többek között sportlövészetben, dartsban és bowlingban remekeltek. A tenisztornát a The Best, a teremfoci tornát pedig lakos csapata nyerte. A legjobb horgásznak Marian Vuk, a legjobb sportlövőnek pedig Sasa Antolovics bizonyult. A diátadón elhangzott, hogy valamelyest visszaesett a részvétel az asztali teniszversenyen és a kerékpározásban. Az ünnepség közös vacsorával zárult.
3: Szombati hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

Köszönök mindent, ez volt a Bagosi Brothers Company slágere. 15 óra 28 percet mutat most az óra. Nálunk gyönyörűen süt a nap, és ettől függetlenül minden napra jut el egy front, de ami utána jön, az bizony majd a kánikula lesz. Még holnap is befut egy meleg front, meg egy hideg front is rögtön utána, és több helyen okoz záport, zivatart, a levegőt is lehűti, kettő viszont erőteljes melegedés kezdődik, és hamar 30 fok felett találjuk majd magunkat, és aztán meg majd az lesz a probléma, hogy nehezen viseljük a 36-37 fokot, pedig úgy tűnik, hogy a kedd este is szerdán érkező hőhullám meleg front tartósnak bizonyul, nagyjából két hétig biztosan 30 fok fölött ért értékeket mérhetünk a mostani prognózis szerint, és az is biztos, hogy ma bárhol kipattanhatnak a megnövekvő felhőkből esők, záporok, akár zivatarok is, mondhatnám azt, hogy nem ússzuk meg szárazon, és valami hasonlót hoz a vasárnap is, a délelőtt még viszonylag nyugodtan telik, aztán vasárnap délután már intenzíve felhők, gócok, zivatarzónák érkeznek fölénk, és hoznak majd esőket, záporokat. Nyilván, ahol szabadtéri programokat terveznek, ott érdemes kalkulálni ezzel, hogy holnap ugyanúgy befigyelhetnek kisebb esők, záporok, nyári zivatarok. Egyébként elviselhető a hőmérséklet, most országos a 24-28 fok között alakulnak a délutáni maximumok, ez már több nem is lesz, kellemes és viszonylag hűvös éjszaka után holnap is a maihoz hasonló hőmérsékletekkel számolhatunk. Lendván jelenleg 27 fok van, a közeli Muraszombatban, ahol túlnyomóan felhős az ég, 25 fokot mutatnak a hőmérők, de még a tenger melléken sincs melegebb, Portorosban is 25 fok van, ott is változóan felhős az ég. Mi pedig így fél négykor folytatjuk zenével, Kovalszkék legutóbbi slágere jön, a Sodor jön, itt lesz Ed Sheeran, a Soul Wave, a 4-es Street zene, jön a Parnograszt, és hamarosan lejátsszuk a hét zene számát.

0: A hét zeneszáma.
1: Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni.

Ez volt a hét zeneszáma, és talán ismerős volt a csapat is, akik játszottak. Sokat fogjuk hallani ezt a dalt, hiszen ma választották az új hét zeneszámának. Nos, egy későbbi program, de már lehet jelentkezni, és remélem, hogy sok csapat fog indulni idén is a Nemzetközi Halászléfőző versenyen, amit Lendva Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége szervez meg, és július 4-én szombaton délután 1 órától kerül sor erre a Kubiszálloda és a Bella Venecia közötti területen. Hogyha úgy gondolják, hogy önök készítik a legjobb halászlevet, és szeretnék ezt meg is mutatni, akkor egy gyors jelentkezés június 22-ig ezt megtehetik, a részvétel ingyenes, nevezési díj tehát nincs, nevezési lap viszont letölthető a Lendva www.lendva.info honlapról, vagy személyesen igényelhető Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. Minden további információ a szervezőktől kérhető, és minden érdeklődő természetesen szeretettel várnak a lendvai Nemzetközi Halászléfőző versenyre, akár részvevőként, mint főzőcsapat, akár érdeklődőként, mert ez mindig egy nagyon jó kis program tud lenni. Július 4-e szombat, tehát újra halászléfőző verseny Lendván. Mi pedig folytatjuk ezt a délutánt még, ebben a szűk 10 percben egy kis zenével, aztán hamarosan 16 órakor már jövünk a legfrissebb hírekkel, a hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna. Vella érkezik most, aztán itt lesz dr. Mátyás és a TNT is.

0: Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a tűzoltó otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltóvál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
1: A Muravidék hullámhossza. MMR.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az idei év első negyedévében 177 országba utaztak a mobiltelefon használók turistaként, napi látogatóként vagy átutazó utasként. A leglátogatottabb ország Horvátország volt, ezt követte Olaszország, Ausztria és Németország. A megfigyelt időszakban 132 országból látogattak a külföldi felhasználók Szlovéniába, tájékoztatta az STA-t a statisztikai hivatal. A zágrábi szlovén nagykövetség a korábbi évekhez hasonlóan ajánlásokat készített a Horvátországba utazó szlovén nyaralók számára. Ebben figyelmeztetik az utazókat az idegenforgalmi adó megfizetésére és az óvatosságra az ATM-ekből történő készpénz felvételkor. Rámutatnak arra is, hogy az új ellenőrzési rendszer miatt hosszabb várakozási időre lehet számítani a Horvátország, Bosznia-Hercegovina, valamint Szerbia közötti határátkelő helyeken. Magyar Péter miniszterelnök szombati sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az Orbán kormány a migráció ügyében éveken át mást mondott, mint amit valójában tett, és egy vitnyédi menekülttábor előkészítésén dolgozott. A tervek szerint az osztrák határ közelében hoztak volna létre tábort több milliárdos költséggel, gyorsított átalakítással. A projektet már el is kezdték megvalósítani, a helyszínen élő kárpátaljai menekülteket kiköltöztették. Magyar úgy látja, hogy a Fidesz ezzel egy kulcsfontosságú, kampányalapú témában tévesztette meg a választókat, az ügy súlya a kegyelmi botrányhoz mérhető. A kormányfő jelezte, a felelősök nevét nyilvánosságra hozzák. Arra a felvetésre, hogy Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője korábban azt mondta, a terv arra szolgált, hogy becsapják az Európai Uniót, Orbán Viktor úgy reagált, ne azt a szót használjuk, hogy becsapjuk, hanem mondjuk inkább úgy, hogy kitaktikázzuk. Később hozzátette, többször kellett volna megvezetnünk őket. Legkésőbb januárig leállítja az orosz olajból más országokban készült repülőgép üzemanyag és gázolaj importját a brit kormány. Nagy-Britannia már 2023. januárjában megtiltotta az orosz cseppfolyósított földgáz importját, tavaly októberben pedig megtiltotta azt is, hogy brit vállalatok tengeri szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat, például biztosítást nyújtsanak a harmadik országokba irányuló, vagy azokból kiinduló orosz LNG export számára. Ismét izraeli légicsapás ért több dél-libanoni települést szombatra virradóra, nem sokkal az izraeli hadsereg evakuálási felszólítását követően, jelentette a libanoni hírügynökség. A tájékoztatás szerint ágyútűz és légicsapás ért több, Tyrosz és Nabatije környéki települést is. Az izraeli hadsereg nem sokkal korábban több mint 20 település lakóit szólította föl otthonaik elhagyására. Izrael a Hezbollah elleni harcra hivatkozva támadja Libanont.
2: Időjárás.
1: Többnyire derült idő várható ma, legfeljebb az északkeleti ország rész felett növekedhet meg átmenetileg a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Kora délután 24-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap is eleinte napos idő várható, majd délután északon már záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyek éjszaka is folytatódnak. Hétfőn többnyire felhős lesz az ég, helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet, ezzel együtt kissé hűvösebbre fordul időjárásunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a Tűzoltó Otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik, majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltó bál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

0: Sziasztok! Ez itt a hétvégi randevú, én Barbara vagyok.
1: Én pedig Martina, és én is köszöntelek benneteket a műsorban.
0: A mai adásban egy olyan dologról fogunk beszélni, amit mindannyian magunkkal hordozunk egész életünkben. Mégis sokszor alig értjük igazán. Ez pedig nem más, mint a saját testünk.
1: Ha kíváncsiak vagytok arra, hogy milyen érdekességeket takar a saját testetek, akkor tartsatok velünk!

0: Az emberi test hihetetlenül összetett. Nap mint nap jelez nekünk, reagál, alkalmazkodik, védekezik, sőt néha egészen furcsa dolgokat csinál. És sokszor fel sem teszik a kérdést, vajon miért?
1: Miért ásítunk, amikor más ásít? Miért leszünk libabőrösek? Miért ráng a szemhéjunk? Miért pirulunk el zavarban? És miért van az, hogy néha a testünk gyorsabban reagál, mint ahogy az agyunk egyáltalán felfogná, mi történik?
0: A mai adásban olyan furcsa, mégis teljesen természetes testi jelenségekről beszélünk, amelyek mögött nagyon izgalmas tudományos magyarázatok állnak.
1: Kezdjük egy nagyon egyszerű, de elképesztő példával. Képzeljétek el, hogy véletlenül hozzáértek egy forró serpenyőhöz. Szinte azonnal elkapjátok a kezeteket.
0: És mi ebben a legérdekesebb? Sokszor a kezetek hamarabb mozdul, mint ahogyan tudatosan felfognátok, hogy fáj.
1: Ez a reflexek világa. A test bizonyos vészhelyzetekben nem várja meg, amíg az agy megbeszéli, mit kell tenni. Az idegrendszer rövidebb úton reagál.
0: Magyarul, a tested néha megvéd, mielőtt te egyáltalán tudnád, hogy baj van. És ez egészen elképesztő.
1: Ugyanezért pislogunk ösztönösen, ha valami közelít a szemünkhöz. Ugyanezért ugrunk össze hirtelen hangokra.

0: Most jöjjön egy jelenség, amit valószínűleg mindenki ismer. Elég, ha valaki mellettünk ásít, és hirtelen mi is ásítunk.
1: Sokáig azt hitték, hogy az ásítás egyszerűen oxigénhiány miatt történik. Ma ez már nem tekinthető fő magyarázatnak.
0: Egyes kutatások szerint az ásítás kapcsolatban állhat az éberséggel, az agy hőszabályozásával, sőt, társas viselkedéssel is.
1: A fertőző ásítás pedig különösen érdekes. Több kutató szerint összefügghet az empátiával és a társas kapcsolódással.
0: Tehát lehet, hogy amikor ásítást látsz, és automatikusan te is ásítasz, a tested valamilyen szinten reagál a másik ember jelenlétére.
1: Következzen egy olyan jelenség, amitől mindenki megijed egyszer. Ülsz, tanulsz, dolgozol, és egyszer csak elkezd rángani a szemhéjad.
0: Az esetek nagy részében teljesen ártalmatlan. Gyakori okai lehetnek a stressz, fáradtság, túl sok koffein vagy a kevés alvás.
1: A test néha így is szól, hogy túlterhelt. Nem mindig drámai, néha csak egy apró rezgés.
0: Már megkérdezted magadtól, hogy vajon miért leszünk libabőrösek?
1: Libabőr. Hidegben, zenétől, meghatódtságtól, félelemtől, evolúciós maradvány, az őseinknél a szőrzet felborzolása segíthetett hőszigetelésben vagy fenyegetőbbnek tűnni.
0: Ma már nincs vastag bundánk, de a reakció maradt. A test emlékszik olyan dolgokra is, amiket már nem használunk ugyanúgy.
1: De miért pirulunk el, ha zavarban vagyunk?
0: Ez az egyik legemberibb reakció. Zavarba jössz, és hirtelen piros leszel. Az arc erejei kitágulnak, fokozódik a véráramlás.
1: Érdekes, hogy ez főleg társas érzelmi helyzetekhez kötődik. Vagyis a test néha szó szerint kimutatja azt, amit belül érzünk.
0: Következzen a fight or flight túlélő üzemmód. Képzeljétek el, hogy hirtelen veszélyhelyzetbe kerültök.
1: A test ilyenkor adrenalin szabadít fel, gyorsul a pulzus, légzés fokozódik, az izmok készen állnak.
0: Ez a híres fight or flight reakció, harcolj vagy menekülj, emiatt van, hogy néha vészhelyzetben nem is érzel azonnal fájdalmat. A test előbb túlélni akar.

0: És most jön talán az egyik legérdekesebb része a mai műsornak. Az emberi test néha egészen furcsán működik, de még furcsább tud lenni az agyunk.
1: Bár sokszor azt hisszük, hogy az agyunk mindig pontosan érzékeli a valóságot, ez valójában nincs mindig így. Néha kiegészít, néha értelmez, néha pedig szinte becsap minket. Nem rossz értelemben, inkább úgy, hogy megpróbálja értelmezni azt, amit éppen tapasztalunk.
0: Az egyik legismertebb példa erre a placebo hatást. Ezt sokan hallották már, de kevesen tudják, mennyire elképesztő jelenség.
1: A placebo lényege, hogy valaki javulást tapasztalhat, miközben valójában nem kap valódi hatóanyagot. Például egy tablettát, ami kinézetre gyógyszer, de valójában nincs benne aktív anyag.
0: És itt nem arról van szó, hogy csak beképzeli. Ez egy valódi, mérhető jelenség. Kutatások szerint a placebo bizonyos helyzetekben képes befolyásolni a fájdalomérzetet, a stresszreakciót, sőt, néha még testi tüneteket is. Az agy ugyanis elhiszi, hogy segítséget kap. Képes biológiai válaszokat is elindítani.
1: Ez azért hihetetlen, mert jól mutatja, mennyire szoros kapcsolat van az agy és a test között. Amit gondolunk, amit várunk, amit hiszünk, az néha valóban hatással lehet arra, hogyan érezzük magunkat.
0: És ha már különleges jelenségek, jöjjön a phantom pain, vagyis a phantom fájdalom. Ez különösen érdekes. Vannak emberek, akik egy amputáció után is képesek fájdalmat, viszketést vagy nyomást érezni abban a végtagban, ami fizikailag már nincs jelen.
1: Elsőre ez szinte lehetetlennek hangzik. Hogyan fájhat valami, ami már nincs ott? A magyarázat az, hogy az agyban továbbra is létezhet a test térképe. Az agy bizonyos területei még mindig úgy működhetnek, mintha az adott végtag ott lenne.
0: Vagyis a fájdalom nem mindig ott születik, ahol érezzük. Sokszor az agy értelmezése határozza meg, mit tapasztalunk. Ez elképesztően fontos felismerés az orvostudományban is.
1: És akkor jöjjön valami, amit valószínűleg a legtöbben már átéltetek, a déjà vu. Az a furcsa érzés, amikor egy helyzet közben hirtelen úgy érzed, én ezt már átéltem, pedig tudod, hogy nem.
0: A déjà vu máig nem teljesen megfejtett jelenség, de több elmélet is van rá. Az egyik szerint az agy egy apró feldolgozási csúszása okozhatja, vagyis egy új élményt tévesen ismerősként értelmez.
1: Ezért lesz az az ijesztően furcsa érzés, hogy valami egyszerre új és mégis ismerős.
0: És van még egy nagyon vicces, de zseniális példa. Miért nem tudjuk megcsikézni saját magunkat?
1: Mert az agyunk túl okos. Amikor saját mozdulatokat indítunk, az agy előre jelzi, mi fog történni. Tudja, honnan jön az érintés, mekkora lesz és kevésbé reagál rá.
0: Viszont ha valaki más csikiz meg minket, az kiszámíthatatlan, ezért reagál rá sokkal erősebben a test.
1: Ezek a példák mind ugyanoda vezetnek. Az agy nem egyszerűen vezérli a testet. Folyamatosan értelmez, előre jelez, javít, reagál, sőt néha meglep minket.
0: És talán pont ezért ennyire lenyűgöző az emberi test, mert néha azt hiszük, mindent értünk. Aztán az agyunk emlékeztet rá, hogy még mindig tele van rejtélyekkel.

0: Minél többet tanulunk a testről, annál inkább rájövünk, hogy elképesztően intelligens rendszer.
1: Néha furcsán jelez, néha ijesztően, néha viccesen, de szinte mindig van mögötte logika.
0: A test nem tökéletes, de hihetetlenül alkalmazkodó.
1: És sokszor sokkal többet tud, mint hinnénk.

Kedves hallgatóink, ez volt a hétvégi rendezvú. Köszönjük a figyelmeteket! A következő találkozásig pedig sziasztok!

0: már.
1: Ilyen.
0: Az évszakok, rossz idők.
2: Ilyen.
3: Szemük semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
1: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

Mindennapi jólét tudományos alapokon egyszerű megoldásokkal. Érdekli, hogyan őrizheti meg egészségét, vitalitását és szervezete regenerációs képességét hosszú távon? Jöjjön el június 16-án kedden 17 órára Lentibe a Flavinárium Stúdió ingyenes előadására. Szakemberek beszélnek közérthetően az egészséges öregedésről, saját őssejtjeink szerepéről, a krónikus gyulladások csökkentéséről és az érrendszer védelméről. Hasznos információk, gyakorlati útmutatás és személyes hangvételű konzultáció várja az érdeklődőket. További információ és jelentkezés a Lenti Flavinárium Facebook oldalán.

0: álmodók a siker útján.
1: Alapítója az Arborea Natur Kozmetikum márkának. Egyedi és tudatos növényi alapú termékeket készít egy kis zalai faluban.
2: Tini koromban rettenetesen sokat küzdöttem a bőrömmel. Ez is sarkalt arra, hogy én ennek nekiálljak magának, ennek a vállalkozásnak. Valahogy maga a család, mint egység, az nagyon-nagyon fontos szerepet játszott régen is, és most is.
1: Június 14-én az Álmodókban Hermann Bekő Blanka, az Arborea márka megalkotója. Várom Önöket vasárnap 10 óra után.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Moravszke-Toplice községben található Tesánovcin pénteken nyílt meg a 65 férőhelyes Szancsnopolje butikhotel és vendégház. A beruházás értéke 6,5 millió euró, amelyből 1,8 millió euró Európai Uniós támogatás. A befektetők szerint a tömegturizmus és a nagy fürdőkomplexumok nyüzsgését kerülő projekt jelentősen hozzájárul majd a helyi idegenforgalom és a környezet fejlődéséhez, mivel az új munkahelyek mellett számos szolgáltatót is összekapcsol, az agrárgazdálkodóktól és borászoktól kezdve a kulturális és turisztikai szereplőkig. A statisztikai hivatal adatai szerint Moravszke-Toplice községben 2025-ben 541.493 vendégészakát regisztráltak, ami 0,84%-os növekedést jelent 2024-hez képest. A külföldi vendégek 289.958 vendégészakát generáltak, ami 6%-kal növelte látogatásuk számát. A belföldi vendégek 251.535 vendégészakát töltöttek el, ami 4,6%-os csökkenést jelent az előző év adataihoz képest. A lübeci koncentrációs tábor felszabadításának 81. évfordulója alkalmából ma rendezett megemlékezésen a felszólalók arra figyelmeztettek, hogy ismét egyre több háború és tekintélyelvű hatalom van a világban. Ahogy Natasha Posse, az Amnesty International szlovén igazgatója fogalmazott, az emberiség sorsdöntő próba előtt áll. Ma ismét viszonylag erős erkölcsi hatalmak felemelkedésének lehetünk tanúi, amelyek megosztják az államokat kívül és belül egyaránt. Idén is elindítja az Adria Intercity-t a magyar államvasutak, amellyel átszállás nélkül lehet eljutni a magyar fővárosból a horvát tengerpartra. A vonat Budapest és Split között közlekedik. Elsősorban azoknak vonzó, akik nem szeretnének hosszú órákon keresztül autóban ülni, vagy nem szeretnek repülni. Az Intercity hálókocsis vonatokkal közlekedik, de olcsóbb fekvő helyekre a jegyek 46 eurótól elérhetők. Az Adria Intercity élménydúsra teszi a nyaralást, hiszen Budapesten csak fel kell szállni rá, és egy kényelmes alvás után frissen ébredhetünk a horvát tengerpart egyik gyöngyszemén. Így elkerülhetők a hosszú autózás fáradalmai. Ez a vonatút rendkívül kényelmes, akár az egész család számára. 6 fős hálófülkét már 240 euróért lehet foglalni, ami utasonként 40 eurót jelent. Az Adria Intercity július 3-a és október 2-a között közlekedik, hetente többször is indul. Miközben az Európai Unió közös szabályozása továbbra is várat magára, a tagállamok egyre határozottabban lépnek. Ciprus már szigorított az elektromos rollerek használatán, Görögország pedig olyan csomagot készít elő, amely a kiskorúak kizárásával, sebességkorlátozóval és kötelező biztosítással rendezni a piacot. Az ETCC szerint éppen ez mutatja meg, miért lenne szükség egységes uniós biztonsági keretekre. Az Európai Bizottság még 2024 novemberében közzétett egy tanulmányt a személyes mobilitási eszközök, köztük az e-rollerek szabályozási lehetőségeiről, jogalkotási javaslatot azonban azóta sem terjesztett elő. Más szóval, amíg Brüsszel nem teszi le a közös keretet az asztalra, addig minden ország maga húzza meg a határokat, és könnyen előfordulhat, hogy ugyanaz a roller egy határátlépéssel már is szabálytalanná válik.
2: Időjárás.
1: Vasárnap is eleinte napos idő várható, majd délután északon, északkeleten már helyi záporok, zivatarok, néhol erősebb viharok is előfordulhatnak. A csapadékzóna az éjszaka folyamán Notranskót is eléri. A reggeli minimum hőmérséklet 10-16, a nappali maximum hőmérséklet 26-31 fok között alakul. Hétfőn és kedden is többnyire felhős lesz az ég, helyi záporokra, zivatarokra számítani lehet, ezzel együtt kissé hűvösebbre fordul időjárásunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral az esti órákig lendva körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Péter Semekkel indítottuk ezt az órát, 17 óra 9 perc van, forog a film, és forognak a folytatásban is jó zenék. Jön a Jonas Brothers, aztán itt lesz a Gipó Cirkusz, egyik nagyon jó kis dala, Gyerek Kicsi, és hogyha jönnek velünk, akkor lesz ebben az órában tech műsor, gyerekgondolatok, és elvileg kapcsoljuk majd a helyszínt Csentében, ahol zajlik még mindig a csentei focipályán a kispályás foci torna, hogy milyen a hangulat, hány csapat nevezett, milyenek az eredmények, erről majd Szabó Rudolf kollégám tudósít ebben az órában, úgyhogy tartsanak velünk.

0: Egy kicsit mi is közelebb hozzuk Önökhöz a mai programot, amely csendében zajlik, kis foci torna. Minden évben ennek most már hagyománya van, és tulajdonképpen családi programmá növi ki magát, de hogy mi a mögöttes tartalom és cél ezzel, az reméljük, hogy hamarosan kiderül, hiszen a helyszínen tartózkodik Szabó Rudolf kollégám, aki el is csípte a szervezőt. Szia, Rudi!
1: Szia, Tünde! Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat Csentéből, ahol, ahogy említetted, zajlik a kis foci torna. Ez egy hagyományos rendezvény, így nyár kezdetén, és itt van mellettem Bogár Patrik, a szervező, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke, egyben játékos, aki néhány perccel ezelőtt jött le a pályáról, és most elmondja, hogy hogyan zajlik a torna, hány csapat van jelen, és hogy hamarosan közelődik a döntő, ugye?
2: Sok szeretettel köszöntöm én is a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit. Hát igen, ugye ez most egy tradicionális esemény már. Ugye a Csentei Futballcsapat ez már évek szám megrendezte, viszont 4 évvel ezelőtt a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet is most úgymond partner lett ebben a focitornában. Az idei évben 7 csapat vett részt ezen az eseményen. Hát most jelenleg a focitorna közepén tartunk kb. Ugye hátra van még több mint 8 meccs, és ugye 7 csapat az azt jelenti, hogy mindenki mindenkivel játszik, és akkor végére arra fogunk jutni, hogy ugye a harmadik helyezetre lesz egy úgymond foci meccs, hogy kidönti el, most eldöntjük, hogy ki az, aki lesz a harmadik helyen, és az első helyezetre is lesz, úgyhogy finálé is lesz. Úgy döntő.
1: Ez kb. Mikor várható? Tehát mikor lesz a bronzmérkőzés, és mikor lesz a nagy döntő időrendben?
2: Hát kb. Olyan fél hétre várható a harmadik helyezetre, és olyan 7 órára várható az első helyezetre a meccs. Ugye sok szeretettel várjuk mi is a hallgatókat, hogy vegyenek részt ezen az eseményen. Ugye az eseményen van sok ital, van sok étel, úgyhogy mindennel várjuk a részvevőket, illetve akárkit sok szeretettel várunk, úgyhogy gyertek csak el!
1: És a mérkőzések is izgalmasak, ugye 10 percig tart egy találkozó, tehát elég gyorsan zajlik. Jelenleg hogy áll a tabella, kiszámít a legnagyobb esélyesnek arra, hogy bejut a döntőbe, vagy így játékos szemszögből milyen a torna, milyenek a mérkőzések?
2: Hát igen, ahogy mondtad, ugye 10 perc egy mérkőzés, utána egy 2-3 perces szünet van mindig, viszont a harmadik és az első helyzetre egy 12 perces mérkőzés lesz, úgyhogy az picit hosszabb lesz. Az, hogy most jelenleg kiáll, hogy az első helyzetre állna, vagy így, na erre most nem tudok válaszolni, mert nem néztem meg, mert én mindig arra számítok, hogy mi fogunk nyerni.

0: adni, úgyhogy sajnos nem tudom, hogy ki van más, én mindig a sajátomra várok, úgyhogy remélem, hogy mi leszünk azok. Ugye még az mellett, még van ugye a Gold Királyra is egy ilyen verseny, hogy ott hogy állunk, na azt se tudom jelenleg megmondani.
1: Tehát sok a kérdőjel, izgalmas, nem tudjuk pontosan, hogy mi várható végén. Milyen csapatot sikerült összeállítani a önnek, mint játékos, kikkel van egy csapatban?
0: Ugye úgy mondom, hogy az előző években ez a foci torna egy ilyen utcai torna volt. És akkor évek szám ez átalakult egy ilyen nagyobb foci tornává. És mi megtartottuk aztán a falusi rendezvényt, ahogyan mi kezdtünk, és az miatt ugye a falusiakkal vagyunk mi, illetve az utcaiakkal. Az miatt mi másképp szereplünk, mint a többiek. Ugye itt jönnek már professzionális szinten, jönnek amatőr szinten. Meg ugye az egésznek az a lényege, hogy a végén van egy ilyen jó társalgás, és az a lényege, hogy az emberek így összejönnek, és ugye a falusi népek is eljönnek erre a rendezvényre. Úgyhogy csak buzdítani tudok mindenkit, hogy gyertek el, sok szeretettel várunk mindenkit itt a Csentei focitornán, itt a Csentei futballpályán.
1: Közben a nap is kisütött, tehát nagyon kellemes az idő, talán még kicsit meleg van, szerintem pont a döntőre akkor a megfelelő idő lesz, úgyhogy a hangulat az jó, itt látom most jelenleg a Granicsár focizik, őket ugye ismerjük a...
2: Tessék? És a Tujci.
1: És a Tujci, tehát a külföldiek úgymond, de Granicsár mez van rajtuk, tehát ismerős arcok, így pont most született egy gól, Kerik Péter látom szerezte a gólt, ő még csapatnál játszik.
0: Ugye, hogy mondtad is, hogy van a Granicsár és a Tujci most pont. Szóval a Tujci azért, mert hogy ezek még abból az időből alakultak, hogy a csentei foci csapatnál, akik nem csenteiek voltak, és azok voltak akkor a Tujci is, azért a Tujci. A Granicsár jelenleg, aki még játszik, ugye az előbeni csentei focisták voltak ők, és elmentek Granicsárhoz, viszont még mai napig nagyon jó kapcsolatot tartunk egymás közt, és olyan van ez a focitorna, és itt is szívesen eljönnek, úgyhogy szerintem ez a csapat közti közreműködés, illetve ugye az egész focisták közötti közreműködés nagyon fontos szerintem. És azért is buzdítjuk mindig azra, hogy mindenki jöjjön majd el a következő tornára is, hogy minél többen legyünk, mert szerintem ez nagyon jó, hogy ilyen közreműködés van mindenki közt.
1: Tehát megmaradtak a baráti kapcsolatok, tehát ezek nem vesznek el így az évek folyamán, úgyhogy vannak visszatérő arcok. Rendben, Patrik, köszönöm szépen, kezd kicsit meleg lenni itten a kispad mögött, úgyhogy akkor szerintem elengedlek a megérdemelt pihenőre, és akkor hamarosan már ismét pályán láthatunk. A hallgatókat pedig ismételten, tehát meghívjuk a csentei focipályára, egy kis kispályás foci tornára, így a VB mérkőzések előtt, a ma esti mérkőzések előtt szerintem jó behangoló lesz. Patrik szeretne még mondani egy dolgot.
0: Ugye a VB ma este 9-kor lesz, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit, pont úgy a csentei foci pályára, hisz itt is lesz VB nézés. Úgyhogy sok szeretettel várjuk a nézőket is.
1: Tehát még egy extra motiváció kijönni, tehát a Katar-Svájc mérkőzés mindenképpen itt meg lehet majd élőben tekinteni. Hideg ital az garantált, úgyhogy akkor Tünde ennyi csentiből, és szép délutánt kívánok még a hallgatóknak.
3: Köszönjük szépen ezt a gyors bejelentkezést. Ez valóban egy jó ötlet egyébként, mert akkor aki kilátogat erre a találkozóra, ami még a folytatásban várható, összekapcsolja egy esti VB meccs nézésre, akkor szakértőkkel lehet majd leülni, és aztán megvitatni, hogy milyen is a VB találkozónak az aktuális meccse, és össze lehet mérni azt, hogy mondjuk a csentén zajló meccsek mennyiben hasonlítanak a világklasszisokhoz. Mert hogy mindenki egyébként a pályán gondolom, hogy jónak érzi magát, és biztos körülnéztél, Rudi, mennyire látod azt, hogy azért ez a mai kispályás focitorna nem csak azért a fociról szól, hanem gondoskodtak arról is, hogyha családok látogatnak ki, akkor a gyerekek is találjanak valamilyen kikapcsolódás, szórakozási lehetőséget.
1: Focipálya, tehát ha valaki kedvet kapott arra, hogy kicsit focizom, még így a pálya mellett, tehát van lehetőség, hiszen mivel kispályás focitorna, csak az pálya egyik felét használják, ott ugye a másik oldalon lehet rugni a labdát, lehet rugni a bőrt is. Tehát most külön programmal ugye a fiataloknak, illetve a családoknak nem készültek, ahogy így körben nézek, de szerintem akinek van most egy kisfia, kislánya otthon, aki esetleg még délután, mikor kicsit már kevésbé van meleg, kicsit rúgdálna a labdát, az nyugodtan eljöhet, és akkor ugye apuka, anyuka pedig este megtekintheti még akkor azt az említett mérkőzést. Ez így kicsit, tehát olyan különösebb kísérő program nincs, a zen az háttérben szól, ugye van lehetőség tehát étel és ital fogyasztására, kicsit körbenézni, itt ugye mögöttünk van a nemrég átadott új kerékpárút, tehát aki esetleg kerékpárról is el szeretne jönni, annak is biztosítva van az érkezési mód, úgyhogy ilyen kis laza hangulatban zajlik minden, most jelenleg már egy másik csapat van a pályán, úgyhogy ezek a naftások, ha jól látom, nafta bajnoki mez van rajtuk, tehát az utánpótlás, a kiek utánpótlás is képviselteti magát ezen a tornán. Láttam is, hogy a nevük ilyen vicces módon van megírva, tehát igen, sok ismerős arccal találkozunk itt Csentében, és hát öröm látni, hogy zajlanak ilyen focitornák itt a vidékünkön, lényegében akkor így ennyi az ilyen, amit így még tudok mondani itt Csentéből. Szerintem még érdekes lesz ma, főleg a döntőre vagyok kíváncsi, hogy ki jut be, és hogy ugye 12 perces mérkőzés az követel így a végére még egy kis erőlétet.
3: Rudi, köszönjük szépen neked akkor még jó szurkolást, és mindenki köszönöm. Másnak, akinek még esetleg nincsen programja, biciklizenek ki, esetleg Csentébe menjenek ki, nézzék meg a még hátralévő meccseket, és aztán érdemes elfogyasztani egy hűvös limonádét, vagy egy harmatos fröccsöt, és lehet szurkolni a még pályán lévő csapatoknak is, és maradhatnak velünk is a Muravidéki Magyar Rádióval. Rudinak köszönjük szépen a gyors bejelentkezést, halott pénzzel jövünk, és HB-t meg Kővári közös dalával, utána pedig tech műsor jelentkezik Szabó Márkkal.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai újdonságaink érkeznek. Könnyen lehet, hogy a jövőben már nem csak az ördög fog Prádát viselni, hanem a Holdra utazó amerikai űrhajósok is. Az Axiom Space a Prádá segítségével készítette el annak a következő generációs szkafandernek a belső rétegét, amelyet a jövőben a NASA astronautái viselhetnek majd a küldetésük során. A fejlesztés a Liquid Cooling and Ventilation Garment nevet kapta, feladata pedig, hogy hűtse az astronautákat a Hold felszínén. A tervek szerint az Artemis 4-es küldetés űrhajósai a Hold déli pólusánál landolhatnak majd, ahol extrém körülmények fogadják majd őket. A holdi nappalok során perzselő hőség, az éjszakák során pedig rendkívüli hideg várja majd őket. A tervek szerint egy séta akár 8 órán át is eltarthat, ami alatt rendkívül sok hőt termelhet az emberi test, így az űrruhának egyszerre kell hidegen és melegen tartania a viselőjét. A ruha pedig folyadékhűtéssel oldaná meg a testő elvezetését. A NASA régóta igyekszik megtalálni a jelenleg is használatos, ugyanakkor egyre problémásabb szkafanderek utódját. Most lehet, hogy ez sikerült. Fontos mérföldkőhöz érkezett el a tudomány és az emberiség. Megkezdődött a világ első olyan klinikai tesztje, amely az öregedés visszafordítását eredményezheti. Az amerikai gyógyszerészeti hatóság még 2026. februárjában adott engedélyt a Life Biosciences nevű biotechnológiai cégnek, hogy embereken tesztelje az öregedés visszafordítását célzó vakcináját. A vállalat bejelentette, beadta az első embernek az oltóanyagot. A Life Biosciences célja, hogy regenerálja az öregedő neuronokat a glaukómával, vagyis zöldhályoggal küzdő betegek látóidegeiben. A cég egy módosított vírus segítségével személyre szabott géneket juttat be a beteg szervezetébe, amelyek átprogramozzák a sejteket az életkorral összefüggő epigenetikai változások visszafordítására. Hogy mi lesz a terápia kimenetele, egyelőre nem tudni ám. Egyes kutatók aggódnak, hogy az ER100 néven emlegetett gyógyszer a fiatal sejtek túlzott szaporodását eredményezheti. Ez korábban rákos megbetegedéshez vezetett az egerekben. Kutatók megjegyezték, hogy a gyógyszer alkalmazása még nagyon messze van a halhatatlanság elérésétől, ám egy komoly lépés abba az irányba. Az év elején a 23 éves matematikai végzettséggel nem rendelkező Liam Price azzal került a tudományos figyelem középpontjába, hogy megoldott egy 60 éves matematikai problémát, amit nem mellesleg Erdős Pál, a 20. század legjelentősebb matematikusa vetett fel. Ehhez azonban semmilyen különleges tudást nem használ, csupán annyit tett, hogy felkérdezte a problémáról a ChatGPT-t. Májusban egy másik kijelentés döbbentette meg a tudósokat, maga az OpenAI jelentette be, hogy a mesterséges intelligenciája megcáfolt egy 80 éves matematikai sejt. Érthető módon a vállalat rendkívül büszke volt az eredményére, a szakemberek részéről azonban heves vitát váltott ki, hogy a ChatGPT-hez hasonló eszközök valóban forradalmat jelenthetnek-e a matematika évtizedes problémáinak megoldása terén. A témával kapcsolatban nemrég 150 matematikus adott ki közös nyilatkozatot, amelyben arra szólítják fel a világ kormányait, ne higgyenek a felhajtásnak, ami arról szól, hogy a mesterséges intelligencia komplex matematikai problémákat képes megoldani. A kutatók szerint kritikus, hogy az AI térnyelése akkor történik, amikor sokkal kevesebb pénz jut például az akadémiai oktatásra. Így úgy tűnhet, hogy jobban megéri a mesterséges intelligenciát használni az emberi tudás helyett. Emellett azt is kiemelték, hogy az AI használatát a matematikán túl is szabályozni kellene, elég csak a katonai használatra vagy a megfigyelésekre gondolni. Először lépte át a hangsebességet a Concorde utódjaként is emlegetett repülőgép a NASA megbízásából a Lockheed Martin által fejlesztett X-59. A kísérleti repülőgép június 5-én a Kalifornia állambeli Edwards légibázisról emelkedett fel. Összesen 81 percet töltött a levegőben, mi alatt elérte a Mach 1,1-es 1147 km/h sebességet is, elsőként átlépve a hangsebességet. A gép ekkor 13100 méteres magasságban volt. A következő misszió során már a Mach 1,4, azaz az 1488 km/h sebesség elérése lesz a cél, körülbelül 16760 méteres magasságban. A gép megépítése és tesztelése 6 évig tartott. A Concorde utódja először 2025. októberében emelkedett a magasba, azóta pedig már több tesztet is elvégeztek vele. A gépet úgy készítették el, hogy a hangsebesség átlépése alig legyen hangosabb egy autó ajtajának becsukódásánál. Ez hatalmas előrelépés ahhoz képest, hogy ezt a jelenséget alapvetően hangrobbanásnak hívják, és a nevéből adódóan jókora zajterheléssel jár. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

0: Szara, te szeretsz főzni? Mondta Mihály, hogy főztök is a csoportba. Szereted a főzést?
1: Igen.
0: A legfinomabban elkészíteni mit tudsz?
1: Levest,

0: makaronit.
1: És itt vannak itt figurák, amelyeket itt lehet itt tényleg így megfőzni, tehát itt játszásiból ezeket az ételeket?
0: Igen.
1: Tényleg, Eva? És otthon is ezt tudjátok úgy játszani, hogy már az igazi konyhába ezt megcsináljátok?
0: Igen.
1: És segítesz anyukát?
0: Igen.
1: Miben tudsz neki a leginkább segíteni?
0: Ha.

0: meg a késeket.
1: Nagyon ügyes vagy. Mit mond anyukád neked ilyenkor?
0: Hogy ügyes vagyok.
1: Nagyon jó ezt hallani.

Mindennapi jólét tudományos alapokon egyszerű megoldásokkal. Érdekli, hogyan őrizheti meg egészségét, vitalitását és szervezete regenerációs képességét hosszú távon? Jöjjön el június 16-án kedden 17 órára Lentibe a Flavinárium stúdió ingyenes előadására. Szakemberek beszélnek közérthetően az egészséges öregedésről, saját őssejtjeink szerepéről, a krónikus gyulladások csökkentéséről és az érrendszer védelméről. Hasznos információk, gyakorlati útmutatás és személyes hangvételű konzultáció várja az érdeklődőket. További információ és jelentkezés a Lenti Flavinárium Facebook oldalán.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hírügynökségek fontosabb szombati jelentéseit Cseresnyi Tünde műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Bencik István hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm a hallgatókat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: Hétfőn vitatja meg az önkormányzati választásokról szóló törvény módosításait a szlovén parlament.
1: Nincs meglepetés, Orbán Viktor maradt a Fidesz elnöke.
2: Az uniós tagállamok hétfőn nyitják meg a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával.
1: Ismét Dél-Libanont lőtte Izrael.
2: Világszintű leállás bénította meg a Meta két legnagyobb platformját, a Facebookot és az Instagramot pénteken.
1: A rövid bevezető után szlovén vonatkozású hírekkel indítjuk krónikánkat. Ha elfoglaltságuk engedi, maradjanak rádió közelben.

0: A parlamenti képviselők hétfőn vitatkoznak az önkormányzati választásokról szóló törvény módosításairól, döntött pénteki ülésén a házelnök kollégiuma. A rendkívüli ülésre vonatkozó kérelmet az SDS, az NSZI, az SLS, valamint a Fókusz és a Resznica képviselői nyújtották be, akik egyben a törvény módosítások előterjesztői is. A sürgősségi ülés 10 órakor kezdődik.
1: A hírhez tartozik, hogy Gun-Marit Helgesen az Európa Tanács helyi és regionális önkormányzatok kongresszusának elnöke komoly aggodalmát fejezte ki a szlovéniai választási törvény módosításával kapcsolatban. A testület véleményt kérte a Velencei Bizottságtól arról, hogy a Szlovéniában javasolt módosítások megfelelnek az európai választási normáknak, jelentette be a strasbourgi székhelyű Európa Tanács.
0: A Szlovén Egészségbiztosítási Intézet létrehozta a Prisma elnevezésű projektet, amelynek célja a várakozási idő kezelésének átfogó átalakítása. A projekt többek között egy egységes adatkörnyezetet, egy szervezeti és folyamatmodellt hoz létre a várakozási idő kezelésére, valamint kidolgoz egy megközelítést a várakozási idők okainak megértésére.
1: A kórházi várólisták, szűrővizsgálatokra való előjegyzési listák hossza régóta megoldatlan probléma Szlovéniában. Időről időre ráirányul a figyelem, beszélnek róla, érkeznek reakciók, javaslatok, születnek újabb kormányzati ígéretek, de érdemi és látványos javulás nemigen mutatkozik.
0: A Maravszke-Toplice községben található Tesánov cím pénteken nyílt meg a 65 férőhelyes Szoncsnopolje butik hotel és vendégház. A beruházás értéke 6,5 millió euró, amelyből 1,8 millió euró Európai Uniós támogatás.
1: A befektetők szerint a tömegturizmus és a nagy fürdőkomplexumok nyüzsgését kerülő projekt jelentősen hozzájárul az idegenforgalom és a helyi környezet fejlődéséhez, mivel az új munkahelyek mellett számos helyi szolgáltatást is összekapcsol, az agrárgazdálkodóktól, a borászoktól kezdve a kulturális és turisztikai szereplőkig. A statisztikai hivatal adatai szerint Maravszke-Toplice községben 2025-ben 541.493 vendégészakát regisztráltak, ami 0,84%-os növekedés jelent 2024-hez képest. A külföldi vendégek 289.958 vendégészakát generáltak, ami 6%-kal növelte látogatásuk számát. A belföldi vendégek 251.535 vendégészakát töltöttek el, ami 4,61%-os csökkenés jelent az előző év adataihoz képest.
0: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének. Egy ellenszavazattal elfogadták az országos elnökség választási vereség okait értékelő beszámolóját, és döntöttek az alapszabály módosításáról is szombaton, a párt 32. tisztújító kongresszusán Budapesten.
1: Orbán Viktor, aki a pártelnöki posztra egyedüli jelölt volt, titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Orbán 1993 és 2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke, legutóbb a 2023 novemberében tartott tisztújító kongresszuson választották újra pártelnöknek. A kongresszuson megszavazták a Fidesz alapszabályának módosítását, a választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt megszűnt, a Fidesz szervezete a továbbiakban az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és vármegyei választmányok dolgoznak majd. Emellett a Fidesz országos elnöksége 28 tagúra bővült, köztük több olyan fideszes is van, aki kikapott egyéniben az áprilisi választáson, de helyet kapott Kövér László, Gulyás Gergely és Dajs Tamás is.
0: Idén nyáron is közlekedik a MÁV csoport Adria Intercity járata, amely közvetlen vasúti összeköttetést biztosít Budapest és Split között. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között heti 2-4 alkalommal közlekedik, a jegyek pedig már elérhetők az online értékesítési rendszerben.
1: A járat egyik legnagyobb előnye, hogy az utasok este indulhatnak Budapestről, és másnap reggel érkezhetnek meg a horvát tengerpartra. A szolgáltatás megoldás azok számára jelenthet alternatívát, akik autó vagy repülő helyett kényelmesebb és környezetkímélőbb utazási módot keresnek. Az első járat július 3-án indul Budapestről Splitbe, míg a visszaút első vonata július 4-én közlekedik. A férőhelyek száma korlátozott, ezért a vasúttársaság az előzetes jegyvásárlást javasolja. A MÁV közölte azt is, hogy az előző évhez hasonlóan idén ősszel is elérhető lesz az iskolai csoportok számára meghirdetett kedvezményes utazási lehetőség az Adria Intercity járatain.
0: Országos közúti ellenőrzést tart a magyar rendőrség. Június 15-e és 21-e között az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezető kiszűrésére.
1: Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A police.hu-n megjelent közlemény szerint az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
0: Az Európai Unió tagállamai megállapodtak arról, hogy hétfőn megnyitják Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapját képezi.
1: Jelentette be közös sajtóközleményben António Costa az Európai Tanács és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke pénteken. A nyilatkozat szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is. A bővítés stratégiai jelentőségű döntésnek nevezték, amely erősíti a békét, a biztonságot és a jólétet Európában. A hétfőn tartandó első kormányközi konferencián megnyitják az alapvető kérdéseket átfogó fejezetcsoportot, amely a csatlakozási folyamat gerincét alkotja, és az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig.
0: Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok vezetői június 15-e és 17-e között találkoznak a francia üdülővárosban, Evian-le-Bainban.
1: Az idei csúcs találkozó legfontosabb témája Ukrajna támogatása lesz, és Franciaország szeretné, ha beszélnének a béketárgyalások folytatásának szükségességéről is. A francia államfő szerdán azt mondta, nagyon fontos, hogy Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök részt vegyen a júniusi G7 csúcson, emellett napirenden lesz az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja is. Emmanuel Macron közölte, hogy Egyiptom, Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek vezetőit is meghívják a G7 egyik külön ülésére, ahol a hormuzi szoros helyzetéről tárgyalnak majd.
0: Ismét izraeli légicsapás ért több dél-libanoni település szombatra virradóra, nem sokkal az izraeli hadsereg evakuálási felszólítását követően, jelentette a libanoni hírügynökség.
1: A tájékoztatás szerint ágyútűz és légicsapás ért több Tyrosz és Nabatie környéki települést is. Az izrael hadsereg nem sokkal korábban több mint 20 település lakosait szólította fel otthonaik elhagyására. Izrael a Hezbollah elleni harcra hivatkozva támadja Libanont.
0: Pakisztán miniszterelnöke szerint akár már a következő 24 órában megszülethet az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás, amit a felek hosszú tárgyalási folyamat után véglegesíthetnek.
1: Shehbaz Sharif optimistán tekint a folyamat lezárására, és hangsúlyozta, hogy a készülő megállapodás hosszú távú jelentőséggel bírhat a régió számára. A Sky News szerint a pakisztáni vezető egyúttal köszönetet mondott a tárgyalási folyamatban résztvevő feleknek és a térség országainak támogatásáért.
0: És ez már záró hírünk benne arról, hogy világszintű leállás bénította meg pénteken a Meta két legnagyobb platformját, a Facebookot és az Instagramot, miközben felhasználók milliói számoltak be arról, hogy váratlanul kijelentkeztették őket, és nem tudnak visszalépni a fiókjukba.
1: Az Egyesült Államokból, Európából, Ázsiából és a Közel-Keletről is érkeztek panaszok. A beszámolók szerint Egyiptomból, Portugáliából és Norvégiából, valamint több amerikai városból, köztük Pittsburghből, Philadelphiából és a texasi Fort Worthből is sem érik el a felhasználók a platformot. A hiba szerver oldali eledetűnek tűnik, ezért az eszközváltás, a VPN használata vagy az alkalmazás újratelepítése sem oldja meg a problémát. Az Error Query üzenet arra utal, hogy a Meta hitelesítési vagy adatlekérési rendszereiben keletkezhetett fennakadás, írja a Newsweek. A korábbi tapasztalatok alapján az ilyen mértékű globális leállásokat általában 1-3 órán belül sikerült elhárítani, bár a helyreállítás régiónként eltérő ütemben történt. A múltban hasonló fennakadások mögött felhőszolgáltatási hibák, szerveroldali zavarok vagy a Meta infrastruktúráját érintő problémák álltak.
2: Sport.
0: A szlovén férfi röplabda csapat szombat délután 2 órától Kubával csapott össze a Nemzetek Ligája 3. mérkőzésén a kínai Linyiben. A vasárnap délután ugyancsak 2 órakor Japán ellen lép majd pályára Fábio Szoli edzőcsapata. A szlovén kenusoknak nem sikerült fellépniük a győzelmi dobogóra a vadvízi evezős világkupa verseny 3. futamának döntőjében a németországi Augsburgban. A verseny előtt az összesített ranglistát vezető Eva Alina és Zsigalin Hocsévar a döntőben nem hozták a tőlük várt teljesítményt, és így lemaradtak a legjobbaktól. A magyar férfi kajak 4-es 9 év után aranyérmet szerzett szombaton a portugálai Montmeró Velhóban zajló olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. A németek lettek a másodikak, a spanyolok pedig a harmadikak. A Forma 1-es mezőny Monaco után érkezett Spanyolországba, ahol a katalán nagydíj első szabad edzésén a Mercedes, még a másikon meglepetésre a McLaren végzett az élen. A szombati 3. gyakorláson pedig újra Mercedes volt a leggyorsabb Barcelonában. Az időmérőn továbbra is nyárias volt az időjárás, a Q1-ben sokáig az egyik hazai versenyző Carlos Sainz állt az élen, de a Williams pilótáját a szakasz végére többen is megelőzték, sorrendben Hülkenberg, Max Verstappen, majd Charles Leclerc is lehagyta. A két Mercedes közül első nekifutásra csak Russell előzte meg Leclerc, majd Antonelli a Ferrari mögé futott be. A végén Hamilton jött be a második helyre a két Mercedes közé, mindössze 64 ezreddel maradva el honfitársától. Az élről sorrendben George Russell, a brit Mercedes pilótája, Lewis Hamilton, brit Ferrari, Andrea Kimi, Antonelli, olasz Mercedes, Lando Norris, brit McLaren, Max Verstappen, holland Red Bull és Isaac Hadjar, francia Red Bull indul. Max Verstappen, holland Red Bull és Isaac Hadjar, francia Red Bull indulhat majd. A 66 körös

0: közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Lendva körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
2: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió szombati utolsó hírműsorába. Köszönjük egész napi figyelmüket, további szép estét, kellemes hétvégét!

Oláti Zsuzsánának köszönjük szépen az egész napi hírszerkesztést, és a hírösszefoglaló után mi egy kis zenével folytatjuk, mégpedig igazi klasszikusokkal. Jön a Bikini, itt lesz Cserháti Zsuzsa Charlie-val, a Dolly-ról, és hoz egy kis country-s hangulatot Anne-Marie és Shania Twain, és ha velünk maradnak, akkor 19:30 jelentkezik majd szűk 10 percben a Tini Express.

0: Sziasztok!
1: Én is köszöntelek benneteket a nyár előtti utolsó műsorban.
0: Ma Pörse Szofia.
1: És Hozia Manuella tart veletek a Göntérházi kétnyelvű általános iskolából.
0: Itt a tanév vége, ami a végzősöknek teljesen más jelent, mint az iskola többi tanulójának.
1: Valóban így van, hiszen mi ketten is most búcsúzunk az iskolától, amelyet 9 évig látogattunk.
0: Ez egyben azt is jelenti, hogy mi végzősök búcsúzunk a Tini Express-től.
1: Mivel a Tini Express is nyári szünetre indul, a műsorunkban néhányan azok közül szólalnak meg, akiket ősztől a műsorban már nem hallottok.
0: Maradnak azonban hagyományos témák ebben a műsorban is.
1: Így ajánlunk a figyelmetekbe egy jó kis olvasmányt és egy filmet is.
0: A kedvetekben tartsatok velünk!

0: Kedves hallgatóink, nem sokára véget ér a tanév.
1: A 9-esek számára pedig egyben az általános iskola is.
0: Sőt, a Tini Express-től is búcsút intünk. Ősszel már középiskolások leszünk. Én a Lendvai gimnáziumba megyek, mert még nem tudom, hogy mi akarok lenni.
1: Én pedig Rendvára fodrásznak. Mondd csak, milyen volt számodra a Tini Express? Emlékszel még, milyen volt az, amikor először vezetted ezt a műsort?
0: Először nagyon izgultam, mert nem tudtam, milyen lesz. Érdekesek voltak a történetek, és a mese és a film ajánlók. Manuela, te ugye véletlenül csöppentél be ebbe a műsorba. Neked milyen emlékeid vannak arra, amikor az első műsort vettük fel?
1: Hát engem igazából mindig is érdekelt a Tini Express, hogy mit kell ott csinálni, mert ugye másoknál láttam, és jónak találtam. És így nekem jó, hogy részt veszek a műsorban. Érdekes volt például, amikor elsőnek jöttem ide, és nekem a legjobb fejezet volt az, vagy téma, amikor elsőnek volt ez a Tini Express, csak elfelejtettem a nevét, hogy melyik volt az a téma.
0: Nekem a legérdekesebb a karácsonyi ünnep beszámolása volt.
1: A műsor készítése során sok mindent meg is tanultam, például a nehéz magyar kifejezéseket és a folyékonyabb olvasást.
0: Én pedig az, hogy más országban hogyan ünneplik a karácsonyt.
1: Szofia, te vissza szoktad hallgatni a műsorokat?
0: Nem szoktam, mert nem szeretem hallgatni a hangomat. Manuela, és te?
1: Hát eddig csak egyet hallgattam meg, de így általában nem szoktam.
0: Szerintem a rádiózásban a legnehezebb helyesen és rögtönözve beszélni.
1: Nekem a legnehezebb az, hogyha nem jól ejtem ki a szavakat.
0: Hallgassuk meg, milyen emlékekkel köszönnek el a Tini Express-től a végzősök. Szőke Krisztina, Domokos Márk Szilárddal és Polgár Zsomborral a Pártos Malvi iskolából.
1: Valamint Tiske Leonával és Méner Tajsával a Göntérházi iskolából beszélgetett.
2: Hát én nagyon élveztem, egy ilyen érdekes kis extra program volt az iskola mellé.
3: Igaz, hogy nekem egy kicsikét rövidebb volt, én ebben az évben kezdtem. Nagyon érdekes volt, jók voltak a témák, tetszett az egész.
4: Amikor először megtudtam, hogy ezt majd csinálnom kell nekem, hogy beszélek a rádióba, először nagyon féltem, de most már nagyon élvezem, és sajnálom, hogy ez az utolsó.
5: Én is, amikor először megtudtam, én is nagyon elkezdtem izgulni, hogy mi lesz. De most, hogy így vége, így kár, mert nagyon jó volt ezt csinálni.

0: Már nem vagyok annyira félős, meg növelte az önbizalmamat.
1: Nekem is az önbizalmamat növelte.
2: Az érdekességekről csak annyit, hogy én mindegyik anyagnál, amiről beszélgettünk, annál én találtam valami újat, amit megtanultam. De az ilyenek azok mindig fejlesztik az embernek a beszélő képességét, meg a lámpalázát enyhítik.
3: Nekem is ugyanez a lámpaláz miatti félelem segített. Most ez a rádiózás nagyon tetszett, hogy ebbe is tudok fejlődni.
4: Hány műsort hallgattatok vissza?
0: Hát az elején gyakrabban, most már nem annyira szoktam nézni vagy hallgatni.
1: Hát én majdnem mindig meghallgattam, bár most így már a vége felé így néha így el is felejtettem, de ha hallgattam, az így nagyon jó volt hallani, hogy benne vagyok.
2: Ez alatt a 3-4 év alatt szerintem 2-t, szóval nem nagyon hallgattam őket vissza, nem.
3: Én párat visszahallgattam az elmúlt egy év során, néhányat kihagytam, de azért rendszeresen hallgatom őket.
4: Csak a sajátotokat, vagy a másét is?
3: De általában a sajátunkat, de azért másét is meghallgattam.
4: Milyen volt visszahallani saját magatokat?
2: Hát érdekes mondjuk azt is, hogy az embernek az évek alatt mélyül a hangja, meg bővül a szókincse, de hát persze mindig szokatlan a saját hangodat hallani.
3: Hát nekem érdekes volt, mert én amikor hallottam a saját hangomat, akkor visszaemlékeztem, hogy hogyan történt ez a dolog.
4: Ha még valamikor adódik lehetőségetek bármilyen formában rádiózni, akkor benne lesztek?
2: Persze.
3: Én nyitott vagyok rá, úgyhogy szívesen.
0: Igen.
1: Én is, igen.
0: Ezt mesélték Krisztinának a 9-es műsorvezetők, akik ősztől már középiskolások lesznek.
1: Szofia, mi ketten pedig még utoljára mondunk könyv és filmajánlót.
5: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
6: Könyvajánló.
0: Ma egy olyan kötetet mutatunk be nektek, amely 1960-ban jelent meg először. Azóta több mint 130 ezer példányt adtak el belőle.
1: A különkiadásos Szalmalánk című könyvről beszélünk, amelynek szerzője Janikovszky Éva.
0: Halljuk a részleteket.
1: A Szalmalánk tele van vidámsággal és nem olcsó viccelődéssel, érzelemmel, de nem érzelgőséggel, szerelemmel, de nem porravén szenvedéllyel, komoly tanulsággal, de nem felnőttes okítgatással.
0: Miről szól a Szalmalány? Valódz Veráról, egy 16 éves szegedi kislányról, aki korához és temperamentumához méltóan egyik nagy szerelemből a másikba esik, míg nem egy rosszul címzett levél és egy névazonosság, a félreértések és hazugságok kellemetlen és fájó zűrzavarába taszítja.
1: Fordulatos ízig-vérig mai regényt olvasunk, ízig-vérig mai lányokról írta a kötetről Rónaszegi Miklós.
5: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
6: Filmajánló.
0: Jöjjön még a nyár előtti Tini Expressben egy igazi családi kalandfilm.
1: Címe a Varázslatos titokfa.
0: Hogy miről szól?
1: Hogy juthat el az ember egy olyan helyre, ahol egymás után különféle világok állnak meg egy kicsit, ő feléphet rájuk, kiélvezheti az épp elért világ összes különleges dílis, a miénktől eltérő szokását és szabályát, aztán ott hagyhatja, hogy megvárja a következőt.
0: Nem bonyolult.
1: Kell hozzá egy elvarázsolt erdő, aminek a közepén áll a varázslatos titokfa.
0: Ha annak feljut a csúcsára, onnan már csak egy végtelen létrát kell megvásznia.
1: Még szerencse, hogy van 3 testvér, aki a semmitől sem riad vissza, ha olyasmit kell csinálnia, amit a szüleik megtiltottak nekik.
0: Márpedig a Thompson szülők csak egy valamit kértek 3 roston gyereküktől, amikor vidékre költöztek, hogy semmiképpen sem menjenek az erdőbe, ahol furcsa lények élnek.
7: Tini Express!
8: Tini Express!
9: Tini Express!
10: Tini Express!
7: Tini Express!
1: Kedves hallgatóink!
0: Ez volt a nyár előtti utolsó Tini Express.
1: Pörse Szofia és Hozzia Manuella volt veletek a Göntérházi kétnyelvű általános iskolából.
0: Köszönjük, hogy velünk utaztatok ebben a tanévben is.
1: Kitartás az utolsó napokhoz az iskolában.
0: Emlékezetes és meghitt évzárot.
1: És szép nyarat kívánunk nektek.
0: A Tini Express ismét szeptemberben számít a figyelmetekre.
1: Sziasztok!

Lassan este 7 órához közelítünk, és milyen furcsa kimondani, hogy este 7 óra, pedig lassan majd átmegyünk az estébe, de még elég magasan jár a nap, és jó hosszúak a nappalok. Mi megúsztuk csapadék nélkül, néha összezáró felhőzetet, de alapvetően kifejezetten meleg napunk volt, és még mindig 25 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Lendván, és úgy látom, hogy a következő órákban is mi derülteget kapunk, úgyhogy élvezzék ezt a szombatot még, mert hogy vasárnap délutánra már egy intenzívebb csapadék góc éri el térségünket, ami főleg délután okozhat majd helyi hevesebb záporokat, zivatarokat. Most viszont egy csendes éjszaka vár ránk, meg remélem, hogy önökre is, mindenképpen töltsék kellemesen, és hogyha úgy döntenek, hogy velünk maradnak, akkor a folytatásban is szól a Muravidéki Magyar Rádió, vezetett műsor pedig holnap reggel 5:30-tól lesz. Mi köszönjük szépen a délutáni figyelmet, Bencik István volt a hangtechnikus, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, nevükben köszön el a délutáni műsorvezető Cseresnyéstőnek, és kíván minden jót önöknek. Mi ugyanebben a felállásban holnap déltől ismét várjuk önöket. Szép estét!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Mese a Budavidéki Magyar Rádióban.
1: Móra Ferenc, Árpád, a honalapító. Sokféle nép lakta a magyar földet ezer esztendővel ezelőtt, mikor honfoglaló őseink ideértek. Legtöbbet számított köztük a morva nép, meg a bolgár. Azt mondja a rege, hogy Árpád fejedelem aranyos nyerget, gyémántos fékű paripát küldött ajándékba a morva királynak. Nagyon megörült a morva király az ajándéknak, és azt mondta Árpád követének: tisztelem gazdádat, mondd meg neki, hogy jó szívvel vettem ajándékát. Azt látom belőle, hogy engedelmes szolgám akar lenni. Megmondom, uram, mosolygott a követ. Hamarosan azonban megint visszatért. Mit hoztál már megint? Kíváncsiskodott a morva király. Üzenetet hoztam a magyarok fejedelmétől. Azt üzeni, hogy most már tisztulj az országodból, ha eladtad nekünk. Ha hogyan adtam volna el? Bizony eladtad, megvettük tőled az aranyos nyergű, gyémántos fékű fehér paripám. Felingerült erre a morva király, és azt felelte: a fehér lovat agyon üttetem, aranyos nyergét vízbe vettetem, a gyémántos féket fűbe rejtetem. Nem tesz semmit, legyintett a követ. Az agyonütött lóhúsát a mi kutyáink eszik meg, az aranyos nyerget a mi halászaink halásszák ki, a gyémántos féket meg a mi vitézeink találják meg. Megfúvatta erre a kürtöt a morva király, de nem ért a semmit. Seregét úgy szétkergették a magyarok, mint a forgószél a szalmát. Azután a bolgár királynak küldött Árpád dús ajándékokat. Az is nagyon megörült, és azt kérdezte a követtől, mit adjon ő ezért. Nem kíván az én uram semmit, felelte a követ. Csak egy kulacs vizet a Tiszából, egy marék földet a mezőből, meg egy marék füvet a rétről. Na, a te urad nagyon szegény ember, mondta a bolgár király. Szívesen látnám vendégül. Csak akkor hűlt el szegény feje, mikor Árpád nagyon sokat magával állított be vendégségbe, s a vendégek kardot, buzogányt hoztak magukkal, kés, s villa helyett. Mit akartok? Kérdezte ijetten. A magyarok azt felelték, hogy az országot akarják, amelyből már zálogot adott víz, föld és fű képében. El is vették az országot az alpári csatában. Ez mind csak rege. Annyi igazság azonban van benne, hogy Árpád ésszel és karddal szerezte a hazát. De nem csak földet szerzett a népnek, hanem törvényt is adott nekik, amellyel megtarthatja az új hazát a világ végezetéig. Puszta szersíkján tartották az első országgyűlést, amely érdem szerint felosztotta az országot a honfoglalók közt.
0: Itt a vége, most jövőn le! Szép volt, másen volt! Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat!
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Muravidéki Gazdasági Kamara Gornya-Radgonán az Arkont vállalat székhelyén adta át a Muravidéki régió legjobb innovációinak járó díjakat. Az immár 25. felhívásra 7 innovációs ötlet érkezett, amelyekről bővebben szólunk mai adásunkban. Emellett viszont szólunk a szőlős gazdáknak még mindig sok fejtörést okozó aranyszínű sárgaságról is, amelynek megfékezése érdekében a héten a Lendvahegyen műhely munkát szerveztek. Ha kíváncsiak a részletekre, akkor tartsanak velünk! Előtte azonban még egy hírrel szolgálunk. Az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei házi sertésállományban. Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. Hogy mire kell odafigyelniük az állattartóknak a betegség megfékezése érdekében, arról Jobbágy Klárát hallják.
1: A vaddisznó állományban évek óta több helyütt is már felbukkant a betegség. Miután azonban a szomszédos országok közül Magyarországon először regisztrálták házi sertések között az afrikai sertéspestist, ez Szlovénia számára is kockázat növekedést jelent. Az afrikai sertéspestis emberre nem, de állatokra igen veszélyes betegség, ezért most a határ két oldalán lévő állattartóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a járványvédelmi biztonsági szabályok betartására, melyek közé tartozik az állatok közötti védőruházat és lábbeli használata, valamint a használt eszközök fertőtlenítése. Ezen felül természetesen meg kell előzni a házi sertések vaddisznókkal való érintkezését. Állatvásárlás esetén pedig az állattartók csak ellenőrzött gazdaságokból szerezzenek be tenyészállatokat. A külföldre utazók, elsősorban most a Magyarországra utazók, tartsák be azt az előírást, hogy ne hozzanak be hús és egyéb állati eredetű termékeket azokból az országokból, ahol a betegség jelen van. Mivel ezek könnyen további fertőzés okozói lehetnek, és természetesen emiatt nem szabad a természetbe egyszerűen eldobni, például a szendvics maradékot. Az afrikai sertéspest is ugyan nem veszélyes az emberre, de hatalmas gazdasági kárt okozhat. Ezért kulcsfontosságú a megelőzés és a felelősségteljes cselekvés a szlovén mezőgazdaság védelmének érdekében.
0: A legjobb innovációkért járó elismerések a muravidéki vállalatok, szervezetek és innovátorok innovációs eredményeinek legmagasabb regionális szintű kitüntetései, és jelentősen hozzájárulnak az innováció népszerűsítéséhez Muravidéken és azon túl is, mondta köszöntőjében Robert Grach, a Muravidéki Gazdasági Kamara igazgatója. Az innovációk biztonságos

0: biztonságos jövőt teremtenek. Ez volt az idei kiírás mottója, amelyről az igazgató a következőképpen fogalmazott.
1: Letošnje geste predvsem poudara da su inovacije najbolj pomembna stvar za razvoj, za konkurenčnost, pa za naš obstoj, ne? To se tudi pri nas.
2: Az idei jelmondat azt hangsúlyozza, hogy az innováció napjainkban a fejlődés, a versenyképesség és a fennmaradás egyik legfontosabb feltétele. Ez a muravidéki vállalatoknál is jól megfigyelhető, hiszen azok a cégek, amelyek folyamatosan új termékeket fejlesztenek és innovatív megoldásokat vezetnek be, sikeresen állják meg a helyüket a nemzetközi piacokon is. A Muravidéki Gazdasági Kamara innovációs pályázatára minden évben 7 és 10 közötti fejlesztéssel neveznek a régió vállalatai. A három legjobb aranydíjas innováció tovább jut az országos megmérettetésre Ljubljanába, ahol Szlovénia legkiemelkedőbb innovációjai között versenyezhet. A célunk az, hogy a benevezett innovációk valóban magas szakmai színvonalat képviseljenek, és megtalálják a helyüket nem csak Szlovéniában, hanem nemzetközi szinten is. Szinte minden évben sikerül országos aranyelismerést szereznünk Ljubljanában. Az innovátorok számára különösen fontos, hogy elismerjük a munkájukat, hiszen rengeteget dolgoznak, folyamatosan fejlesztenek és másképp gondolkodnak. Ők azok a hajtóerők a vállalatokon belül, akik előre viszik a cégeket és ösztönzik a fejlődést. A régió szempontjából pedig szintén fontosak, hiszen minden innováció egy új termékben testesül meg.
0: A Muravidéki Gazdasági Kamara idei pályázati felhívására 7 innovációs pályamű érkezett, míg Szlovénia valamennyi régiójából összesen 235 innovációs javaslatot nyújtottak be, ami jól mutatja a vállalatok, kutatószervezetek és egyének magas szintű innovációs aktivitását, mondta a jelenlévőknek Mitja Gorenscsek, a Szlovén Gazdasági Kamara vezérigazgatója. Az idén 4 ezüst és 3 arany elismerést osztottak ki. Ezüst elismerésben részesült a Comptech Kft. Fejlesztése, amely lehetővé teszi a festékszóró pisztolyok mosásánál használt tisztítószerek újrahasznosítását. A Gornya-Radgonyai Reflex Kft. A földrajzi és épületfizikai szempontokból optimalizált kétrétegű hőszigetelő üvegek fejlesztéséért vehette át a díjat. A legvállalat a koleszterin szint csökkentő gyógyszerük buborék csomagolásának újratervezéséért, az Arkont vállalat pedig az AquaExit elnevezésű alumínium emelő toló ajtójának kifejlesztéséért vehetett át díjat. Arany elismerésben részesült a Neisseretz magánvállalkozó, aki 3D technológiában készült világító feliratok tervezését és megvalósítását dolgozta ki. A másik két arany elismerés pedig a legvállalathoz vándorolt. Az egyik díjat az enzimatikusan lebontott szójakoncentrátumoldat előállításáért, a másikat pedig a Maribori Egyetem vegyészeti és vegyipari, gépészmérnöki, valamint orvostudományi karával közösen Lendván felállított képzési központjáért vehette át. Hogy pontosan mi is zajlik a központban, a rádiónknak Nika Zájec, a legvállalat projektfelelőse osztotta meg velünk.
3: Lendván épül Európa ezen részének legnagyobb biofarmaceutikai gyára. A projekt 2023-ban indult. A legnagyobb kihívás pedig az jelentette, hogy az egész létesítményt teljesen a nulláról építik fel, így az újonnan érkező munkavállalókat nem lehet ugyanúgy betanítani, mint egy olyan helyen, ahol a rendszer és a folyamatok már régóta működnek. Ezért úgy döntöttünk, hogy együttműködünk a Maribori Egyetem több karával, valamint azokkal a kollégákkal, akik a kezdetek óta a LEC-nél dolgoznak, vagyis akik már jól ismerik ezt a szakterületet. Létrehoztunk egy bemutató oktatóközpontot, ahol a fiatal, újonnan felvett munkatársak elsajátíthatják a szükséges ismereteket. Ezzel az innovációval neveztünk erre a versenyre. Az egész egy ötlettel kezdődött, majd annak kidolgozásával folytatódott, hogy mely területeket kell lefednünk. Először felállítottunk egy alapvető vázat, egyfajta keretrendszert, majd bevontuk az egyes szakterületek szakértőit, akik felelősek voltak az előadások, illetve a tananyagok elkészítéséért. Ezért vagyunk ennyien a projektben. Olyan nagyszabású kezdeményezésről van szó, hogy ezt egyetlen ember nagyon nehezen tudná átlátni és megvalósítani.
4: ker pač to je tako obsežna akcija, da tega en človek ne more, mislim, zelo težko pokrijeno.
0: Az új gyárat az év második felében tervezik üzembe helyezni, így addig az összes új munkatársnak át kell mennie a képzési folyamaton.
4: Zdaj smo ravno trenutno je v teku, mislim, da že peti krog tega.
3: Jelenleg éppen az oktatóközpont ötödik képzési ciklusa zajlik. Amikor összegyűlik egy bizonyos létszámú új munkavállaló, egyszerűen elindítjuk ezt a képzési programot. Ez gyakorlatilag közel egy hónapnyi intenzív előadást, gyakorlati foglalkozást és oktatást jelent. Szinte minden témát lefedünk, nagyon széles körben alakítottuk ki a programot. Az előadásokat részben a LEK munkatársai, részben az egyetem oktatói tartják. Az új dolgozók számára ez időben meglehetősen megterhelő, ugyanakkor nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk. A résztvevők szerint valódi hozzáadott értéke van annak, hogy bizonyos dolgokat közvetlenül első kézből ismerhetnek meg. Gyakorlatilag minden új munkatárs részt vesz a programban, illetve a vezetők javaslata alapján kerülnek be a képzésbe. Azok számára, akik hasonló munkakörnyezetből érkeznek, a képzés rövidebb terjedelmű, míg akik teljesen új területről jönnek, a teljes programot elvégzik. Eddig biztosan mintegy 150 ember vett vagy vesz részt a képzésben, és további körülbelül 100 fő várható még. Jelenleg 38 résztvevő van a programban, és az idén érkező új munkatársak számára ősszel még egy újabb képzési ciklust indítunk.
0: A most aranyelismerésben részesült innovációk részt vesznek a Szlovén Gazdasági Kamara országos megmérettetésén is, ahol 40 innováció közül kerülnek ki az idei év legjobbjai. A szőlősgazdáknak térségünkben még mindig sok fejtörést okoz az aranyszínű sárkaságbetegség elleni harc a szőlőben. A Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szervezésében ezért a héten több helyszínen, köztük a Lendvahegyen is műhelymunkát szerveztek a betegség megelőzése érdekében. Jánja Poszol-Korosec a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szaktanácsadó szolgálatának munkatársa szólt bővebben az eseményről.
5: Delavnico o zlati trsni rumenici organiziramo že več let.
3: A szőlő aranyszínű sárgaságáról szóló műhelymunkát már több éve szervezzük. Idén úgy döntöttünk, hogy végigjárjuk az összes szőlőtermesztési körzetet. A Muravidék térségében Lendvát választottuk, mivel itt viszonylag sok olyan szőlőtőke található, amely fertőzött az aranyszínű sárgasággal. Ezért rendkívül fontos, hogy a szőlős gazdák időben felismerjék a betegséget, amely a tőkéken jellegzetes tünetek formájában mutatkozik meg. Nagyon fontos, hogy azokat a tőkéket, amelyek a fertőzöttség jeleit mutatják, azonnal, illetve a lehető leghamarabb eltávolítsák a szőlőültetvényből. Jelenleg ez az egyik leghatékonyabb megoldás arra, hogy az érintett tőke eltávolításával megakadályozzuk a betegség további terjedését. Ma a gyakorlatban közvetlenül a szőlőültetvényben magukon a tőkéken fogjuk bemutatni, hogyan lehet a betegség korai szakaszában felismerni a fertőzés jeleit.
0: A betegség jelei pedig a következőek. A levelek befelé kezdenek pöndörödni, és a fertőzött tőkék gyengébben hajtanak ki, tehát a növekedésük is visszafogottabb. Később a nyári hónapokban a fehér szőlőfajták levelei sárgás színűvé válnak, fakulni kezdenek, míg a vörös fajtáknál a zöld levelek fokozatosan vörösödnek. A hajtásokon is láthatóvá válik a fertőzés nyár végén, illetve ősz közelettével, mert nem fásodnak el megfelelően, vagyis nem érnek be teljesen. Ezen jelek alapján is felismerhető a betegség, amelyet viszont a szaktanácsadó szerint sokan még most is figyelmen kívül hagynak.
3: Még mindig úgy gondolom, hogy egyes szőlős gazdák nem veszik elég komolyan ezt a betegséget. Amikor minden évben bejárjuk és ellenőrizzük a fertőzött ültetvényeket, gyakran látjuk, hogy a tőke egyértelműen 100%-ban fertőzött, mégis továbbra is ott áll a szőlőben. Tehát nem kezeli kellő komolysággal a problémát. Még akkor is, ha egy tőkén 3 kg szőlőterem, azt haladéktalanul ki kell vágni és el kell távolítani, hogy az amerikai szőlőkabóca ne vihesse át a fitoplazmát a beteg tőkéről az egészségesre. Ezért szerveztük meg ezt a műhely munkát is, hogy felhívjuk a figyelmet arra, mennyire fontos a fertőzött tőkék eltávolítása, valamint a szőlő védelme. Ez magába foglalja a rovarölőszerekkel történő kezelést akkor, amikor a növényvédelmi szolgálat ezt előírja, továbbá minden egyéb szükséges intézkedés maradéktalan végrehajtását.
5: In ostalimi pač ukrepi, da jih popolnoma izvedajo.
0: A jelenlévő szőlősgazdáknak Bostyán Matko, a Maribori Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet növényvédelmi osztályának szakembere mutatta be a legújabb és leghatékonyabb védekezési stratégiákat a betegség megfékezése érdekében. Ahogy elmondta, a betegség korlátozását célzó rovarölőszerek csak részben nyújtanak megoldást.
6: Ja, glede samega delovanja insekticidov, mi tudi na našem oddelku, oddelku za varstvo rastlin.
2: Az inszekticidek hatékonyságával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a Maribori Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet növényvédelmi osztályán már hosszú évek óta végzünk kísérleteket különböző rovarölő szerek vizsgálatára. Számos készítményt teszteltünk, és az eredmények azt mutatják, hogy az inszekticidek továbbra is viszonylag jó hatékonysággal működnek. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy önmagukban nem jelentenek teljes megoldást. A rovarölő kezelések mellett elengedhetetlen a fertőzött szőlőtőkék időben történő eltávolítása is. Sajnos ezt sok kisebb szőlősgazda nem végzi el, különösen azok, akik nem hivatásszerűen foglalkoznak szőlőtermesztéssel. Az aranyszínű sárgaság utóbbi években tapasztalható fokozott terjedésének egyik fő oka éppen az, hogy számos kisebb ültetvényben nem végeznek rendszeres rovarölőszeres kezeléseket, vagyis nem lépnek fel a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen. Hasonló problémát jelentenek a házak körül található lugasok és egyedi szőlőtőkék is. Ezeknél a növényeknél általában sem a kabóca elleni védekezést, sem a fertőzött tőkék eltávolítását nem végzik el megfelelően. Emiatt ezek a növények könnyen fertőzési kócpontokká válhatnak, ahonnan a betegség tovább terjedhet a környező szőlőültetvényekre.
0: A szakember pedig arról is beszélt, hogy miként lehet megfékezni a betegség további terjedését, illetve hogy milyen a jelenlegi helyzet tágabb térségünkben.
6: Ja, zdaj čez noč to žal ne bo šlo, ne, tako kot pri drugih fitoplazemskih boleznih.
2: Sajnos ez a probléma nem oldható meg egyik napról a másikra. Ahogyan más fitoplazmás betegségek esetében, úgy az aranyszínű szőlősárgaságnál is több évre van szükség ahhoz, hogy eredményeket érjünk el. Ehhez azonban minden megelőző intézkedést következetesen be kell tartani. Ha ez nem történik meg, a fertőzött tőkék száma tovább növekedhet, és a betegség tovább terjedhet. Az önök térségében a helyzet valamelyest javult. Jelenleg több problémát tapasztaltunk a ljutomeri, ormozsi és hálozei borvidékeken. Az elmúlt egy-két évben azonban Lenart térségében is egyre gyakrabban jelent meg az aranyszínű szőlősárgaság. Jelenleg csak azokon a területeken találkozunk kevés fertőzéssel, amelyek védőövezetnek számítanak. Ilyenek Kungota, Maribor és Szlovenska Bisztrica községek. Ezek a területek továbbra is a védőzónába tartoznak. Észak-Kelet-Szlovénia többi része azonban már fertőzött területnek minősül. Ahogy korábban is említettem, rendkívül fontos a fertőzött tőkék folyamatos és mielőbbi eltávolítása. Régebben még mintát kellett venni és laboratóriumi vizsgálattal igazolni, hogy valóban sárgaságról van-e szó. Már több éve azonban az a szabály, hogy amint a szőlősgazda észleli a tüneteket, a tőkét haladéktalanul el kell távolítani. Legalább a föld feletti zöld részeket el kell távolítani, hogy az amerikai szőlőkabóca amely a növényi nedveket szívogatja és a fitoplazmát terjeszti, ne tudja továbbvinni a kórokozót az egészséges tőkékre.
0: Ezért a sikeres védekezés alapja a szakemberek szerint a megelőzés, a rendszeres növényvédelem, valamint a fertőzött tőkék gyors és következetes eltávolítása. Csak ezeknek az intézkedéseknek az együttes alkalmazásával lehet hatékonyan visszaszorítani a betegség terjedését. A Muravidéken pedig idén is háromszor kell majd kötelezően permetezni a betegség ellen. Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk mára. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm Jobbágy Klára kolléganőm és Torma Robert hangtechnikus kollégám segítségét. A mikrofonnál Horváth Dávidot hallották. A helyzetkép most nyári szünetre vonul, így ebben a formában legközelebb szeptemberben várjuk Önöket ismét friss gazdasági és mezőgazdasági hírekkel és történetekkel. Ha lemaradtak volna mai adásunkról, akkor annak ismétlését szombaton 19 óra után meghallgathatják, illetve rádiónk honlapján megtalálják a műsor korábbi részeit is. További jó rádiózást kívánok, teljen kellemesen a nyaruk. A viszonthallásra!
7: A Muravidék hullámhossza. MMR.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a szombati hírmagazin jelentkezik, ma 4 témával várjuk Önöket. A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet szervezésében június 12-én Lendván a Placon tartották meg a Mit szeretnének a fiatalok című rendezvényt. Az est célja az volt, hogy párbeszédet indítson a muravidéki fiatalok helyzetéről, lehetőségeiről és jövőképéről, közéleti és ifjúsági szervezeti vezetők részvételével. A kerekasztal beszélgetésen részt vett Horváth Ferenc országgyűlési nemzetiségi képviselő, Bogár Patrik, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke, valamint Bása Moris, a Dobronaki Ifjak Szervezetének elnöke. Pisznyák Attila járt az eseményen.
2: Ugye már régóta beszélgettünk arról, hogy milyen jó lenne, hogy megszerveznénk egy ifjúsági fórumot, és most jött az az ötlet, hogy mi lenne, hogyha az lenne a téma, hogy mit szeretnének a fiatalok. Ez egy fontos terület, és még fontosabb az, hogy minden résztvevő a társadalmi életből most itt jelen volt. Jelen voltak a fiatalok, jelen voltak a képviselők, és jelen voltak a civil szervezetek. A fiatalok el tudták mondani, hogy mik az igények, a döntéshozók meg tudtak hallgatni, hogy mik azok, illetve tudtak tanácsot is adni, illetve mi, mint civil szervezet pedig ezeket össze tudtuk így kötni, és remélhetőleg, hogy hosszú távon talán majd ki is tudjuk vitelezni ezeket, illetve ugye arról is beszéltünk, hogy milyen jó lenne, hogy egy éves szinten legalább egy ilyet megtartanánk.
3: Nyilatkozta a rádiónknak Bogár Patrik, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke, a kerekasztal beszélgetés szervezője. Hozzátette, egy év múlva meg kell vizsgálni, milyen előrelépések történtek bizonyos területeken. Arra a kérdésre, hogy van-e ehhez valamilyen stratégia, a következőket mondta.
2: Készítettünk már egy ifjúsági stratégiát, pont 2025-ben álltunk neki. Most még az, ugye befejezve megírtuk az egészet, viszont még várjuk, hogy mikor lesz az a lehetőség, amikor majd be is tudjuk valahova ezt így nyújtani.
3: Bogár Patrik, a MISZ elnöke arra a kérdésre, hogy mikor lesz nyilvános a Muravidéki Magyar Ifjúsági Stratégia, nem tudott pontos választ adni. Azt, hogy milyen témaköröket érintettek a kerekasztal résztvevői, Bása Moris, a Dobronaki Ifjak Szervezetének elnöke ismertette.
4: Hát igazából itten két korosztályra bontottuk le, a fiatalabb fiatalok, azok jobban társalgási helyre van szükségük. Az idősebb fiatalok, itt most mondjuk 20 plusz korosztályról beszélünk, azoknál pedig a lakás és a munkahely lehetőségek vannak az első helyen.
3: Az esemény folyamán visszatérő problémaként mindenki a munkahely és lakhatási lehetőségek hiányát említette. Hogy létezik-e erre reális megoldás, azt Horváth Ferenc nemzetiségi képviselőtől próbáltuk megtudni.
5: Az, hogy a fiatalokat a Muravidéken tudjuk tartani, ezt ma elhangzott, hogy tulajdonképpen két fő tényezője van, a munkahelyek és a lakhatóság. Nyilvánvaló, munkahely viszonylag sok van itt a Muravidéken is, a lakhatóság talán még nagyobb problémát jelent, de az, hogy egy komolyabb, úgymond lakásprojektbe kezdjünk, ha lehet így fogalmazni, én azt gondolom, hogy ezt a mindenkori kormánnyalnak a segítségével és a különböző intézményekkel lehet közösen megtenni.

0: Horváth Ferenc a kerekasztal beszélgetés során többször is arra bíztatta a fiatalokat, hogy bátran vállaljanak különböző közéleti tisztségeket.
1: Szerintem nagyon jó, hogyha a saját tapasztalataikat, tehetségeiket különböző helyeken, akár a községi tanácsokban, vagy a nemzetiségi tanácsokban, vagy akár más intézményekben úgymond próbára teszik. Lehet, hogy elsőre nem fog sikerülni, de én azt hiszem, hogy a tehetséges fiataloknak nem csak a fiatalok fognak bizalmat szavazni, és hogyha a fiatalok ott vannak, akkor egyrészt tovább tanulhatnak, tovább képezhetik magukat, ugyanakkor pedig aktívabban beleszólhatnak azokban a kérdésekben, amelyek a fiatalokat érintik, és hogyha valaki ott van egy-egy testületben, akkor én azt hiszem, hogy a döntéshozásnál is talán aktívabb, előteljesebb, ha lehet így fogalmazni, tud lenni. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy a fiatalokban ne csak mondjuk, hogy bízunk bennük, és lehetőséget adunk nekik, hanem adjunk is.
2: Eljött a keserédes pillanat Pártosfalván is. Általános iskolájukat méltó ünnepéllyel hagyták ott négyen, Márk, Gergő, Lin és Zsán, vagyis a 9. A osztály. A legendás négyesből Krányec Gyöngyike igazgatónő, illetve az iskolától szintén váló 40 év után nyugdíjba vonuló Kovács Szuzanna búcsúzott el. A srácok pedig kisfilmmel állítottak emléket saját maguknak, megtáncoltatták büszke anyáikat és átadták a lányoknak iskolájuk kulcsát. Az iskola teljes tanári kara, a szülők és rokonok, valamint az összes többi tanuló előtt végül léggömböket eregetve léptek további útjukra a végzősök. Szabó Márk is ott volt.
3: Örülünk, mert sikeresen végigjártuk az általános iskola éveit, ugyanakkor nehéz szívvel búcsúzunk attól a helytől, amely hosszú időn keresztül minden napunk része volt, a Pártosfalvi kétnyelvű általános iskolában.
4: A szüleink mellett önök is fontos szerepet játszottak az életünkben, hiszen vezettek, irányítottak és bátorítottak bennünket, amikor mi nem hittünk önmagunkban.
5: Bár mind a négyen különböző egyéniségek vagytok, egy valami közös bennetek. Öröm volt veletek együtt dolgozni. Jó volt látni, hogyan támogattátok egymást, hogyan alakult ki közöttetek egy összetartó, egymás megértő kis közösség.
6: When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be?
4: Köszönjük, hogy hagyjátok, hogy álmodjunk, és megvalósítsuk a céljainkat. Szeretettel meghívunk benneteket egy közös táncra.
7: Kovács Szuzanna vagyok, magyar szakos tanárnő, a 9. osztályos tanulók osztályfőnöke.
8: Tanárnő, önnek ez nem akármilyen generáció, hiszen ön is távozik velük. Ha 40 évre visszanéz az ember, azért ez szinte leírhatatlan.
7: Hát bizony igaz. 40 éven keresztül, sok mindenen keresztül mentem. Jóban, rosszban, de az én számból soha a nem szót nem hallották. Bármit kellett csinálni az iskolában, a tanításon kívül, én mindig készen álltam, segítségül voltam minden munkatársam, minden munkában, minden tevékenységben. És most igaz, eljött az a pillanat, hogy én is ezekkel a 9-es tanulókkal távozom az iskolából.
8: Négy fiú, biztos egy kicsit különlegesebb osztály volt, pici osztály.
7: Igen, négy fiú, de ez egy olyan csodálatos fiú. Mi köztünk nem volt soha titok. A tanulók megbíztak bennem, én megbíztam bennük. Semmi csint nem tudtak elkövetni, mert én mindig kinyomoztam őket, és nem is voltak olyan csintevők. Igazán komoly fiúk voltak, összetartóak, segítőkészek, példát mutattak az iskolában. És igaz, amint a beszédemben is elmondtam, az 5. osztályos fiúk rajongók voltak utánuk.
8: Mit kívánhatunk önnek nyugdíjas éveire?
7: Hogy az egészségem tartson még sokáig, és hogy a családom körébe lehessek boldog továbbra, mert a 40 éven keresztül azért keves időt tudtam a családomra szánni, ezért most szeretném azt mind bepotolni.
3: Elérkezett az idő, hogy átadjuk helyünket a 8. osztályos lányoknak. Ma átadjuk nektek az iskolánk kulcsát, bár ma elmegyünk, mindig örömmel gondolunk majd az iskolánkra, a sárba.
9: Én Polgár Zsombor Gergő vagyok.
8: Én pedig Domokos Márk. Megható volt azért ma.
9: Hát én sajnos nem bírtam könnyek nélkül, de attól még jól éreztem magamat.
8: Mit víztek magatokkal ebből a suliból? 9 évet voltatok itt mindketten?
10: Én igen, én első osztálytól itt ide jártam. 1000 meg 1000 emléket és barátokat.
8: Mik voltak a legizgalmasabb pillanatok, vagy a legveszélyesebb pillanatok? Azért itt elég sok mindent bemutattatok az évekből.
9: Ahogy volt a filmben, csak az ablakon kiugrás volt az a maximum, de amúgy semmi érdekes nem történt.
8: Hova mentek tovább akkor majd innen?
10: Én Lendvárra a gimnáziumba.
9: Ugyanúgy Lendvárra megyek, és gépészmérnöknek.
8: Könnyű volt a döntés?
10: Hát számomra egyszerű volt, én tudtam már az elejétől, hogy gimnáziumba fogok menni.
9: Nekem is egyszerű döntés volt.
8: Most a nyáron mi vár rátok?
9: Jó hosszú pihenés, továbbra nem tudom, de valószínű Lendván fog történni a nagy változás.
8: Illetve bocsánat, most a futballnézés lesz a terítéken, nem igaz? Mert a futball mindenkit összekötött közületek.
10: Természetesen, én már tegnap is szerettem volna nézni a nyitó meccset, csak az M4 Sport web oldala meglett. Volt.
8: És ki lesz a világbajnok, fiúk?
9: Szerintem a brazilok.
10: Franciaország.
8: Azt hittem, azt mondjátok, hogy ti.
9: Olyan szintre még nem jutottunk el.
2: Firuze Esmaeli Szombathelyen élő hiperrealista festő képeiből nyílt tegnap délután kiállítás a Kapcai Falu Otthonban, a helybeli József Attila Kultúregyesület szervezésében. A vendégeket Szőke Krisztina egyesületi elnök üdvözölte, és megköszönte a murakeresztúri Deákné Kovács Erzsébetnek a közvetítést a kiállítás megszervezésében. A megnyitón Bazsika Ella gitározott, részletek Botka Ágnestől.

0: A valóság apró részleteiben megragadott portrék ismert emberek arcait mutatják, színészekét, zenészekét, énekesekét. A szénceruzával készült alkotásokról az iráni Firuze Esmaili a következőket nyilatkozta.
1: Yes, because all of the details on the picture.
0: A munka nagyon nagy precizitást igényel, körülbelül másodpercenként néz a képre, majd fest, nézi a képet, és ismét fest. Sok szakértelmet és türelmet igénylő feladat ez. Másodpercenként kell ide-oda nézni, hogy pontosan olyan legyen, mint amilyen a fényképen van. 4-5 órát dolgozik naponta Firuze, aki képzettsége szerint angol tolmács. A családban senki sem foglalkozott ilyesmivel, maga fedezte fel saját tehetségét.
1: It takes a lot of time to finish a portrait.
2: Ahogy említettem, ugye kicsi korában már szeretett rajzolni, főleg szemeket, és utána ugye később alakult ki, hogy először ceruzával, aztán ugye ezzel a szénpor festékkel.
0: Mondta el róla Kosárkó Kata, aki méltatta a kiállítást, és aki egyben a művész anyósa. Firuze magyar férjével az interneten keresztül ismerkedett meg, aki kíváncsi lett az alkotásaira. Ez 3 évvel ezelőtt volt. Azóta nagy változások történtek Iránban és a világpolitikában, foglalta össze az eseményeket Kata.
2: Borzasztó, ami kint van Iránban. Ugye 50 évig volt az ajatollah a miniszter, aki teljesen romba döntött ott mindent. Az emberek nem tudnak ennivalót venni. Egyszerűen akkora az infláció, hogy elmondhatatlan. Az egyik nap 1 kiló rizs 1 euró, másik nap 3, harmadik nap 5, és körülbelül 200 eurós fizetések voltak régebben. De például ő mielőtt átjött, el akart menni egy shopping centerbe eladónak, 40 euró fizetést akartak adni egy hónapra, napi 10 óra munkával. Tehát én tudom, hogy Irán megítélése nagyon rossz, de higgy el mindenki, hogy ott is ugyanilyen békét szerető emberek élnek. Csak a politika az, ami generálja a problémákat. Több 100 000 fiatal egyetemistát öltek meg most a forradalom alatt. Vagy felakasztották őket, vagy lelőtték őket, vagy aki megsebesült az utcán, mutatta nekem a felvételeket, és kórházba került, a katonák bementek a kórházba, és ott az ágyon lőtték fejbe. Utána nem adták ki a testeket a hozzátartozóknak, közölték 3000 euró, nyilván nem tudták kifizetni, és közös sírba berakták őket, és több 100 000 gyönyörű fiatalt öltek meg a semmiért. Mert ők is akarják ugye a kormányváltást, és tulajdonképpen Trump azért ment be, hogy ebben is segítsen, és sajnos ebből nem lett semmi, mert ugye a sah idején jól éltek az emberek, és most azt szeretnék, hogyha a sah fia menne vissza, és ő venni át a hatalmat, mert az 50 év alatt amilyen megkülönböztetéseket, szabályokat hoztak, a ugye iszlám törvényeket vissza, ami több 100 éve volt a nőkkel kapcsolatban, a női rendőrség, a sorolhatnám, és ugyanígy az élet többi területén, tehát elegük van főleg a fiataloknak ebből, és ezért remélték Trumptól azt, hogy ugye segít abban, hogy a sah fia kerüljön vissza a kormány élére. Ő amerikai állampolgár, Amerikában él, és sajnos ebből semmi nem lett, csak ígéret maradt. Ugyanolyan rossz az élet, mint volt. A családja ugyanúgy van, amikor naponta egyszer esznek, nem tudnak élelmet venni, szóval borzasztó.
3: A Lendvai Sportszövetség pénteken tartotta meg a községi sportjátékok hagyományos díjkiosztóját. Szobó Rudolf riportja következik.
4: Több mint 400-an vettek részt az idei Lendva községi sportjátékokon. A versenyek januártól júniusig összesen 13 sportágban zajlottak. A legnagyobb érdeklődés a teremlabdarúgó torna iránt mutatkozott, amelyen 96-an szerepeltek. A gyalogtúrán 95-en vettek részt, a darts versenyen 35-en álltak rajthoz, míg a bowling és a tenisztornán egyaránt 30 versenyző indult. A pénteki diátadón Magyar János Lendva község polgármestere, André Matyáshec, a Lendvai Sportszövetség elnöke és Velimir Horvátics, a sportjátékok vezetője köszöntötte az egybegyülteket. Matyáshec elnök rádiónknak nyilatkozott.
5: A Lendva községi sportjátékok 28. kiadása lezárult. El kell mondanom, hogy nagyon elégedettek vagyunk. Ha figyelembe vesszük, hogy tavaly 333 résztvevő volt, míg idén már 414-en kapcsolódtak be. Ez óriási előrelépést jelent a 13 különböző sportágban. Külön örülök annak, hogy a strandröplabdában is megmozdult valami. Igaz, ott inkább fiatalabb résztvevők szerepeltek. Sajnálom viszont, hogy ma nem voltak jelen a díjátadón. Részt vettem a gyertyánosi lengőteke versenyen is. A szervezés rendkívül színvonalas volt, ezért köszönet illeti a Gyertyánosi Turisztikai Egyesületet. A sportjátékokhoz bárki csatlakozhat, teljesen saját elhatározásból, hiszen a kiírás nyilvánosan megjelenik. Korábban ezek még munkás sportjátékok voltak, de ez ma már valószínűleg a múlt része. Ami a fiatalokat illeti, valóban nehéz őket megszólítani és bevonni. Talán már tavaly sikerült közelebb hozni őket a rendezvényhez, amikor bevezettük a teniszt és a teremfoci tornát, idén pedig a strandröplabdát. Ezekben a sportágakban a résztvevők többsége fiatal volt. Valószínűleg jövőre megpróbálunk megegyezésre jutni a szállodával, hogy az úszást is bevonjuk a programba. Emellett a strandlabdarúgás is érdekes és vonzó lehetne. Télen teremben kezdünk a labdarúgással, nyáron pedig akár strandfoci is helyet kaphatna a sportjátékok programjában.
4: A községi sportjátékok keretében idén Gyertyánosban rendezték meg a lengőteke versenyt, amelyen 18-an vettek részt. A csapatversenyt a helyi turisztikai egyesület nyerte. Egyéniben a férfiaknál Stanko Vuk győzött, míg a nőknél Terézia Tóth bizonyult a legjobbnak. Most őt hallják.
6: Négy csapatunk volt, két női és két férfi csapat. Emellett egy vegyes csapatot is indítottunk. Nagyon jó volt részt venni a versenyen. Arra biztatok mindenkit, hogy minél többen csatlakozzanak. Gyertyánosban szeretnénk egy utcák közötti lengőteke versenyt is megszervezni, hogy minél több nyugdíjast megszólítsunk, és minél többen részt vegyenek ezen a találkozón, mert valóban nagyon jó hangulatú eseményről van szó. A helybeliek hetente kétszer edzünk, és időnként egymás közötti versenyeket is rendezünk, amelyekre a gyerekek is eljönnek, és szintén megmérettetik magukat. Edzéseink csütörtökön délután 4 órától kezdődnek. Előfordul, hogy 2 órán át tartanak, máskor 3 vagy akár 4 órán keresztül is. Vasárnaponként szintén délután 4 órától edzünk, ezért mindenkit szeretettel várunk, hogy csatlakozzon hozzánk. Elégedett vagyok az idei sportjátékokon elért eredményeimmel. Jól szerepeltünk. A női mezőnyben megszereztem az 1. helyet, csapatban pedig szintén az 1. helyen végeztünk. Így valóban nagyon elégedettek vagyunk a teljesítményünkkel.
4: Idén is a legtöbb dobogós helyezést a Lendvai Nyugdíjasok Egyesületének tagjai szerezték meg, akik többek között sportlövészetben, dartsban és bowlingban remekeltek. A tenisztornát a The Best, a teremfoci tornát pedig Lakos csapata nyerte. A legjobb horgásznak Marian Vuk, a legjobb sportlövőnek pedig Sasa Antolovics bizonyult. A diátadón elhangzott, hogy valamelyest visszaesett a részvétel az asztali teniszversenyen és a kerékpározásban. Az ünnepség közös vacsorával zárult.
3: Szombati hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

a kocsba zár.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.